Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig egy

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: sírt, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
3: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Isten és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya életrajzát, annak regényes feldolgozását olvasom föl Szent Mihályi Szabó Péter, Pajor András, Özséb című könyvéből. 7. lekció. Nunc dimittis servum tuum, Domine. Most bocsátod el, Uram, szolgádat. Fontolgatta Özséb ajkai közt a nap utolsó imáját. Elbocsátod? De hová? Az álom szükséges a testnek, de nem oldja meg a lélek talányait. Két fiatal, két korban eltérő gyerekfiú járt az eszében. Az alig felserdült, értelemtől sugárzó, őrlődő Lázár növendék, akinek ő bölcseligazítást adott ugyan, de saját lelke felkavarodott beszélgetésüktől. A szellem tisztaságában mutatkozik meg a Szentlélek szándéka, de mire megyünk vele, ha érdektelenség, vagy valami országon átgázoló, pusztító harag söpri el e szellem teljesítményeit. Megnyugtatta az ifjú testvért, mert így van rendjén. Ő viszont nyugtalanabb lett. És ez nem a fiatalok érzéki vergődése, ez másfajta kísértés. Ez a jövőt látó Isten titkaiba vájkálás hajlama, ha már a lélek megkapta a végtelenre nyitottság ajándékát. A Lázárral történt beszélgetésnél viszont még mélyebben tört fel belőle a néhány nappal ezelőtt a szolganép közül megszólaló kisfiú hangja, aki valami csillagokból ránk áradó isteni akaratról tanult meg, és mondott fel egy remetétől származó imát. Ők látják legközelebbről az Istent, vallotta a gyerek a saját szavaival. Hiszen már meglátták szemeim üdvösségedet, imádkozta az imént. De meglátták-e? Nem telt-e azzal a nap, hogy a tudomány, a kor, az egyház, a káptalan gondjai elvonták figyelmét a karnyira mellette álló üdvösségtől, üdvözítőtől? Persze, a szentmisében megpillanthatta. Annyira, amennyire az övévé vált a misztikus pillanat. Hány feszület és szent festmény mellett megy el naponta, amelyek belesimulnak a megszokásba. A fiatal pap növendék tekintetében, kézmuzdulataiban is ott lehetett az üdvösség üzenete. A lélek nem hagyja el az embert. Így egy új nemzedék támad a tanúskodásra. Most még bibliai vívódásaival. Hol lenne az igazi helye? Özséb szorongva gondolt a szürkületi órákban gyakran messziről szemlélt lombokra, amelyek alatt remeték tucatjai élhetnek. Ő maga most szobája biztonságában, kényelmes ágyán alszik el, amazok barlangjaikban, a földön, a kihunyó tűz utolsó meleg leheletei mellett. Milyen biztonság az övé? Nap mint nap asszonyt látni, jobb falatoknál ott feledkezni. Ez még csak leküzdhető. A tudásvágy sokkal kevésbé. A világi hírek és a nyomukban örvénylő aggodalom viszont egyenesen üldözőbe veszik az embert, ha fontos helyen lát el feladatot, neki pedig ezt jelölte ki az élet. Most is. Miért nem alszik még? Mi tartja ébren, távol attól, amit ő maga kért az imában? Mintha nem is a saját hajlékában tért volna nyugovóra, nem is a saját helyén, nem is a saját bőrében. Szorongott megfogalmazni, még gondolatban is. A hegyek között kellene lennie. Az elszürkülő parázs utolsó fényeinél illene álomra hunni a szemét. A halandónak az Istenhez legközelebbi helyén. Próbálta elképzelni, amint a barlang nyitott száján rejtélyes neszek lopakodnak felé, de ő ismeri valamennyit, és az Úrra hagyatkozva adja át magát az álomnak. Valahogy ilyesféle szavakkal. Leszállt már szent napod, de lelkünkben keljen fel szép csillagod, s mutassa meg nekünk szent akaratod. Megtisztelő a látogatásod, Özséb kanonok, bár nem faggattam, Lázár testvérünk örömmel számolt be a gondolatait megvilágító beszélgetésetekről, s Gracianus jogi kódexének magyarázatáról.
Növendék éveink heves, szellemet csiszoló vitáinak emléke élet fel bennem. Üdvözölte a fogadó szobájában Csanád atya, a szublektor ifjúkori barátját. A dekrétumok magyarázatának vége felé járok, jócskán telt el idő a Lázárral történt beszélgetésem óta. Most nem emiatt kereslek. Tudod, mennyire bízom benned, ezért több éves jövedelmemből egy nagyobb adományt hagynék a gondjaidra. Kedves atyám, nagy lelkűségedet mindenki jól ismeri, de káptalani iskolánk miatt kár aggódnod. Érsekorunk megfelelő módon gondoskodik a zavartalan működéséről. Amellett Lázáron kívül is több nemes ifjú tanul növendékeink soraiban, kiknek családjai szívükön viselik az itteni képzés magas szintjét. Nem, most nem az iskola ellátására gondolok, Csanád. Vágott közbe tapintatosan Özséb. Viszont van a szolganép közt egy 10 év körüli fiúcska, aki fejből tudja a remeték jó néhány imáját. Kérlek, emeld ki a szolgaságból, és neveljétek őt fel értelme szerint. A remetességen jártatja az eszét, s a felnövekedvén is odahúzza a szíve, hát ne gördítsetek akadályt elé, de szeretném, ha a lelkesedésén túl a művelt megfontolás is vezetné e döntésben. Ha pedig felseldőrvén mégis visszacsábítaná őt a világ, legalább esélyt adtunk neki. Túl nagy esély ez, Özséb, bárhogy is legyen. Miért hozol ekkora áldozatot valakiért, aki akkor sem lesz az egyház hasznára, ha szíve mostani vonzását követi? Úgy gondolom, hogy azok az imádkozó remeték a hegyek között a mai egyház igazi lelki kincstárát jelentik. Úgyhogy, amit kockáztatok, csak annyi, hogyha teljesedik a fiú mostani vágya, akkor az egyház pénzbeli kincsét lelki kincsekre változtatjuk. Ez igazán jó csere. Ezzel együtt kérlek, soha senki ne tudja meg, se a gyerek, se más, hogy ki gondoskodott róla. A szublektortól kifelé jövet a könyvtár előtti félig zárt folyosón, a kerengőn és az érseki lakosztályt elkerülő szárnyon keresztül vezetett volna az út saját szobájához. Ő azonban nem akart azonnal visszamenni, ezért a vár alatti sétánra tért, ott pedig gondolataiba merülve lassított léptein. Szabadabbnak érezte a lelkét, mint ilyenkor mindig, amikor valami komolyabb célra nagyobb lemondással adományoz. Most még családi örökségéhez is jócskán hozzányúlt, elegényke ígéretes felnevelése érdekében. A Duna felé tekintve megcsodálta az égben szökő, vaskos törzsű fák sorát, amelyet számtalanszor látott már, de most egy csapásra súlyos jelentést tükröztek e percekben. Az életünk is ugyanilyen állomásokból áll. Van úgy, hogy a mi döntéseink, máskor meg tőlünk független események jelölik ki azt az irányt, amelyet már hitünk kezdetén megkapunk, de túl sok kísértés terelheti el a figyelmünket róla. Némelyikük egészen ártalmatlannak látszik, a többiben éppen a rettegés késztet kerülő utakra minket. Amint gondolatai messzebb szárnyaltak a puszta látványtól, lassan tudatosult benne, hogy puha, finom léptek követik, és egyre közelebb érnek hozzá. Nem rettent meg különösebben, részben, mert a gondviselése hagyatkozva élt, amit minden áldott reggel tudatosított magában, másrészt fényes nappal kitámadna meg egy papot, a magával vitt adománytól pedig épp az imént szabadult meg. A szabálytalan, alázatos lépések lassanként a sarkába értek. Ideje volt hátranéznie, de ekkora már el is hangzott az első megszólítás. Kegyes atyánk, megszánna minket valami élelemmel, vagy egyszerű, nekünk való ruhával, köntösnek való anyaggal. Nem koldulni jöttünk, erős kosarakat, söprőt, kukoricahántót, meg néhány apró más szerszámot is hoztunk magunkkal. A hegyből érkeztünk így ketten, de odafönt külön-külön élünk. Tehát remeték vagytok, rátok ismerek, nem először beszélek veletek, és itt, a gazdaságunkban név szerint számon tartanak párat közületek. Tisztelem az életeteket, ezért nem a megvetés, inkább a kíváncsiság kérdez. A szemetekben értelem, a karjaitokban erő feszül,
nem menekülnétek meg a megalázkodó kergetéstől, ha ezeket a megtépázott szürke köntösöket letennétek. Munkát, asszonyt, megélhetést keresnétek itt a városban, vagy művelhető földet a környéken. Özsébet az ilyen alkalmakkor, mert nem először kérdezett Remetéktől hasonlót, az a rövid mondat érdekelte, amelyben külön-külön egy-egy szent erdei ember megfogalmazta saját elhivatottságát. Kegyelmes atya, ami Krisztus követésünkhöz hozzátartozik ez az alázat, s noha a teremtés hol forróságával, hol meg dermesztő fagyosságával, máskor a vadságával vagy csábító mérgeivel tesz próbára bennünket, odafő nem csak könyvekből olvasunk Istenről, hanem a hegyek magánya segít átélni is a teremtő gazdagságát. Ám nekünk ez sem elég, folytatta szeliden a másik. Mi az üdvözítő szenvedéseit is át akarjuk élni. Az ő sorsában is épp úgy szeretnénk megmerítkezni, mint a teremtésben, ezért minden betegséget, sérülést, vadak támadásának fájdalmát felajánljuk neki, de egymás szenvedésében az irgalmasság követelménye szerint testvéri szeretettel veszünk részt. Ahogy az apostol mondja, ha a test egyik tagja szenved, vele szenved a többi is. Így állunk egymás mellé, ha kell, de ha nem kell, nem törjük meg egymás magányát. Özséb csak hallgatott. A Remeték nem vártak jóváhagyást, mind megkapták ezt már az életformájukra magasabb egyházi méltóságoktól, de mondandójuk befejezésekor gondolkodóan bólogatott, aztán feltűnő udvariassággal invitálta őket maga után vissza a gazdasági udvarba, hogy ott felpakolja élelemmel, nekik való ruhákkal a különös embereket. Isten áldását kérjük lelki atyánkra, és ígérjük, testvérekként osztjuk el, böjtös fegyelemmel és pazarlás nélkül élünk majd adományaival. Szokatlannak tűnt mind a kéregetők alázatossága, a szolganépeknek pedig, hogy Özséb megölelte a búcsúzó hegyi embereket, és latinul áldást is mondott rájuk. Távozásokkor azonban még utánuk kiáltott. Egy szóra még, testvérek! A Remeték csodálkozva megfordultak, a kanonok folytatta. Áruljátok el, vannak-e köztetek magasabb méltóságú emberek, egyházi vagy világi előkelőségek? A kérdésen mindketten elmosolyogtak. Előbb egy pillanatra egymásra, majd Özsébre néztek, és egyikük lassú megfontoltsággal válaszolt. Kanonok úr, hangzott a megszólítás elég szokatlanul, mert eddig csak kegyes atyát mondtak. Aki közénk áll, annak a földi méltósága hegy lábánál véget ér. Utána mindnyájan egyformán, irgalomra szoruló lényként az Isten képmásának méltóságát igyekszünk kiformálni magunkban, az ő erejéből. Aztán, mint akik nem várnak válaszra, ismét tisztelettel fejet hajtottak, és kissé sántikáló, de a meredek hegyi ösvényekhez szokott léptekkel elhagyták az udvart. Özsébnek nem a Remetékkel történt találkozás, inkább az egyre komolyabb párbeszédek jelentettek újdonságot. Az isteni képmás méltóságának említéséről felvillant az emlékezetében két ifjúkorában szerzett, de azóta feledésbe merült kép. 15 éves féle lehetett, a hivatása már erősen ott gomolygott a lelkében, általában visszavonultabb volt a társainál, de bizonyos alkalmakkor őt is vonzotta a frissen érett erdei málnak keresése, így indult el akkor is velük a hegyek közé. Ragyogó nyári nap volt, tudták, hogy a gyorsan és vadon szaporodó málnabokrok az erdőirtás környékét szeretik, mert ott kapnak elegendő napot az éréshez. Igyekeztek hát a favágók nyomait keresni. Találtak is jócskán gyümölcsöt, de az egyik friss rönköktől, hemzsegő rét mellett különös zajokra figyeltek fel, először állati hangoknak vélték őket, aztán mégis ráébredtek,

lakásába, mintha lányok kacagása is vegyült volna, talán az ebédhozó cselédek lesték meg őket a bozótból. A szégyentelen, hivalkodó csupasság akkor annyira embertelennek tűnt, hogy lerombolta benne a szüleitől, kiskorától kapott tanítást is, amely az egyszerű emberek megbecsülését, tiszteletét tudatosította a nemesi, neveltetésű ifjúban. A látványnál alig néhány percig ott feledkezett. Félig gyerektársaságot, a fürdőzők, egyre szaporodó pajzán tréfái ébresztették távozásra, hogy bizony semmi keresni valójuk a közelükben. Azért a patak vonalában haladtak tovább. A bokrok már jócskán sűrűsödtek, amikor egy enyhén sodródó kanyarban kövekből és vesszőkből összeállított építményt fedeztek fel. Teteje nem volt, és csak nagyjából három irányból látszott zártnak, a negyedik a sűrű bokrok felé nézett, alatta átfolyt a víz. Mi lehet ez? Kérdezgették többen, de az egyik, korosabb fiú, aki gombászni járt ki a hegyekbe nagyapjával, azonnal rávágta. A remeték járnak ide mosni, mosdani. Ezek vadon élő, de tiszta emberek ám. Na és több a méltóság bennük, mint a favágókban. Erre mindannyian felnevettek. Üzsében a most felnőtten felélénkült emlékkép csak úgy sodorta az azóta összegyűlt benyomásokat. A fényes ruhába öltözött emberek ármánykodását, az előkelőségekről terjengő házasságtörések hírét, a katonák közt tapasztalt felesleges durvasságokat, a kódexekben régmúlt időkből olvasott királyi cselszövéseket, a palotában vagy környékén vendég nagyurak részegeskedését, szertelen közeledését a cselédlányokhoz, és ő jó néhányszor megkérdezte már magában, hogy hol van az a bizonyos Bibliából ismert isteni képmás. Ezekben a cserével kolduló emberekben sokkal jobban megérezte, mint a fényes páncélzatú lovagokban, és pontosan tudta is az okát, hogy miért. Kedves testvérek, Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb című regényéből olvastam föl Boldog Özséb életrajzát. Köszönöm, hogy velünk voltak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, imára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsásd meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálátunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád. Kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a hívásra, nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányunkba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küldd el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben. Te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztíts meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét, te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem, a te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne meglettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve állhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Erre kent fel őket. Amen. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt korokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyod, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevednek most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm, Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsáss meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentelt szolgáidat, akik épp úgy ki vannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi. Mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzá tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi azok nálad vannak. Én köszönöm, Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat a te szent lelked által Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben, bárhogy visszatekintenének és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen. Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben, és hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Íme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk elődbe, Uram. Hálát adva neked értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. A tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá a lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi?

0: Szól, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk

Örömben üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: rászorulni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

szól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony!

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony!

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás. Néha csak ünnepi köntösnek látjuk. Máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünnepé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Hosszáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: halunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz anya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!

0: Üzanya, amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály Arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály Arkangyal, védj

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szent Atya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. A Szent Atya üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott. Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szent Atyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtató digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 71. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott. Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szent Atyát pápaságának kezdetén szolgálhassam. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette. A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette, imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
1: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a Katolikus Karizmatikus Megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára.
2: As a great gift to the church.
1: Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent 2. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászorulók gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki. Újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
2: a wonderful source of spiritual nourishment,
1: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és

0: kifejezetten és a testvérek felé irányul. Közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
1: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
0: fohászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
2: XIV. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
3: Come una nuova Pentecoste.
2: Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkészvezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
3: buona notizia per un'umanità confusa, illusa,
2: aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. életetek harmóniája.

0: munkája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok, az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek.
1: Unita dai più alti valori dell'umanesimo.
0: A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
2: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és Pál Jutka nevében is köszöntöm Önöket. Kedves hallgatók, 2026. június 3-át írunk, egy újabb szerda reggel van, Vanga, Szent Károly és társai, ugandai vértanúk emléknapja van. Mindig, amikor vértanúkra emlékezünk, kicsit elszégyellem magam, hogy mi itt európai keresztények, akiknek minden kényelem megvan, és bármikor, főleg itt Erdélyben, bármikor bármelyik templomba elmehetünk szentmisére, bármikor elmehetünk szentgyónásra, nem is értékeljük ezeket a kincseket, nem is értékeljük azt, amink van. Sokan készek voltak a hitükért meghalni, életüket adni. Vajon én kész vagyok mindent odaadni Krisztusért? Ezekkel a gondolatokkal hívom Önöket, hogy így imádkozzunk, így végezzük el a reggeli imáinkat, és vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy készek vagyunk mindent odaadni Krisztusért. Ő mindent odaadott értünk. A reggeli imáinkat felajánljuk az üldözött keresztényekért, azokért, akiknek nincs lehetőségük hitüket megvallani, nincs lehetőségük szentségekhez járulni, vagy ha igen, akkor biza az életük kerül veszélybe. De ugyanakkor imádkozzunk azokért is, akiknek a szívében gyűlölet, harag van, akik készek embert is, emberi életet kioltani azért, hogy a saját igazukat megmutassák. Kérjük, hogy a Jóisten irgalma áradjon ki az ők szívükbe is, hogy megismerjék az igazi szeretetet. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata,
1: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadja, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
2: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
1: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
2: Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
2: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
2: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
2: Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen a Zsolozsmából a reggeli dicséretet imádkozzuk a kármelita nővérekkel, akik önökkel imádkoztak.
2: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Reggeli csendesség.
0: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Éppen ezért figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét. Pál apostol úgy beszél a hitről és a kegyelemről, mint tűzről, amely időnként kialvóban lehet, és amelyet újra és újra fel kell élesztenim. A parázs kihűl, ha nem táplálják. És ugyanez igaz a lelki életre is. A hit tüze nem marad életben magától, ha nem imádkozol, ha nem ápolod a kapcsolatodat Istennel, ha engeded, hogy a rohanás és a világ zaja elnyomja benned az Úr szelíd halk hangját, lassan kialszik benned a tűz. Sokan azt gondolják, ha Isten akar valamit, mindenképp véghez viszi. Ez azonban nem teljesen így van. Neked is tenned kell értem. A lelki életben vannak szárazabb időszakok, amikor tudatos döntésekre van szükség. Kitartani az imában, a szentírás olvasásban, akkor is, amikor ez nehezedre esik. Amikor nincs hozzá semmi kedved. A kialvó hit mögött gyakran elfoglaltság, fáradtság, csüggedés, vagy éppen közömbösség húzódik meg. A világ tele van kiégett emberekkel, olyanokkal, akik belül üresek. És sokszor nem azért, mert rossz emberek, hanem mert már régóta nem táplálják a lelküket. Nem elég az, hogy egyszer valamikor volt egy lelkes időszakod, amikor újjászülettél a Szentlélek által, és visszafordultál Istenhez. A tüzet szüntelenül táplálni kell. Így imádkozhatsz. Uram, éleszt fel szívemben újra a hit, a szeretet és az imádság tüzét. Adj erőt, hogy hűséges maradjak hozzád a hétköznapokban is. Amen.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérükontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomotban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.

0: Istenünk, Te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházad szántó földjén, amelyet Balamba Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Az őszintesség hiányát mutatja, ha örökké való lelkünket átadjuk Istennek, hogy megmeneküljünk, de mullandó életünket visszatartjuk magunknak. Bízunk abban, hogy ő megszabadít a pokoltól és a mennybe visz, ugyanakkor vonakodunk átadni neki az uralmat mostani életünk felett, mondta Robert Lightlove.

0: Ébredjen a Mária Rádióval minden hétköznap reggel 6-tól 8 óráig, hogy jól induljon a nap.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából ébresztjük Önöket. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgény Tünde. Kedves hallgatók, a pontos idő 6 óra és 50 perc. Nézzük meg, hogy mi az, amit kínálunk Önöknek most így a reggeli ébresztő műsorba. Hamarosan a nap evangéliumát és a hozzáfűzött elmélkedést fogjuk meghallgatni Baroti Tibor segédlelkész tolmácsolásában. Majd ezt követően híreket hallanak, és folytatódik a reggeli ébresztő műsorunk. Közel 8 óráig, 8 óra előtt pár perccel az igézőt hallják.
2: 8 órától pedig szentmisét közvetítünk Lázárfalváról, ezt követi a hét plebániája. 9 órától pedig ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját imádkozzuk.
1: 10 órától Lázár Kejfel, Hajlák Attila atya műsorát hallják, 10 óra 30 perctől pedig dr. Kis Gabriella műsorát, a Megértő Gondozás Kulcsa című műsort, 11 órától ma is kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát.
2: 12-től megszólalnak a harangok, az úrangyala imádkozására hívjuk Önöket, majd a zsolozsmát is együtt imádkozhatjuk a napközi imaórából. Ezt követi a Déli Magazin.
1: A Déli Magazin végén majd egy újabb műsorismertető is elhangzik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy délután 6 órától Csíksomjóról, a kegytemplomból közvetítjük a Szentmisét, és ma délután, illetve este 8 órától nem a csobotfalvi templomból közvetítjük a szentségimádást, hanem élőadásban közvetítjük a fókuszpontot, a 2026-os Székely udvarhelyi szentségimádást. Érdemes akkor is velünk tartani, velünk együtt, illetve velük együtt imádkozni. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és hívjuk Önöket, hogy most nyitott szívvel hallgassuk meg a nap evangéliumát.

0: Nincs feltámadás. Megkérdezték őt. Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támaszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt. Nem hagyva utódot, akkor a második vette el az asszony, de az is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszony mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége, hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik. Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a holtak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felül pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipke bokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózes Istenhez, én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádió hallgatók, Jézus legnagyobb csodája a feltámadás. Már elméleti szinten is hatalmas feszültség volt a zsidók hitében. A feltámadás hitét a szadduceusok azért utasították el, mert nem találtak Mózes 5 könyvében semmiféle utalást. Ott áll ez a hit dilemma, hogy van-e, és ha van, milyen az a feltámadás, mikor és hogyan képzelhető el. Amikor egy lehetetlennek tűnő elméleti helyzettel állnak elő a szadduceusok, hogy a 7 testvér közül kinek a felesége lesz az asszony, ha csak ugyan van feltámadás, akkor Jézusnak ezt a lelki ellenállást és bizonyos értelemben a hitben való elakadásukat kell lebontania. Így kezd el tanítani a feltámadás természetéről. És mi már tudjuk, hogy ez isteni tanítás, kinyilatkoztatás. Jézusnak kiinduló pontja éppen az, hogy a feltámadás valamiféleképpen már benne van a kivonulás könyvének 3. fejezetében, pontosabban a 6. versben, amit Istenről mond, amikor az élők Istenének nevezi őt. És ezen a ponton kell megérteniük a szadduceusoknak is, nekünk, ma élő keresztényeknek is, hogy a feltámadás nem egy általunk elért eredmény, de még bár nem is egy képesség, hanem Isten ajándéka, amely abból fakad, hogy az Úr elég hatalmas ahhoz, hogy új életet ajándékozzon. Jézus így egyszerre az írás tekintélyét és az Isten hatalmát is megerősíti, de ezt csak hittel lehet elfogadni, csak növekvő hittel lehet szemlélni. Jézus a halál és az örök élet távlatait keretezi újra. Nem pusztán elvi megállapításokat tesz, hanem tanít arról, hogy a halál után megváltozik, de meg nem szűnik az élet. Nagy szükségünk van ennek az igazságnak a felfogására, befogadására, hiszen Jézus tanítása és cselekedete, amely az Isten országának megvalósulásáért történik, a feltámadás által valósul meg. Ő pedig a kereszthalál után 3. napra így tér vissza a megdicsült test valóságában, ebbe a világba. Ma is számunkra Krisztus ennek a bizonysága, és ennek a tanúsága, hogy a feltámadt test természete és valósága az teljesen más, mint amit elképzel sokszor csak a testnek élő ember. Ma arra kapunk meghívást,

hívást, hogy ne feledkezzünk meg a lelkünkről és az örök életünkről. Ez reményt és biztonságot ad, hogy bár földi életünk véges, de Isten, aki a mi Istenünk, az életet ajándékozó Úr, aki bennünket is megajándékoz a megdicsőülő test és az örök boldogság reményével. Nagy szükségünk van erre a hitre, és azt gondolom, hogy csak folyamatosan és fokozatosan tudunk ebben elmélyülni. És kérjük Isten szent lelkének ajándékát, hogy megérthessük, mi is, milyen reménységre hívott meg bennünket ezáltal a tanítás által az Úr. Keressük a válaszainkat, keressük a saját felismeréseinket, és olvassuk az írásokat, hallgassuk Isten igéjét, amely mindezt megerősíti bennünk. A feltámadt Krisztus ma meghív bennünket, hogy erősödjünk meg az örök élet hitében, a feltámadás biztos reménységében.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hiszen hamarosan hírekkel jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Pályutka
0: és Görgényi Tünde.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodó, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat 2026. június 3-án a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, a mikrofonnál
1: Pályutka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a pontos idő 7 óra és 11 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Szent Háromsági templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Önkéntes találkozók.
0: Ma délután 4 órakor a kolozsvári stúdióban, csütörtökön szintén délután 4 órakor az Ír Mihály falvi plébánia közösségi termében tartunk önkéntes találkozót. Pénteken délelőtt 10 órára a Gyergyó Szentmiklósi Szentmiklós plébániára, délután 00:30-ra a Székely udvarhelyi stúdióba, 2 órára a Szentegyházi Szent András plébániára, szombaton délelőtt 10 órára pedig a Szatmárnémeti stúdióba várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre. Előadás 14. Leó pápa életéről és egyházképéről.
1: Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának 7. évfordulóján június 1-én a gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetben az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola előadást szervezett. Az előadás központjában 14. Leó pápa élete és egyházképe állt. A résztvevők megismerhették a Szentatya életútjának fontosabb állomásait, választott címerének jelentését, valamint azokat a teológiai és lelkipásztori hangsúlyokat, amelyek pápaságát és az egyházról vallott felfogását jellemzik. Továbbá betekintést nyerhettek az egy hete megjelent első enciklikája, a Magnifica Humanitas, csodálatos emberiség témáiba és tartalmában. Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza.
0: Az Erdélyi Hagyományok Háza alapítvány Marosvásárhelyi fiókja meghirdeti 2026-os önkéntes programját, amelynek fókuszában a fiatalok szakmai képzése és egy új értékteremtő közösség felépítése áll. Mint írják, az intézmény küldetése a professzionális kulturális tudás átadás, így a program célja túlmutat a hagyományos segítségnyújtáson. A 16 és 22 év közötti fiatalok valós tapasztalatot szerezhetnek a rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment területén. Jelentkezni péntekig lehet az ehh.ro oldalon keresztül megadott űrlap kitöltésével. Közösségi délelőttök szépkorúaknak.
1: A közösségi délelőttök szépkorúaknak programsorozat 7. alkalmán az olvasási és a könyveké lesz a főszerep Marosvásárhelyen. Az esemény vendége Szabó Csenge olvasás nagykövet lesz, akivel a szervezők arról beszélgetnek, hogy miért fontos és milyen örömforrás lehet az olvasás 60 év felett is. A résztvevők megoszthatják egymással olvasási élményeiket, kedvenc könyveiket és személyes történeteiket, a szervezők pedig különleges könyvajánlóval készülnek a korosztály számára. Az alkalom ma délelőtt 10 órától kezdődik Kandake Caféban. Előadás Székelyudvarhelyen.
0: Családi mintáink címmel tart előadást ma este 7 órától a Társalgó Klubban Bara Ágnás mentálhigiénés szakember, családállító. Az eseményen a családállítás világáról lesz szó, beszélgetnek láthatatlan kötődésekről, örökölt terhekről, kapcsolatokról és azokról a mintákról, amelyek sokszor generációkon át ismétlődnek. A részvételi díj 30 lej, amely tartalmazza a korlátlan fogyasztást is. Fókuszpont.
1: Ma este 8 órától a székelyudvarhelyi Mártonáron téren kerül sor a Fókuszpont Minden szem Jézuson nevet viselő estre, amelynek meghívottja excellenciás és főtisztelendő dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. A zenei szolgálatot Csíszér László és zenekara látja el. Az eseményt rádiónk élőben közvetíti. Ünnepi megemlékezés Zetelakán.
0: Vasárnap a ferences jubileumi év keretében megemlékező ünnepséget tartanak Zetelakán Boros Fortunát ferences vértanúról. A program délelőtt 9:30 ünnepi szentmisével veszi kezdetét, melyet emléktábla avatás és áldás követ a vértanú ferences testvér egykori családi házánál. A család, a ferences rend és az egyházközség mindenkit szeretettel vár. Élet a lélekben imanap Marosvásárhelyen.
1: Június 13-án az Élet a lélekben közösség imanapot tart a Marosvásárhelyi Szent Család templomban. A program délelőtt 9:30 rózsafüzér imádsággal kezdődik, és hálaadó szentmisével zárul délután 5 órától, melyet Szénégető István plébános mutat be. További információt a 0770 561 588-as telefonszámon lehet kapni. Megismétlem a telefonszámot: 0770 561 588.

Híreink végén pedig röviden az időjárásról is hallhatnak. Június 8-áig a hőmérsékleti értékek a legtöbb régióban az időszaknak megfelelő átlag körül alakulnak, míg az ország keleti peremén kissé hűvösebb is lehet a megszokottnál. Ezzel szemben a csapadék mennyisége országos szinten meghaladja majd a klimatikus normákat, a hegyvidéki területeken pedig kiemelkedően sok esőre kell számítani. Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és ismét esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős lökések, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is. Hajnalban 8-16 fok között volt a levegő hőmérséklete, délután pedig 22 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk. Helyenként párás ködös tájakkal is találkozhatunk. És most ismertetjük önökkel, hogy milyen hőmérsékleti értékeket mértek ma reggel 7 órakor Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. 15 fok volt Aradon, Besztercén, Marosvásárhelyen és Nagyváradon, 14 fokot mértek Désen, Nagybányán, Szatmárnémetiben, Temesváron és Zilahon, 13 fok volt a hőmérséklet Baróton, Dicsőszentmártonban, Kézdivásárhelyen, Máramaros-szigeten, Nagysármáson és Székelyudvarhelyen is 13. Brassóban 12 fokot mértek, de ennyi volt Csíkszeredában, Déván, Fogarason, Maroshévizen, Nagyszebenben, itt Sepsiszentgyörgyön és Tordán is. Tizenegy fokot mértek Gyergyóalfaluban, Kolozsváron, Resicabányán, és ennél kissé hűvösebb volt a hegyvidéken, az Ómul csúcson csupán 2 fok volt. Kedves hallgatók, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Ugandai vértanúk, Luanga Szent Károly és társai. A francia misszionárius fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett Ugandába. Szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők Tesa királyt ellenük fordították, ezért 3 év múlva el kellett hagyniuk az országot. Tesa utóda, a fiatal Muanga király 1884-ben visszahívta az atyákat. A királyi udvarban voltak már keresztények, sőt egyik-másik igen magas hivatalt viselt. Ilyen volt Unkasa József udvarmester és Kagva András, a királyi testőrség parancsnoka, a király jó barátja. Ők ketten felfedeztek egy összeesküvést, amelynek élén a legmagasabb hivatalt viselő Katikíró állt. A király tudomásul vette a vádat, de a bűnös halálbüntetését elengedte, sőt meghagyta hivatalában. Ő pedig bosszút forralt árulói ellen. Unkasa József példás keresztény életet élt, és már 1882-ben felvette a keresztséget. Minden héten kiváltotta a saját jövedelméből legalább egy rabszolgát, emellett hitoktatói munkát is végzett. Katikíró azonban egyre inkább a keresztények ellen hangolta a királyt, és elérte, hogy 1885-ben királyi parancsra megöljék Hennington anglikán püspököt, és vele együtt sok más keresztényt. Kémkedéssel vádolták őket. Ugyanezzel rágalmazta meg Unkasa Józsefet is a király előtt, aki hit neki és szabad kezet adott felette. Katikíró azonnal cselekedni kezdett, nehogy a király meggondolhassa magát. Ének idején elfogadta Józsefet. Épp csak annyit engedett számára, hogy megáldozhasson, s még hajnal előtt lefejeztette, majd elégette a holttestet. Mikor a hóhér meg akarta kötözni, József azt mondta: miért? A hitemért halok meg, csak nem fogok elfutni. Egy keresztény, aki Istenért adja az életét, nem fél a haláltól. Szubugváó Dénest, a 17 éves apródot rajta kapták, hogy hitoktatást tart. Mivel nem tudták eltéríteni a hitétől, maga a király döfött láncsát a torkába. Egész éjszakán át hagyták a vérében feküdni, majd másnap lefejezték. Ugyanennek a napnak az estéjén a király kihirdette elhatározását: mindazokat, akik imádkoznak, megöleti. Számára az imádkozás olvasást jelentett, mert a keresztények könyvből imádkoztak. Így az olvasók azonosak voltak a keresztényekkel. Luanga Károly, az apródok vezetője, azonnal fölismerte a helyzet komolyságát, és maga köré gyűjtötte imádságos virasztásra azokat, akik hűségesek voltak a hitükhöz. Készültek a vértanúságra. A közöttük lévő 4 katekument levizsgáztatták, és azonnal megkeresztelték. Másnap reggel a király nagybíróságot hívott össze, és az apródoknak sorban egyenként jelentkezniük kellett. A király kihirdette: mindazok, akik nem imádkoznak, foglaljanak helyet itt mellettem, akik pedig imádkoznak, álljanak oda a fal mellé. Károly volt az első, aki kilépett a sorból, és odaállt a nádból font falhoz. 15 társa követte. A király ordított haragjában: ti valóban imádkoztok? Igen, uram, mi valóban imádkozunk. Továbbra is akartok imádkozni? Igen, uram, egészen a halálig. Akkor a király ítéletet hirdetett: öljétek meg őket. A hóhérok megkötözték és elvezették mindnyájukat. A börtönben kellett várakozniuk, míg útnak indították őket. A következő napon Katikíró megint a király elé járult, és bevádolta előtte a király barátját, Kagva Andrást, hogy ő a pártütő keresztények vezére. Így bőszítette a királyt: te kész volnál arra, hogy saját gyermekeidet föláldozd, ezeknek a nyomorultaknak pedig megkegyelmeznél? Add nekem ezt a kagvát, hadd végezzek vele. És a király kiszolgáltatta neki a barátját. Andrást azonnal halálra ítélték, lefejezték és elégették. Másnap a következő magasrangú keresztény került sorra, Murumba Mátyás. Halálra ítélték és kegyetlen módon végeztek vele. Az ugandai vértanúk aktája úgy emlékezik meg róla, mint a vértanúk koszorújában a legszebb virágról.
Eközben az apródokat kétnapos erőltetett meneteléssel a kivégzés helyére hajtották. A hóhérok parancsnoka megkísérelte az apródok között lévő fiát megmenteni a haláltól, így biztatta. Mondd, hogy többet nem imádkozol és megmenekülsz. Nem, apám, válaszolta a fiú, ezt én nem mondom, mert imádkozni fogok. Akkor legalább szökjél meg, én elrejtelek a házamban, könyörgött neki az apja. Nem, én nem fogok elfutni, én a barátaimmal együtt akarok meghalni. Bár tiltakozott ellene, levették róla a bilincseket és elvitték társai közül. Azok pedig buzgón imádkoztak érte, hogy meg ne inogjon a hitében. Kis idő elteltével vissza is jött a fiú, és elfoglalta közöttük a helyét. Június 3-án reggel végre kihozták a kunyhóból a foglyokat, és megkötözve sorba állították őket. Elsőként vezetőjüket, Luanga Károlyt égették el elevenen. Abban bíztak, hogy a többi majd csak megretten. Hogy még jobban gyötörjék őket, találomra hármat kiválasztottak, és megkegyelmeztek nekik. Nagyon szomorúan fogadták, hogy nem lehetnek vértanúk, de később ők beszélték el társaik hősi küzdelmét. A többieket most egymáshoz kötözték, és egy hatalmas mágiára állították őket. A hóhérok parancsnoka azonban még mindig nem adta ki a halált jelentő parancsot. Kiemeltette közülük a fiát, és feloldatta a kötelékeit. A fiú erre sírni kezdett. A király megparancsolta neked, hogy ölj meg. Hát olsd ki az életemet. Én meg akarok halni Krisztusért. Erre apja átadta egy másik hóhérnak, hogy ölje meg, majd holtan vetette a mágjára a fiút, s akkor megparancsolta, hogy gyújtsák meg a mágját.

0: Kedves hallgatók, 2026. június 3-a van, szerda reggel, az év 154. napja, 211 nap van még hátra ebből az évből. Nézzük meg, hogy a mai naphoz milyen híres neves személyiségek, illetve fontosabb események kapcsolódnak. 231 éve 1795-ben e napon halt meg Kármán József író, a Fanni hagyományai írója. 1875-ben 151 éve halt meg Georges Bizet, francia zeneszerző, a Carmen című opera alkotója.
1: Szintén 151 éve 1875-ben napon született Svakulai Sándor, a magyar repülőgép tervezés és építés egyik úttörője.
0: 127 éve 1899-ben e napon született Békési György, magyar származású Nobel-díjas, biofizikus, akusztikus, akinek az életéről, munkásságáról a kedves hallgatók a Napi Téma című adásunkban hallhatnak.
1: 1899-ben 127 éve napon halt meg ifjú Johann Strauss osztrák zeneszerző, a Keringő király. Égduna keringő és a denevér juthat eszünkbe az ő nevéről.
0: 117 éve 1909-ben született Badiny Jós Ferenc, sumerológus professzor, a magyar őstörténet kutatója.
1: 1924-ben 102 éve halt meg Franz Kafka cseh író, a Per és az Átváltozás szerzője.
0: 82 éve 1944-ben született Gulyás Gyula, Kossuth díjas szobrász.
1: 61 éve 1965-ben Edward White végrehajtotta az első amerikai űrsétát.
0: 1963-ban 63 éve halt meg Szent 23. János, római pápa, aki 1958 és 1963 között volt Szent Péter 261. utóda.
1: 60 éve e napon halt meg Bornemissza Géza festő.
0: 1967-ben 59 éve született Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai világ és Európa bajnok úszó, sportvezető.
1: 19 éve 2007-ben halt meg Darvas Iván, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzet színészem.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszöntöm a mai meghívottamat, Csáki Ernő, mérnök tanár urat is. A mai napon Békési György biofizikusról emlékezünk meg, az ő munkásságáról fogom kérdezni a mai meghívottamat.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Mit tudunk Békési Györgyről?
1: Budapesten született 1899. június 3-án. Berben az egyetem matematikát, fizikát, csillagászatot, főleg pedig kémiát tanult, majd 1921-ben vegyész oklevelet szerzett. Budapesten doktorált fizikából.
2: Következik a gyümölcsöző és fáradhatatlan tevékenysége.
1: Igen. 1926-tól 1940-ig pályája meredeken ívelt felfele. Élettani mérési módszereket dolgozott ki. Berendezéseket készített és készítettett. Több tucat cikket publikált folyóiratokban. 1928-ban avatott Magyar Rádió önálló stúdiójának akusztikai terveit is készítette.
2: A háborút hogyan viselte át?
1: 1944. április 3-án bombatámadás érte a postakísérleti állomás épületét, elpusztult Békési itteni laboratóriuma.
2: De ez nem akadályozta meg őt a munkája végzésében.
1: Gondolom, ezt is túlvészelte, biztos vagyok benne, a háború után újult erővel fogott munkához. 1946 őszén Stockholmban utazott. Talán ő maga se gondolta akkor, hogy soha többé nem látja viszont Budapestet. Közben meghívták az Egyesült Államokban a Harvard Egyetemre. Itt remélt olyan gazdasági körülményeket, amelyek között nyugodtan végezheti akusztikai tevékenységét.
2: Tudjuk, hogy itt is szép eredményeket ért el.
1: Igen, 1961-ben aranyérmet kapott az Amerikai Akusztikai Társaságtól, ugyanebben az évben megkapja az Orvosi Élettani Nobel-díjat. 1965-ben leégett az egyetem egyik épülete, amelyben Békési laboratóriuma is volt.
2: Ezután következik aktív tevékenységének utolsó szakasza.
1: 1966-ban elfogadta a Hawaii Egyetem meghívását érzékszervi kutatólaboratórium kutatói tisztét, ahol kutatja a különböző érzékszervek idegi működésének hasonlóságát. Élete során mintegy 160 tudományos dolgozatot publikált, és nem kevés a róla szóló magyar nyelvű irodalom sem. 1961-ben orvosi élettani Nobel-díjat kapott, annak ellenére, hogy ő maga nem volt orvos. A távközlésben az eddig egyetlen Nobel-díjas postamérnökként tartják számon, pedig villamosmérnök se volt. Békési György biofizikus 1972. június 13-án hunyt el Honoluluban.
0: Köszönöm, hogy elfogadta a tanár úr a meghívást, és a hallgatóknak, hogy ezen a reggelen is a Mária Rádióval tartottak. Isten áldása legyen életükön. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő percekben köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket, várjuk hívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Rövid szöveges üzeneteket a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek. A mai napon a Klotild, Tilda és Cecília nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, aki ma születésnapot, házassági évfordulót vagy más fontos eseményt ünnepel.

Nézzük meg a neveknek az eredetét és a jelentését. A Clotilde germán eredetű névből származik, melynek jelentése dicsőséges, híres, arcos. A Tilda a Clotilde és a Matilde becéző rövidülése. A Cecilia pedig latin eredetű név, a Cecilius római nemzetség névből származó férfi névnek a női párja, jelentése a Cecilusok nemzetségéből való, a név alapja egy vak jelentésű latin szó. Hirtelen nekem a Ceciliáról, Acél Cecilia jut eszembe, nem tudom, kedves Ceci, hogy hallgatod de a most a rádiót, a Jóisten áldását kérjük a te életedre, tudom, hogy rádiónknak hűséges hallgatója, támogatója vagy, de köszöntünk minden Cecilia nevű önkéntest, hallgatót, támogatót.

0: És köszöntjük az első betelefonálónkat. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Egy kicsivel még kisvel, de annál nagyobb szeretettel szeretném köszönteni Buhaszádába Tündikét, nevenapja alkalmával, most volt nem, most valamelyik nap, hogy a drága Jóisten éltesse még sokáig, és adjon sok-sok szerencsét, egészséget a kicsi leányával együtt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen, csatlakozunk a jó kívánságaihoz, és amíg újabb telefonáló érkezik, addig én itt mellettem Görgényi Tündét szeretném köszönteni, neki is most volt a névnapja, gyereknapon, hát kedves Tünde, én meghúznám a füledet, de...
2: Gyorsan ráteszem a fülhallgatót.
0: Igen, ezért nem szépen. Sikerült. Jó Isten éltessen sokáig.
2: Nagyon szépen köszönöm, és téged is éltessen a Jó Isten, hiszen mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és mindnyájunknak gyermeknapja volt, úgymond a mi napunk volt. Nézzük meg, hogy van-e újabb telefonáló. Úgy látom, hogy nincs, üzenetek sem érkeztek. Bátorítjuk a kedves hallgatókat, hogy ha van olyan, akit a szívükben hordoznak és szívesen köszöntenék, akkor most megtehetik.

0: Halló! Halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szívem mély szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni a Mária Rádiónál Görgényi Tündikét, és még szeretném köszönteni Daró Tündikét, aki szomszéd lány volt, most már térhez ment. Önöket, minden beteget dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Egy áldott szép napot kívánok!
0: Köszönjük szépen önnek is, és köszönöm szépen a jó kívánságot, a jó Isten tartsa meg önt is.

0: Újabb telefonálót köszöntünk, halló Mária Rádió.
1: Halló, igen, dicsérlessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szívem szeretetével szeretném köszönteni Görgényi Tündét, névnapja volt hétfőn, de akkor nem tudtam köszönteni. A mindenható Jóisten éltesse nagyon sokáig, mert nagyon szeressük, nagyon, nagyon nagy szükség van nekünk rá. Jóisten éltesse még nagyon-nagyon sokáig. Köszönöm szépen, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Az ön nevébe is meghúzom a fülét.
1: Jó, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, kedves Erzsike, a Jóisten áldása kíséri a te életedet.

0: Nekem még egy tünde jutott eszembe, mégpedig Borszékről, Molnár Tünde, egy nagyon-nagyon régi ismerősöm és rokonom is, és barátnőm is volt, a jóisten éltessen, kedves Tünde, szeretett családot körében, és telefonáló is van a vonalban, őt is hallgassuk meg, kit szeretne köszönteni. Mindörökké, amen.
1: Tündét és kolléganőjét köszöntöm, szereteimet. Köszöntöm Perényi Cecíliát névnapi alkalmából. Köszöntök minden beteget, való közösségemet. Áldást tisére kérek a jó Istentől mindenkire. Hedik mindig voltam, dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Edit néni, hogy betelefonált, és csatlakozunk a jó kívánságaihoz. És köszönjük, hogy mindig velünk tart, és mindig velünk rádiózik, támogatja a rádiunkat. Kedves hallgatók, lejárt a köszöntőre szánt idő, majd a délután folyamán lesz még lehetőség. Meghívjuk Önöket, hogy hallgassák meg a nap gondolatát, amit a mai napra választottunk, és amelyet Jutka fog majd felolvasni. Kívánjuk mindazoknak, akik a mai napon ünnepelnek, hogy még akkor is, hogyha nem süt ki a nap, vagy nem süt a nap, de a szívükben ragyogjon Isten szeretete, öröme és békéje.

Hallgassuk meg a nap gondolatát nyitott szívvel, amelyet a mai napra a páduai Szent Antaltól vettünk. Az igaz halála az éj vége, a nappal kezdete, megszűnik vele a nyomor, és kezdetét veszi a boldogság.

0: Kedves hallgatók, műsorismertető következik. Akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, hamarosan az igézőt hallják, majd Szentmisébe kapcsolódhatnak be, melyet Lázár falváról fogunk közvetíteni. A Szentmise után Gábor Anna szerkesztésében a hét plébániájának az ismertetője hangzik el.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus szíve litániáját imádkozzuk.

0: hallhatnak, megismételjük a nap evangéliumát, és mivel első szerda van, filmajánlóval jelentkezünk, a Déli Magazin végén elhangzik majd egy újabb műsorismertető is. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy délután a Szent Mise Csíksomjóról a Kegytemplomból lesz közvetítve, illetve este 8 órától a Fókuszpont, 2026-os Fókuszpontot közvetítjük Székely udvarhelyről, ahol excellenciás és főtisztelendő doktor Kovács Gergely gyulafehérvári érsek elmélkedésére lesz hallható, és Csiszér László és zenekara fog dicsőíteni. Érdemes akkor is, de addig is velünk tartani. Búcsúznak önöktől a mai adás szerkesztői
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: egy fénysugára lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Keckó Pálnak, a budai egyházmegye esperesének és a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lelkészének gondolatait hallják.

0: nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Mikor úgy nagyon kerestem az élet értelmét, akkor kezdtek el a gyülekezetem belüli ifjúsági körbe hívogatni, és ennek a körnek a lelkülete, amit az éneklések, a közös imádság vagy az igeolvasások jelentettek, ez nagyon magával ragadott, és itt vált igazán személyessé, hogy hiszek Istenben, hogy az Isten szeret engem, és ennek az öröme, ereje az életem minden egyes területére kihat. És aztán ez a gondolat is megfogalmazódott bennem, hogy lelkészi pálya felé induljak, de aztán volt egy nagy fordulat az életemben, mert a felvétel előtt megtörtént a legrosszabb, ami egy felvételiző fiatal megtörténhet. Az egyik szakmai tantárgyból nem sikerült az érettségim, hanem is voltam kiváló tanuló, de jó tanuló voltam, és ez így egészen nehezen feldolgozható és értelmezhető volt számomra azokkal az érzésekkel, amikkel indultam volna éppen a lelkészi pálya felé. A következőben rosszul sikerült a felvételim, és aztán harmadszorra futottam úgy neki, hogy ha valóban itt a helyem, akkor még mindent beleadva erre felkészülök, akkor az egyik legjobb felvételit sikerült tennem. Idővel láttam ennek a kis megállnak az értelmét az életemben, és hívő emberként az ember úgy minden mögött keresi az Isten döntését vagy a vezetését. Ma már úgy tudok visszatekinteni erre, az egyfelől nagyon megpróbáló, de nagyon fontos időszakra az életemben, amelyen keresztül sokat tanultam, és sokat hozzátett ahhoz, hogy aztán a szolgálatban vagy a hétköznapokban is kellő komolysággal kezeljem az előttem lévő feladatokat, és próbáljak ezekben minél teljesebben és odaszántabban jelen lenni.
1: Keckó Pálnak, a Budai Egyházmegye esperesének és a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lelkészének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
2: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyen hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
3: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
4: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.

Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szent misét közvetítünk Lázárfalvából, a Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. Arra kérem a kedves hallgatókat, mindnyájan a saját kérelmeinket vigyük a mi Urunk Jézus Krisztus szeretett szívéhez, és imádkozzunk együtt szándékainkért. A Szent misét Gábor Zoltán plévános úr mutatja be, a kantori szolgálatot Barta Zsolt látja el.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban szeretett testvérek, mai evangéliumi részletünk a tegnapinak a folytatása. Még emlékszünk a témára, amikor megkérdezik Jézustól, hogy adót fizetni vagy nem. A mai alkalommal a szaduceusok a feltámadás kérdését vitatják Jézussal. Ugyanis ők nem hiszik, hogy van feltámadás. Jézus éppen azzal igazolja a feltámadás valóságát, amit ők is igazságnak tartanak, hiszen az ős atyákról mindenki azt tartotta, hogy nem csupán eltemették, hanem tovább éltek. Érvel Jézus, amikor azt mondja, hogy Mózesnek az égő csipkebokorban Jézus így, Isten így mutatkozik be, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Hogy állunk a feltámadás kérdésével? Hisszük és valljuk, hogy Jézus feltámad, de hiszünk-e abban, hogy mi is fel fogunk támadni, még akkor is, ha az időpontot nem tudjuk. Hát ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, így méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim,

0: Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
1: hogy imádkoztatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
3: Amen.

Könyörgjünk, gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak, könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által,

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Pál, Isten akaratából a Jézus Krisztusban való élet ígérete szerint Krisztus Jézus apostola üdvözletét küldi Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és béke az Atya Istentől és Krisztustól, Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságaimban éjjel-nappal szüntelenül megemlékezem rólad. Figyelmeztetlek, éleszt fel magadban Isten kegyelmét, amely készföltételen folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett, és engem se szégyelj, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállalt az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva Isten erejében. Ő megmentett és szent hivatásra hívott meg minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározása és kegyelme szerint, amelyet örök idők előtt adott nekünk Krisztus Jézusban. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvösségünknek, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki a halált legyőzve, az életet és a halhatatlanságot pedig felragyogtatta az evangélium által. Ennek lettem hírnöke, apostola és tanítója. Emiatt szenvedem a fogságot is, de nem szégyenkezem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok abban, hogy ő meg tudja őrizni rábízott kincsemet addig a napig, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben szaduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondták, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak feleségét, és támaszon utódot testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vett el az asszony, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte neki: Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákub istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánat. Krisztusban szeretett testvérek, ismernünk kell Jézus korából azt a 2-4 népcsoportot, amelyeknek különböző életfelfogásuk volt. A farizeusok elsősorban a törvény buzgó megtartásában látták életük értelmét. Ezzel szemben a szaduceusok, akiket a mai evangélium részlet megemlít, ők úgy gondolták, hogy az élet örömei, az élet boldogsága az itt a földön teljesedik be, és ezért vallási felfogásukból kizárták a túlvilági életet, vagyis a feltámadás nem vallották, nem is akartak róla hallani. Na most ilyen életfelfogással mennek Jézushoz, és hoznak egy példát, nem tudjuk, hogy megtörtént vagy nem, viszont ők mindenképpen azt akarják elérni, hogy Jézus az ő oldalukra álljon, és jóvá hagyja az ő elgondolásukat, életvitelüket. Jézus ezt nem teszi. Elmondja, hogy tévedésben vannak. És, kedves testvérek, mi is sokszor így vagyunk. Megkísért a világnak az a szelleme, amikor azt valljuk, hogy hát nem tudjuk, mi történik a halál után, inkább éljünk itt jól, aztán meglátjuk. Na most, ha ebben beleéljük magunkat, akkor bizonyos hit igazságokat kezdünk tagadni. Ugye ismerjük a hitigazságokat, hogy egy Isten van, az egy Istenben 3 személy, Atya, Fiú, Szentlélek. A Fiú Isten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen. És már itt, burkoltam, benne van a feltámadás kérdése, mert hisszük és valljuk, hogy Jézus valóban szenvedett, meghalt, de 3. napra feltámadt. Ez a mi feltámadásba vetett hitünknek az alapja, és ez alapján valljuk, hogy elhunyt szeretteink élete itt a földön megszűnt, de nem semmisültek meg, hanem más formában, más életállapotban élnek. És ezzel kapcsolatosan, hogyha komolyan vesszük, akkor sok mindenre kihat a feltámadásba vetett hitünk. Gondoljunk csak arra, hogy például az örökségünkkel hogy bánunk? Szüleink szerezték anyagi szellemi örökségeinket, és mi azzal gazdálkodunk, abból élünk. Na most, megvan-e a szüleink iránti tisztelet, amikor az örökséget Isten akarata szerint próbáljuk felhasználni? Vagy pedig, ahogy szokták mondani, hogy egy generáció megszerzi, a második megtartja, és a harmadik eltékozója. Érdemes azért az életvitelünket úgy Isten szeretetének a fényében is látni egy keveset, mert az az ember, aki nem tudja értékelni, amit örökségül kapott, az bizonyos szempontból nagyobb dolgokat is el tud játszani. És ez teljesen Jézus tanításának az alapján nyugszik. Jézus maga mondja, hogy aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. És hogyha hűtlenek vagytok a világ dolgaiban, akkor vajon ki bízza rátok az igazi értékeket? És itt Jézus már az örök életnek az értékeire utal. Na most, amikor a mai evangéliumot úgy aprólékosan próbáljuk értelmezni, akkor rájövünk arra, hogy a szaduceusok igenis a történetüket egy igazsággal kezdik. Mózes megírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra a feleségét, akkor a testvér vegye el annak feleségét, és támaszon utódott testvérének. Igen, ez az előírás élt a zsidóság körében, azért, hogy a családok fennmaradjanak. Azt mondanok, hogy hát ez nem igazán a mai kor erkölcse szerint való, amikor testvér feleséget vesznek feleségül, de megvolt a zsidóságnál ez az értelmezés és gyakorlat is, már említettem, hogy a családok fennmaradjanak, hogy ne halljanak ki. Na most, ezzel kapcsolatosan mennyire szoktunk odafigyelni nagyobb rokonságunk körére? Visszaemlékszem gyermekkoromba, szüleim gondot fektettek arra, különösen édesapám nagyon jól ismerte a rokonságot, és ha valakivel találkoztunk, akkor mindig elmondta, hogy ez neked ezen az ágon ilyen vagy olyan rokonod. Az igaz, hogy tartottuk a rokonságot, különösen az első unokatestvérekkel. De a második, harmadikat csak így szüleinken keresztül ismertük meg. És akkor, amikor találkoztunk, akkor elmondtuk, hogy hát igen, mi rokonok vagyunk, és akkor már tudtuk, hogy melyik felmenő ősünk folyamán. Na most érdemes testvérek így a rokoni szálakat is újra feleveníteni és összefogni, mert valahol ebben rejlik az összetartozásunknak a tudata. Mert ha ezeket úgy mellőzzük, akkor úgy elmegyünk egymás mellett, hogy nem is tudom konkrétan a másik emberről, hogy kicsoda. Valahol a krisztusi szeretet magva itt van elrejtve. Jézus, amikor elmondják neki ezt a történetet, akkor tévedésről beszél. Mik a mai kornak a tévedései? És hogyha az isteni szeretet szempontjából kezdjük ezeket úgy kicsit boncolgatni, vagy vizsgálgatni, akkor rádöbbenünk arra, hogy az idősebbek nagyon jól emlékeznek, hogy valamikor a kaláka szellem az arról szólt, hogyha én voltam szükségben, akkor te segítettél, ha te voltál szükségben, én segítettelek. Sajnos, hogy ez kihaló félben van, és most inkább megfizetjük a munkást, mint hogy tartozzam a másiknak. Vajon jó mentalitás ez? Mert egyet fordul a társadalom, és jobban egymásra leszünk utalva, akkor döbbennénk igazán rá, hogy igen, emberi értékeink vannak. Azokat kihasználni ma is Isten akarata, és egyben a közösségi szeretetnek a megnyilvánulása. Biztosban szeretett testvérek, imádkozzunk a mai szentmisében azért, hogy a krisztusi tanítás, akár a rokoni körünkre vonatkozik, akár a másik emberre való odafigyelésre, áthassa az életünket, mert Isten az ilyen apró és egyszerű dolgokban rejtette el a mindennapi életünk boldogságát. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta. Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat. Elhunyt testvéreinkért, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljussanak, kérjük Urunkat. Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre. Krisztus

Isten, te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneken, ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve, kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek. És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek. És igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Hallgatott hirdetjük, Urunk, és hitáljuk föl a hatástalra, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházat áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten a

minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztus.

Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörök.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az illámkenem.

0: Ó édes Jézus!
1: Ó kegyes Jézus! Ó irgalmas Jézus! Imádtak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban, amen.
0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába.

0: Az Úr angyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő minnyében fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nékem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőm,
1: és mi köztünk lakozzék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó keressünk a Krisztus ígéreteire, könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által
2: a feltámadást dicsőségébe betessünk,
1: Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Istenünk,
1: te hálunk Istenünk, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üdvözötteknek védelmezője, és népetnek jópásztora legyen. Add, hogy nyelvőt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

Szentmisét közvetítettünk Lázárfalvából, a Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból, a Szentmisét Gábor Zoltán plébános úr mutatta be, a kántori szolgálatot Barta Zsolt látta el. Köszönöm, hogy együtt imádkozhattunk, és kívánok minden Mária Rádió hallgatónak az Úr kegyelmével eltöltött áldott napot. A mikrofonnál Fekete Klárát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lázár falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Lázár falva Hargita megyében, Csíkszeredától 22 kilométerre, a Tusnád és a Híd patak találkozásánál fekszik, közigazgatásilag Csíkkozmáshoz tartozik. Kozmáson alól, a Nyerges tetőre kap fel az út, innen letérve Lázár falvára, mely Csík délkeleti szögletében a Cecelle, Bolondos és Nagy Haram alkotta hegykaraj alatt igen festőileg fekszik, a Nagy Csomát hegylábánál. Régen, mint többnyire jobbágyok által lakott helység, erdősége egészen a tóriai büdös és bálványosig tart. Az országút régen Csíkból Lázár falván át, a Kápolna mezőn volt félvezetve. Szép, regényes vidéken bálványos vára közelében elvonulva ment tórjára, a 18. század elején a Nyergesi út elkészültével hagyták fel. 1365-ben említik először, a falu már viselte a nevét. A falut a később Gyergyószárhelyre letelepedett Lázár család alapította a 14. században. A község a nevét Lázár gróftól vette, akinek tulajdona volt, később átkerült a Torocz urasákokhoz, majd a Béldi, Petki és Apor családokra szállt át, akik jobbágyokat telepítettek a területek megművelésére. Sokáig Alcsík végfaluja volt, és nem is Csík, hanem Fehérvár megye része volt. A falu eredeti helye a Kápolna mezőn lehetett, mivel itt számos erre utaló épületmaradványt találtak. E végfalujában felemlítjük azon várkastélynak még most is tekintélyes maradványait, mely a falu felső részében a Mohos felől lefolyó Tusnád pataka és a Híd patak közti hegyfokon fekszik. A kastélyt az Erdély történelmének oly nagy szerepet játszó Petki István építette 1640-ben, most elhagyatva fedéltelenül küzd az enyészettel. 1643-ban itt tartották Csík, Gyergyó és Kászonszékek katonai szemléjét. 1690-ben a kurucok égették fel a falut. 1717-19-ben pestis járvány pusztított. A faluban a Kuria dombon állt egykor Petki István Csík, Gyergyó és Kászonszékek főkapitányának 17. századi kastélya, mely a 19. század közepén már romos volt. Apor Lázárnak is udvarháza volt itt. 1882 nyarán tűzvész perzselte fel a falut. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Kászonalcsik járásához tartozott. A kis templom és a kápolna egy tragikus tűzvészben leégett, ezért a falu lakosai az 1500-as évek elején a jelenlegi helyre költöztek. A falu központi részében emlékkőkereszt helyén épült egy új kápolna 1580-1582 körül. 300 év elteltével, 1882. július 14-én azonban ez a kápolna is leégett. A tűzvésznek a falu alszegi része összes házából áldozatul esett. Kozmás filiája volt a Lázárfalvi Egyházközség, 1726-tól megpróbálják önálló plébániává szervezni, de a főpásztor csak 1914-től hagyta jóvá az egyházközség önállósítását, az első helyi plébános Potofszki Dávid volt. A középkorban tiszta katolikus falu. Belterületén 48 borvízforrás tör fel, határában is borvizes mofetták területek vannak, melyekre kis fürdőtelepek, a Fortyogó és a Nyírfürdő épültek. Az egykori miklósi kuria ma a falu kultúrotthona. A jelenlegi műemlék római katolikus templom neobarokk stílusban épült 1883-ban, és az oltári szentség úrnapja tiszteletére lett felszentelve. Ez a templom az 1882-ben leégett régi kápolna helyében épült. A templom főoltárán festmény látható, amelyen Jézus egy gyermeket áldoztat. A szentélyben van a misézőasztal, oltár, valamint mellékoltárai, a Lourdi

Mivel visszakerült a római katolikus egyház tulajdonában, 2019-ben feljavították, és hogy jól fűthetővé tették, ezért télen a szentmiséket itt tartják. Egy misézőasztaloltár foglal helyet a kiskápolnában, és a kápolnát Szent Miklós tiszteletére szentelték fel. Búcsút december 6-án, karácsony apója napján tartanak, ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. Lázárfalvához tartozik a Szent Annató területe, 944 méteres magasságban, festően szép környezetben, a Csomáthegység egyik kráterében alakult ki. A másik kráterben a mohos tőzegláb található. A tó melletti kis dombon álló Szent Anna kápolna az idők múlásával többször megrongálódott, de ugyanakkor többször feljavították, felújították vagy átépítették, legutóbb 2007-ben. A tó nyugati oldalán Szent Joachim kápolna is állt, már 1562-ben, mára csak alapjainak kevés maradványai látszanak, a helyén emlékére 2012-ben állítottak keresztet. A Szent Anna tó évszázadok óta búcsújáró hely, 1349-ben említi oklevél, a környék bányász népe Szent Annát, Mária édesanyját tisztelte, mint a vidék védőszentjét. Évente egyszer tartanak szentmisét a Szent Anna búcsúnapja alkalmából július 26-án. A faluhoz fűződik a Szent Anna búcsuk megszervezése, a tó melletti kápolnához minden évben elzarándokolnak a környék hívei. A tó is a község területéhez tartozik, minden évben még a kápolna mezőn tartanak egy szentmisét az oda zarándokló hívek részére. A lázárfalvi úrnapja plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye alcsíki főesperesi kerülethez tartozik, a plébánia búcsúját úrnapján ünneplik, urunk testének és vérének főünnepén. Úrnapja pirosbetűs ünnep mindig a pünkösd utáni 10. napra esik, örökös szentségimádási napja május 2. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári énsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. S készülünk itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban, hogy elimádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus szíve litániát. Imáinkat felajánljuk minden kedves hallgatóért, hálatelt szívvel köszönjük meg támogatásukat, akár imával, akár anyagiakkal támogatnak bennünket. Imádkozunk a betegekért, akár ágyhoz, akár házhoz kötve vannak. Tudjuk, hogy sokaknak a Mária Rádió az egyetlen vigasz, az egyetlen társ. Imádkozunk a betegekért, egy beteg édesapáért, illetve egy fiatalemberért, kedves önkéntesünkért, akinek ma van a temetése, 2 órától Gergely Mária lelke üdvéért. Imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatónkért, akik megpróbáltatások között vannak, hogy a Jóisten erősítse őket testben és lélekben egyaránt. Hívhatnak a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon, üzenetben a 0758 420 555-ös SMS számra írhatnak. Honlapunkra is lehet üzenetet küldeni a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva. Kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék el a háttérben kikapcsolni a rádiókészüléket. Köszönöm szépen megértésüket és türelmüket. És amíg telefonáló lesz, néhány ima szándékot megosztok önökkel. Egy külföldi hallgató írja: imád kérek testi-lelki egészségért, azért, hogy elfogadjam a sorsomat, s ne érezzem magam magányosnak, s rendeljen a Jóisten megbízható barátokat családunknak. Egy édesanyja írja: Szent Rózsafüzért felajánlom hálából, s kérem a Szűzanya és a Szent Antal oltalmát, megsegítő kegyelmét fiam hite megerősödéséért, testi-lelki gyógyulásért, áldásért, munkájára, és hogy forduljon jóra az élete. Szegészeti rózsafüzéreket felajánlom a Szűzanya szándékára, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeink testi-lelki épségéért, egy fontos szándékért, és az összes hívekért. Nagyváradról írta egy mindennapos hallgató. Mai rózsafüzéreket és szentmiséket felajánlom férjem lelke üdvéért, akit ma 9 hónapja, hogy az Úr magához szólított. A Jóisten adjon csendes pihenés neki az anyaföldben, dánfalvi temetőben, érte imádkoznak felesége és gyermekei. Kis családunk egészségéért, békéért, ellenségeinktől való oltalomért kérem a Szűzanya megsegítő kegyelmét, egy édesanya írta. Istenem, bocsáss meg bűneimet, és add meg nekem, ami hiányzik, bízom benned, hogy velem vagy. Továbbra sincs telefonáló, de üzenet annál több van. Felajánlom a rózsafüzért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, a Szentlélek vezetését kérem, hogy vezesse őket a helyes útra, békéért, és imádkozom Jézusom, bízom benned, egy édesanya üzenete. Édesapám lelke üdvéért, és édesanyám zavaros elméjének a jóra fordulásáért, helyreállásáért imádkozom, a lánya imádkozik. Minden imád, szentmisét, rózsafűzireket felajánlók Kápolnásfaluba, Gergely Emese, Lőrinc Anna lelkük üdvéért, Jóisten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék nekik, imádkozunk értük. Rózsafüzért felajánlom hálából az én gyermekeimért, a fiam gyógyulásáért, lányom sikeres vizsgáiért és párválasztásáért. Felajánlom a rózsafüzért családomért, bűneim bocsánatáért, egy munkahelyért és több fontos szándékért. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Tisztessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket, köszöntöm az én kicsi családomat, és ezt a mai rózsafüzért, és minden imádcsom a reggeli szentmisét fel szeretném ajánlani a családom egészségéért, a nővérem és az ő családja egészségéért, a betegekért, a Mária Rádió munkaközösségét és fennmaradásáért, a világ békéért, a Csíkszentdomokosi Egyházközség minden egyes lakójának jó egészségéért, a betegek gyógyulásáért, a bácsiainkért, a kantor úrért, a segrestésünkért, az ők családjukért, és végül, de nem utolsó sorban fel szeretném ajánlani az elhunyt szeretteim lelke üdvét, különösen az apósom lelke üdvét, akinek halálának évfordulója van. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki, aki a Csíkszentdomokosi temetőben pihen, a többi szerettem már együtt. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni önnel. Szeretteim lelke üdvéért ajánlom fel ezt a szent olvasót, egy mindennapos hallgató írja. Felsorolt szándékok mellé az én szándékaimat is helyezem, ezért ajánlom fel a rózsafüzért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
2: Ezt a Mária Rádiónak élnét felajánlom, hogy maradjon fel a Mária Rádió, és a papácsikét, és pápákét, és magamért, és háborúnak szüneseit, magamnak is, és a férjemnek, és a testvéreimnek, és minden tagjaimnak felajánlom, és a betegeknek, és dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, önnel együtt imádkozunk, betegekért, önökért. Ma imákat felajánlom családom egészségért, lábam gyógyulásáért, lányom hite megerősödéséért, minden betegért, halottaim lelke üdvéért, a Mária Rádió munkatársaiért és a világ békéért. Köszönöm. A rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségükre és egész életükre, életünkre, a halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért ajánlom. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzért felszettem ajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim, rokonság elhunytakért, a betegekért, a kezem gyógyulásáért, a kispapokért, hogy sikeresen vegyék a felétük álló vizsgákat, minden rászorulóért, kórházba fekvő betegekért, a háború megszűnéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és hogy még sokáig halljuk benneteket, mert vigasztaló szavakat szóltok hozzánk, és ebben erősítettek a közösséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, egy áldott szép napot kívánom is az imádra. Csörtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, Misi, a hívásodat, és együtt fogunk imádkozni veled, és érted is.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Élőadásban van. A rádiókészüléket tessék lekapcsolni. Halló? Igen, élőadásban van. Hallom önt jól?
1: Halló.
0: Én jól hallom önt, és köszöntöm szeretettel. Mindörökké, amen.
1: Csatlakozok az ima kérésekhez, amelyek elhangzottak a Mária Rádióba. És még felajánlom a szűzanya tiszteletére, Szent József tiszteletére, az Úr Jézus Szent Szívéhez. Minden kegyelmemet kérem tőle tovább is, mert adott sok kegyelmet nekem, és minden a családomnak, és mindenki részére. Imádkozok önökkel, önökért, hogy a Mária Rádió megmaradjon, és már fésugár a lelkünknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozom, egész nap önökért.
0: Nagyon szépen köszönjük a hívását, azt, hogy velünk és értünk imádkozik. Ezt a rózsafüzért felajánlom családom gyermekeimért, családomért és gyermekeimért, hogy a Jóisten őrizzen meg betegségtől, bajtól, egy fontos szándékért, egy édesanyja írta Gyimesből, Gyimes Felsőlokról. Minden elhangzott imát felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, a hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, kérésemet, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed. Ezt a rózsafüzért felajánlom fiam lelki gyógyulásáért. Imád kérek az unokám sikeres vizsgájáért. Nagyon szépen köszönöm mindenki imáját. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugodalmáért és fontos szándékért. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Mindörökké, amen.
1: Szeretnék napkérni a szűzanyához, hogy adjon segítséget, hogy elnök segítséget nekem. Nekem öcsémnek, a férjemnek, a húgomnak, három fiúkának az egészségét kérek imád. És édesapám és édesanyám is. A gonosz élet távozását lép. A drága szüzanya hallgassa meg a kérésünket, adjon erőt, segítséget nekünk. Őrizzön veszedelmes betegségektől minden bajtól.
0: Az Úr őrizze meg és hallgassa meg az ön imáját. Köszönjük szépen a hívását. Mai rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom minden kapott kegyelemért, hálából az ima meghallgatásokért. Kérem a jó Istent, hogy segítse meg lányomat, hogy jó eredményt érjen el a vizsgán, abba az osztályba kerüljön, ahova szeretne, és ahova a jó Isten is akarja. Családom minden tagjáért, testvéremért, szüleimért, minden ima szándékért imádkozik egy hűséges hallgató, és megosztotta ima szándékát e-mailben is. Egy székelyudvarhelyi édesanyja írja, felajánlom a Szent Rózsafüzért és minden imád családomért, az én gyógyulásomért, Csabáért, aki 2 hete távozott az örök hazába, nyugodjon békében, Lászlóért, aki 1 éve alussza örök álmát, és az összes szeretteimért nyugodjanak békében. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus szíve litániát imádkozzuk itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Az imát a Szent Iván Laborfalvi Rózsafűzér Társulat tagjai vezetik. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Na most. Ezt a mai rózsafüzért felajánljuk a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és adakozóért. Imádkozzunk beteg plébánosunk felgyógyulásáért, a rózsafüzér betegeiért, az elhantjaink lelke üdvéért. Imádkozzunk a békéért és a háború megszűnéséért. Szeretettel köszöntjük műsorvezetőnk Görgényi Tündikét névnapja alkalmából. A Jóisten éltesse sokáig, hogy még hosszú ideig vezethesse a Mária Rádió adását. Végül Földes Beáta 25. születésnapja alkalmából boldog születésnapot kíván szerető nagymamája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled
1: számunkra
0: is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak fontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és föld nagy teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, feszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Krisztus testét Isten ereje támasztotta fel, holtta legyőzte a halált, feltámadása visszaadta nekünk az életet. Ádám miatt mindnyájan meghalunk, Krisztusban mindnyájan életre kelünk. Tehát már húsvét hajnalán megkezdődött,
1: lényegében megtörtént a mi feltámadásunk is.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen.
1: Második szent titok, aki a mennybe fölment. Krisztus a földről az Isten világába távozik. A győztes hadvezér diadalmenetet tart. Halhatatlan csoda, egy test, egy ember lép be most az Istenség világába. Ül az Atya jobbjára, vesz részt a világ kormányzásában. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a tisztelet, a dicsőség. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldte. A szent lélek viszi győzelemre bennünk Krisztus művét, az igazságot, a győzelmet és a szentséget. Ő az igazság lelke, segíti azt megérteni, megjegyezni, örömmel élni. Erő a magasságból, hogy bátrak, magabiztosak, türelmesek, áldozatkészek legyünk. Ő a szentség, a szeretet lelke. Ő adja a kegyelmet, ami nélkül semmi üdvöset sem tehetünk. Meg ne szomorítsátok az Isten lelkét.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcseit, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett, hogyan keríthette volna hatalmába az enyészet ezt a testet? Belőle az élet származott. Szükséges, hogy Istennek ez a lakóhelye fia szentélyébe vitessék, és hogy az, aki a teremtőt méhében hordozta, az isteni szentélybe lakjék. Mária részt vett Jézus arcában, a bűn ellen részese diadalának is. Ott ragyog az égen földi életünk vezércsillaga.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szemteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ötödik szent titok, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Az én anyám királynő, ezt minden katolikus elmondhatja, hiszen a királyanyja és a győzelem részese. Együtt uralkodik az égben az egész világ felett, de ez csak nekünk kitüntetés. Az ő igazi dicsősége az Isten anyaság, bámulatos leereszkedés az, hogy emellett kegyeskedik még a világ királynője is lenni, és a mi jóságos anyánk.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcsel, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk,
1: szentséges szűz, Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire ottatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
0: Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűzanya,
1: könyörög érettünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennybéli Atyaisten,
1: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiúisten,
1: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve az Isten igéjében lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve Isten háza és mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve jóság és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk.

0: szíve, mint halálig engedelmes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, lángjából addöfött szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélünk üdvössége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Szelid és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elítételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmaságodért estekelnek, Szent Fiat Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, te

meg, hői mái gyermekednek, nem te soha nem beteg meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szerepettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Te

között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Mindent a jó Istennek a dicsőségére, boldogság a Szűz Máriának a tiszteletére, és lelkünk üdvösségére. Amen. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatók! Egy különleges estére hívjuk Önöket, és különösen a fiatalokat, Székelyudvarhely szívébe, a Márton Áron térre, június 3-án este 8-kor. A fókuszpont nem csupán egy rendezvény, hanem találkozás Krisztussal, találkozás egymással, és találkozás önmagunk legmélyebb kérdéseivel. A fókuszpont egy ifjúsági imaest, ahol a középpontban Jézus áll. Az est során Csíszér Laci zenekara dicsőítő zenéje, tanúságtételek, inspiráló beszélgetések főtisztelendő Kovács Gergely érsekatyával, közös ima és szentségimádás várja az érkezőket. Az eseményt fiatalok szervezik fiataloknak, azzal a vágyjal, hogy a mai rohanó világban legyen egy hely, ahol meg lehet állni, el lehet csendesedni, és újra Istenre lehet irányítani a tekintetünket.
2: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fókuszpont estjei százakat mozgatnak meg. Sok résztvevő számolt be arról, hogy békét, reményt és megerősödést talált ezen az alkalmon. A szervezők célja egyszerű és mégis rendkívüli. Segíteni abban, hogy mindenki közelebb kerüljön Jézushoz. Ha keresed a csendet a zajban, a reményt a bizonytalanságban, vagy egyszerűen csak szeretnél egy felemelő estét eltölteni jó közösségben, akkor a fókuszpont neked szól. Találkozunk Székelyudvarhelyen június 3-án este 8 órától a Márton Áron téren, és irányítsuk együtt tekintetünket arra, aki életünk valódi fókuszpontja, Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Nincs olyan probléma, amely felmerülne, és amelyről Isten ne lenne teljes mértékben tudatában. A megoldás már az ő kezében van. Bár a nehézségek váratlanul érhetnek minket, Isten mindig egy lépéssel előttünk jár a válasszal. Arra hív bennünket, hogy minden gondunkat és aggodalmunkat ő rávessük, mert vágyik arra, hogy biztosítson bennünket az ő aktív jelenlétéről, és megajándékozzon minket azzal a békességgel, amely tökéletesen befedi minden helyzetünket. Több bibliai történet is eszünkbe juthat, különösen amikor az izraeliták beléptek az ígéret földjére és harcoltak a kánaániták ellen, arra kaptak utasítást, hogy bízzanak Istenben, és Isten maga harcol értük. Hasonlóképpen Dávid az Úr lelkével betelve bátran szállt szembe Góliáttal, teljes bizonyossággal Isten győzelmet ígérő szavában. Amikor megragadjuk azt az igazságot, hogy Jézus bennünk él, miután befogadtuk őt, akkor felismerjük, hogy az ő elsőbsége az életünkben biztosítja a győzelmünket, és több, mint győztesek vagyunk Jézus Krisztus által. Vagy Jézusnak a Szent Péterhez idézett szavai ma is igazak, a pokol kapui nem vehetnek erőt rajtunk, mert ugyanaz az erő, amely feltámasztotta Jézust, bennünk munkálkodik. Ezért, amikor egy óriással kerülsz szembe, ne a probléma nagyságára néz, hanem Isten nagyságára. Mert nagyobb az, aki bennem van. Ez a gondolat nagyon erős az életemben. Ugyanaz az erő munkálkodik bennünk, amely Jézust feltámasztotta a halálból. És ezért is szívügyem ez a Lázár Kejfel című műsorunk, mert én szeretném azt, hogy minden Mária Rádió hallgató rádöbbenjen erre a nagy igazságra. És ez egy idő után változást hoz az életünkben. A változás nem akaraterő kérdése. Sokan azt gondolják, hogy a változás azért marad el, mert nem akarják eléggé. Mert nincs elég önfegyelmük, kitartásuk vagy motivációjuk. Esetleg azért, mert jól csinálnak valamit. Pedig a valóság ennél sokkal összetettebb. A változás gyakran nem akarat, hanem idegrendszeri kérdés. Az agyunk egyik legfontosabb feladata az energiatakarékosság és a túlélés, a jól ismert minták, szokások, reakciók már kiépített idegpályánkon futnak automatikusan, és kevés energiát igényelnek. Egy új működésmód kialakítása viszont olyan, mintha egy sűrű erdőben új ösvényt kezdenénk kitaposni. Több figyelmet, több energiát és sok ismétlést igényelt. Ezért van az, hogy hiába tudjuk fejben, mi lenne számunkra egészségesebb, gyakran mégis visszacsúszunk a régi mintákba, nem azért, mert elrontottuk, hanem mert az idegrendszerünk a megszokottat biztonságosabbnak érzékeli. Még akkor is, ha az a megszokott működés már szenvedést okoz. Ráadásul a változás nem csak új viselkedést kér tőlünk, hanem sokszor egy régi identitás elengedését is. Ki vagyok én a megfelelés nélkül? Ki vagyok, ha nem mások igényei szerint élek? Ki vagyok, ha már nem a sebeim, a történeteim vagy a korlátozó hiedelmeim határoznak meg? Az ilyen kérdések mélyen megérintik az identitásunkat, és ez könnyen belső bizonytalanságot, sőt, identitáskrízist is okozhat.
és ehhez természetesen a félelem is társulhat. Az agyunk nem feltétlenül azt választja, ami jobb nekünk, hanem azt, amit ismer. És az ismeretlen szabadság gyakran ijesztőbbnek tűnik, mint az ismerős korlátok. És ott van még egy fontos tényező, sokan egyszerűen elveszítették a kapcsolatot a belső, saját belső iránytűjükkel. Megtanultunk kívülről kérni a választ családtól, társadalomtól, szakértőktől, közösségi médiától, de amikor a saját belső vezetésünkre kellene hagyatkozni, gyakran kételkedünk magunkban. A gyógyulás és a változás útja ezért nem csupán új szokások kialakításáról szól, hanem arról is, hogy az idegrendszerünk fokozatosan megtapasztalja, hogy biztonságos új módon létezni. Biztonságos önmagunknak lenni. Biztonságos hallgatni a belső hangunkra. És biztonságos elengedni azt, akiknek eddig hittük magunkat. A változás, a valódi változás nem egyik napról a másikra történik, hanem minden egyes alkalommal, amikor a félelem ellenére egy picit mégis új utat választjuk, ez a változás. Amikor átadjuk Istennek a szívünket, Isten sokszor egy megsebzett szívet kap, hogy itt a szívem. Mit tudsz kezdeni vele, Istenem? Isten nem tünteti el a sebeket. Itt nincs semmilyen varázslat. A sebek együtt járnak a szeretettel. Jézus sebei által hozott gyógyulást és megváltást a világnak. Hogy mit tesz Isten a szíveddel? Megtisztítja, bekötözi, ápolja és meggyógyítja. A szíved sebhelyes marad, de ez nem fog zavarni. Mert ezek a begyógyult sebek hozzájárulnak ahhoz, hogy ma te vagy. Az identitásod része lesz. Isten kezében a szíved újra dobogni kezd. Kedves Máli Rádió hallgatók, néha nem vitamin hiányunk van, hanem a valódi kapcsolódás hiányzik az életünkből. Furcsa világban élünk. Egész nap kapcsolatban vagyunk másokkal, üzenetek, kommentek, videóhívások, értesítések, és közben sokan mégis magányosabbnak érzik magukat, mint valaha. Mert a valódi kapcsolódás nem attól születik, hogy hány ember van körülöttünk, hanem attól, hogy van-e valaki, aki tényleg meghallgat, aki nem akar megjavítani, nem akar meggyőzni, nem akar tökéletesnek látni, csak jelen van. Én azt látom, hogy ma erre egyre nagyobb szükségünk van. Egy őszinte beszélgetésre, egy kedves szóra, egy ember, aki azt mondja, hogy mesélj, figyelek rád. Talán nem is gondolnánk, mennyit jelenthetünk egymásnak egyetlen mondattal. Mikor volt az utolsó olyan beszélgetés, amikor igazán meghallgattak? Én azt hiszem, hogy a Jézusra való kapcsolatunknak van egy ilyen nagyon mély valósága. Erre hív meg Jézus belső kapcsolódásra. Jézus ott van a mindennapjainkban. Egy reggel, amikor a nap első sugarai megvilágították a tájat, egy asszony csendesen üldögélt a kertjében. Hallgatta a madarak énekét, és közben arra gondolt, milyen sok gond, teher és bizonytalanság van a világban. És ekkor eszébe jutott Jézus. Arra gondolt, hogy amikor Jézus itt járt a földön, ő mindig észrevette az embereket, nem ment el közömbösen a szomorúak mellett, meghallgatta a kiáltókat, megérintette a betegeket, vigasztalta a megtört szívűeket, mintha csak hallotta volna Jézus szelíd hangját, ne félj, mert veled vagyok. Az asszony elmosolyodott. Tudta, hogy bár nem látja őt a szemével, de Jézus ma is ugyanaz. Ma is velünk jár az úton, ott van, amikor örülünk, és ott van akkor is, amikor könnyeket hullatunk.
Jézus szeretete olyan, mint a napfény. Néha felhők takarják el, de attól még ott van. Melegít, erősít és reményt ad. Milyen csodálatos tudni, hogy van valaki, aki soha nem feledkezik meg rólunk, aki név szerint ismer bennünket, és aki életét adta értünk a kereszten. Amikor hozzáfordulunk imádságban, ő meghallgat, amikor elfáradunk, ő erőt ad, amikor eltévedünk, ő visszavezet bennünket a helyes útra. És ma is hív bennünket Jézus. Üljetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terhek alatt görnyedtek, és én megnyugvást adok nektek. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim, legyen ma a szívünk tele hálával ezért a csodálatos megváltóért. Dicsérjük őt szeretetéért, kegyelméért és hűségéért, mert ő valóban méltó minden dicsőségre. Jézus ma is vár ránk. Azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Mennyei atyánk, hálás szívvel jövünk ma eléd, mert tudjuk, hogy te nem a tökéleteseket keresed, hanem azokat, akiknek szükségük van rád. Köszönjük, hogy amikor eltévedünk, nem fordulsz el tőlünk, hanem utánunk jössz szereteteddel és irgalmaddal. Urunk, sokszor mi is hajlamosak vagyunk másokat megítélni, miközben elfelejtjük, hogy mindannyian kegyelemre szorulunk. Taníts bennünket arra, hogy úgy lássuk az embereket, ahogyan te látod őket. Értékesnek, szeretetre méltónak és megmentésre várónak. Köszönjük, hogy Jézus nem taszított el a bűnösöket, hanem reményt adott nekik. Köszönjük, hogy ma is tárt karokkal fogad minden megtört szívet, minden elfáradt lelket és minden kereső embert. Kérünk, segíts nekünk közelebb kerülni hozzád, és add, hogy életünkön keresztül mások is megérezhessék szereteted melegét. Formáld szívünket irgalmassá, türelmessé és elfogadóvá. Ma is rád bízzuk az életünket, a terheinket és a szeretteinket. Köszönjük, hogy soha nem feledkezel meg rólunk. És hogy a szereteted mélyebb minden hibánknál és bukásunknál. Uram, emeld fel ma a lelkemet, mert nehéz, megfakult és földhöz ragadt, és szükségem van rád, hogy felemeld azt, amit én magamtól képtelen vagyok. A lelkem összetörtnek érzi magát, mindennek a súlya alatt, amit hordozok, kimerült a túl kemény próbálkozástól, elfáradt a nehézségeken való puszta túllépéstől, és szükségem van rád, hogy felemeld azt, ami süllyed. Taníts meg arra, hogy te akkor is fel tudod emelni a lelkemet, ha a körülmények nem változnak. Hogy a belső megújulás akkor is lehetséges, ha a külső valóság nehéz marad. Mert te belülről kifelé frissítesz fel. Nekem nem csupán motivációra van, vagy figyelem elterelése van szükségem, hanem valódi lelki felemelésre. Olyasmire, amit csak te tudsz megtenni. Életet lehelni abba, ami élettelennek tűnik. És könnyűséget hozni oda, ami nehéz. Segíts megnyílnom, hogy befogadjam azt, amit adni szeretnél. Felkészíteni a szívemet arra, hogy te felemeld, és felhagyni az ellenállással, az örömmel, a reménnyel vagy békével szemben, amit ma kínálsz. Emlékeztess rá, hogy te vagy az, aki felemeli a fejemet. Hogy az összetört lelkek felemelése a te munkád,
és hogy a hozzád való megfáradt érkezés pontosan az, amire hívsz engem. Add meg a lelkemnek mindazt, amire ma szüksége van. Legyen az remény, öröm, béke, vagy egyszerűen csak a te jelenléted, ami minden könnyebbé tesz, mint amilyen ma reggel volt. Hadd emelkedjen fel a lelkem a mai napon, érezve a súly enyhülését, a nehézség elszállását, megújulva az Isten által, aki felemeli azt, amit én magam nem tudok felemelni. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim, gondolom sokan tudnak azonosulni ezekkel a gondolatokkal. Az biztos, hogy élő Jézusunk van. És hogy ugyanaz a Jézus van ott az életünkben, amely a Szentírás lapjain is, és ugyanaz az erő dolgozik bennünk, amely Jézust feltámasztotta a halálból. Kérjük a gyógyulást Jézustól. Kérjünk lelki és fizikai gyógyulást. Egy gyógyító imát szeretnék megosztani önökkel, és én kérem azt az erőt, amely Jézust feltámasztotta, hogy a rádió hallgatókat is töltse el. Mennyei atyám, köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy elküldted fiadat, urunkat, Jézus Krisztust, aki a világ világossága. Kérlek, Uram, takarj be most engem Jézus legdrágább vérével, a fejem tetejétől a talpamig, hogy semmilyen sötétség ne férhessen hozzám. Szerető atyám, érints meg most gyógyító kezeiddel. Hálát adok neked minden kegyelemért, és azért az erőért, amellyel nap mint nap fenntartasz. Kérlek, gyógyíts meg engem minden betegségtől, fájdalomtól és kimerültségtől. Távolíts el testemből, lelkemből és szellememből mindent, ami nem a te szeretetedből való. Tölts el engem szent lelkeddel, hogy békéd, örömöd és életerőd járja át minden porcikámat. Hiszem, hogy te mindent meg tudsz változtatni. Átadom neked az életemet, és bízom benned. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! Higgyük el, hogy ma is megtörténhetnek a csodák az életemben, az életünkben. Hidd el ma is, hogy megtörténhet. Annyi sokan ma nem mernek olyan kérni, amit Isten képes volt több ezer évvel ezelőtt megtenni. Annyi sokan nem hiszik el, hogy az ő életükben is ketté válhat a Vöröstenger. Sok ember hisz Istenben, sok ember élt meg csodát életében, sok ember viszont mégsem mer olyat kérni, talán mégsem hiszi el, hogy a Teremtő képes mindent megtenni. Kedves Mária Rádió hallgató, ki ismered Istent, bízz, merj és kérj hittel. Akár ma is megtörténhet az a csoda, ami életed várva várt fordulópontja. Tapasztald meg te is a lehetetlent, hisz ismered őt, ki érted a keresztre ment. Kit, hogy képes ma is segíteni, ki életét áldozta érted, sosem fog cserben hagyni. Mert így dolgozik, így cselekszik Jézus az életünkben. Kedves Mária Rádió hallgatók, mielőtt elköszönnék önöktől, nagy-nagy szeretettel hívom önöket június 17-én Szőkefalvára, az állítólagos Mária jelenések évfordulójára. Nagy ajándék mindig Szőkefalván lenni. Autóbuszokat indítunk Csíkszeredából, amelyek érintik Csík-Gyergyó közötti légiót, útvonalat, illetve Csíkszereda, Székelyudvarhely, Koront, Parajd útvonalat,
és örülnénk annak, ha minél többen eljönnének június 17-én. Arra a helyre, ahol a szűzanya megígérte, hogy évente egyszer június 17-én ezen a napon különleges kegyelmeket ad, és különleges szeretettel, áldással tölti meg az életünket. Nagyon-nagyon szükségünk van erre az áldásra, erre a közelségre, erre a szűzanya jelenlétre. Úgyhogy örülnénk annak, ha minél többen eljönnének. Szeretettel várjuk önöket, és az autóbuszokra is lehet még jelentkezni. A Facebook oldalamon megtalálhatóak a bővebb információk. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai napon is, és zárszóként csak annyi. Ugyanaz az erő, ugyanaz a szeretet legyen az önök életében is, mint ami Jézus életében volt, és az az erő, amely Jézust feltámasztotta a halálból, töltse el a mi életünket is, és ebbe az erőbe kapaszkodva, Jézusra építve, Istenben bízva, éljük a Lázár kejfel lelkületű életünket, és így legyenek teljessé a mindennapjaink. Hajlák Attila István plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, én Görgényi Tünde vagyok, és szeretettel köszöntöm a mai adásunk szerkesztőjét, dr. Kis Gabriellát. Üdvözöllek, kedves Gabriella, Isten hozott!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel köszöntelek, kedves Tünde! Köszönöm az együttműködést, Isten áldása kíséri ezt a közös munkánkat, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is.
0: Kedves Gabriella, mi a téma ebben a mai adásban? Mit hoztál nekünk, vagy kit hoztál, mert neked szoktak meghívott vendégeid is lenni?
1: Igen, hát ugye a megértő gondozás kulcsát a tavaly indítottuk el együtt, és a mai adásban inkább a pünkösd ünnepére szeretném ráhangolni a hallgatókat. Nem jöttem egyedül, Elzesszer Márta nénit köszöntöm nagy-nagy szeretettel, aki Marosvásárhelyről érkezett az idősek otthonába, és már másfél éve itt él közöttünk, itt szépíti imájával és a jellemével az egész közösséget. Szeretettel köszöntöm, Márta néni.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és mindenkit, aki hallgat és ránk figyel.
0: Mi is köszöntjük Márta nénit, és örülünk, hogy itt van velünk.
2: Köszönöm.
1: Márta néni kedves, egy kicsit tessék visszagondolni ugye a fiatalabb korára, az élményeire és az emlékeire. Aztán úgy fokozatosan érkezzünk meg a jelenbe. Milyen volt a hangulat a búcsúban, amikor még fiatalabb volt, ha így eszébe jut a pünkösd ünnepe?
2: Hát a pünkösd ünnepe az nagy ünnep volt nálunk. Én Ditróba éltem a gyerekkoromat, az ifjúságomat, és a pünkösd ünnepe az arról volt nagy nevezetes, és mindigre megmarad örökre, hogy édesanyám ment a keresztaljával búcsúra pünkösd szombatján. Vallásos nevelést kaptam, ami végigkísért az egész életemen. Úgy értem a vallásban is, ahogy értem az életbe. Nem maradtam meg gyereknek a vallásba, és a csíksomgyói búcsú az óriási nagy ünnep volt az egész faluba. Mindenki ünnepelt. Még a pünkösnek az ünnepét is úgy valahogy elhomályosította, mert másnap ébredtünk rá arra, hogy ünnepeljük az egyháznak a születésnapját pünköstkor.
1: Ki kísérte el a búcsúra így, amikor együtt mentek, így hogyha a család, barátok, szomszédokra tetszik esetleg igen gondolni?
2: Igen. A búcsúra mindig a családdal mentem, illetve édesanyám, amely édesapám meghalt. És mindig vele mentünk a búcsúra. Gyalog egyetlen egyszer voltunk, de az nagyon nehéz volt. Utána vonattal, szekkével, ahogy szoktak menni az emberek. És azután, ahogy felnőttem, és a saját családomat, azután kevesebbet jártam, elkerültem Marosvásárhelyre. Onnan nem volt annyi lehetőség, a kommunizmus éppek, hogy semmi segítséget nem adott azért, hogy azzal, hogy el tudjunk menni Csíksomjóra. Volt egy nagy kimaradásunk. Utána aztán a változás után, 89 után újra kezdtem járni Csíksomjóra vonattal, autóval, gyalog már soha. És most egy pár éve rosszul lettem a búcsún, úgy éreztem, hogy egy olyan bezártságot éreztem, mert alacsony vagyok, a tömeg fölöttem volt, nem láttam ki, és éreztem állandóan, hogy úgy szűkül össze minden körülöttem. És azóta nem mertem menni. Most az idén volt alkalmam, hogy elmenjek innen az öreg otthonból csoporttal, és teljesen megfiatalodtam ezen a napon, de tényleg így volt. Megfiatalodtam. Átéltem azt a sok évet, amit nem tudtam jönni, ami kimaradás volt, ami sokkal gazdagabb életem lehetett volna, főként vallási életem, ha tudtam volna menni, de nem tudtam. És most itt vagyok.
1: Hogyha így a lelki megújulásra tetszik gondolni, úgy jön át, hogy nagyon-nagyon sokat jelent ez Márta néninek. Úgy énekekre, vagy akár úgy népszokásokra, amiket úgy megtetszett őrizni, valamire tetszik-e visszaemlékezni?
2: Hát, amit gyerek voltam, addig arra emlékszem vissza, hogy voltak ott bazárok, és ott bámészkodtam. Az volt nekem a csíksomlyói búcsúban a leglényegesebb, amikor gyerek voltam. Utána aztán már kezdtem felismerni azt, hogy a szűzanya pont olyan földi asszony volt, mint mi, és milyen nagy dolgot művelt azért, hogy minket, ezt a utána következő nemzedéket segítse a normális, vallásos, rendes életre. Én nagyon szerencsés voltam, mert olyan férjem volt, aki ugyanolyan vallásos volt, mint én. Ilyen problémánk nem volt soha. A gyerekünket is annak ellenére, hogy a kommunizmusba nem lehetetlenné tették a vallásos életet, úgy vallásosan neveltük őt is, most is, felnőtt korában is, gyerekeivel is, mint az egész családom vallásos. És ezt nagy részben a szűzanyának köszönhetem.
1: Van-e olyan hagyomány akár, amelyre úgy szívesen tetszik visszaemlékezni?
2: Hát hagyomány vitróba én nem nagyon figyeltem fel olyasmire, hogy valami különösebb dolog történne, olyasmi, ami mindenhol nem történhet meg. Nem voltak ilyen különös szokások.
1: Értem. Hogyha
2: az ünnepi ebédeken kívül, az ünnepi volt.
1: Igen. És akár egy ilyen pillanat, amit soha nem tetszik elfelejteni. Tehát olyan szép volt most, amit tetszett mondani, hogy amikor tudatosul, hogy a szűzanya is egy Isten által küldött
2: szent
1: személyiség volt, egy földi asszony volt, és milyen sokat tudott tenni értünk, és hogy most is milyen sokat tesz, hogyha hittel és tiszta lelkülettel, bizalommal fordulunk hozzá. Volt-e akár olyan ima meghallgatása Márta néninek, amit úgy tetszik érezni, hogy akár érdemes lenne ezt megosztani a hallgatókkal?
2: Hát nem tudom, ha érdemes megosztani a hallgatókkal, de nagyon sok ilyesmi volt nekem. Nagyon sok ima meghallgatásom volt. Sőt, már olyan is volt, hogy csak kértem a Jóistent valamire, és a másik percben megszólalt a telefon, hogy megvan oldódva a probléma.
1: Igen.
2: Úgyhogy nekem ilyen sok volt.
1: Igen, nekem is most az jut eszembe, hogy hát ötödikes koromban műtötték édesanyámat, és ő azt, én akkor, hát még persze kisgyerek voltam, és ő azt fogadta a szűzanyának, hogyha meggyógyul, akkor minden évben el fogunk menni zarándoklatra. És tetszett említeni ugye a kommunizmusnak az idejét, amikor tiltva volt, soha nem ismert akadályokat, megfogta a kezemet, és vitt, és minden évben elmentünk a szűzanyához hálát adni. Úgyhogy nekem is nagyon sok ima meghallgatásom volt, akár a mai napig is, tehát ha az ember hittel, bizalommal fordul a szűzanyához, akkor biztos, hogy ha az a dolog, amiért imádkozunk, a javunkat szolgálja, és akár a családunk javát, közösségünk javát, akkor a szűzanya megadja számunkra ezeket a lehetőségeket. Fontos a felismerés. Ha így most ugye a közösségi életre tetszik gondolni, mit jelentett Márta néni számára régebb a közösség, és úgy érkezzünk meg egy kicsit ide a Szent Erzsébet idősek otthonába, hogy itt mit jelent ön számára a közösség is. Említettem, hogy itt ima csoportot is tetszik vezetni.
2: Én gyerekkoromban is nagyon sokat jelentett nekem a közösség. Én nagyon szerettem járni óvodába, iskolába is szerettem járni, tanulni nem annyira szerettem, de az osztálynak a közösségét nagyon szeretem, és nagyon jól éreztem magam. Én közösségi ember voltam mindig. Mindig szerettem a közösséget. Itt most eljöttem ide, nem mondok semmit arról, hogy mind az én akaratom volt, senki, amikor majdnem el volt intézve, akkor szóltam a fiamnak, hogy mit határoztam. És eljöttem ide, úgy jöttem ide, hogy nekem itt minden jó lesz, én mindent szeretni fogok, és egy olyan közösségbe leszek, ahol figyelnek rám, és őszinte legyek, ha valami bajom van, akkor észreveszik, és szólnak majd a fiamnak, hogy baj van velem. Úgy, ez, hogy gondoltam, hogy itt figyelnek rám, olyan hely lehet, ahol figyelnek rám. És nekem így is volt, és így is van most is. Egy nagyon jó közösség van, nagyon jó gondozásban részesülünk. Figyelmes mindenki, vannak emberi gyengeségeink, tehát azok jönnek maguktól. Nagyon nagy szeretettel gondoznak itt minket.
1: Olyan rendszeresen tetszik vezetni az imacsoportot, úgy ezzel kapcsolatosan, tehát hogy akár a szűzanyához való kapcsolódás, ez milyen rendszerességgel szervezi Márta néni?
2: Az imaórát?
1: Az imaórát.
2: Az imaórát naponta, még vasár, szombat-vasárnap is tartjuk, délután 5-6-ig. Egy kis csoportom van, de nagyon lelkes, nagyon szeretnek imádkozni. Már olyan stádiumban vannak, hogy direkt szólnak, hogy ezt még mondjuk el, ezért még imádkozzunk. Úgyhogy nem unalmas a végén se az imaóra. Nem kell azért abba hagyjuk, mert már mindenki ásít és álmos. Nagyon, nagyon szeretem az imaórámat, nem is hagynám semmi pénzért. Akármilyen kevesen maradunk, én ott leszek mindig.
1: Hogy olyan szép, amit tetszik mondani, hogy tetszik érezni, hogy át tudja-e mosni az ima lelkünket, át tudja-e tisztítani?
2: Feltétlenül teljesen megújít az ima, ha úgy végezzük az ima. Minden az embertől függ. Az embertől. A Jóisten ott van, a szűzanya ott van, mindenki ott van mellettünk, és erősít, és biztat, és bátorít, és teljesen az ima, az teljesen újjá teremti az embert.
1: Valószínűleg tartom, hogy azért úgy régebb is az imádság, ugye a mise, a templom, tehát hogy részt venni a vasárnapi szentmiséken, ez azért szerepet játszott az életébe Márta néninek.
2: Nekem az életemben szerepet játszott már az a kezdetek kezdete, amikor minden este az egész család, édesanyám és a két testvéremmel együtt én is, az ágy előtt letérdeltünk és imádkoztunk, és minden este imádkoztunk azért, hogy édesapám jöjjön haza a háborúból. Hát ő nem jött haza, mert meghalt. Azután pedig hát a vasárnapi szentmise, vagy az ünnepnapi szentmise, az szent volt. Oda voltak Ditróban a 9 órás szentmise, amikor mentünk mindig. És ilyenkor az iskolába rendeztek ilyen iskolai foglalkozást minden vasárnap délelőtt 9-től, és a szülői autoritás akkor nagy volt. Azt mondta édesanyám, elmentek a templomba 9, és utána mentek az iskolába. És ez így volt. És nem csak nálam volt így, hanem így volt az egész osztálya.
1: Igen, tehát első helyre került a hit.
2: Igen, első helyre, az mindig első helyen van. Mindig.
1: És mondhatjuk azt, hogy az egy megtartó erő volt, mert hány éves is tetszik most lenni?
2: Hát 83.
1: Jó Isten éltesse.
2: 84-et töltök ebbe az évbe.
1: Olyan jó példa számunkra, Márta néni, és személyesen az én számomra is, hogy hogyan lehet megújulni egy közösségbe, tehát hogyan lehet beépíteni azt az értéket, amit az ember a szívébe és a lelkébe hordott, és hogyan tud ezáltal épülni, szépülni, gyarapodni a közösség, és a hitéletnek a megtartó ereje. És én olyan boldog vagyok igazgatóként, hogy látom ezt a fejlődést, tehát látom ezt a fajta közösségi értéket, ami megtartó erő, mert hogy az embernek a fizikai gyengeségét felülmúlja a hitnek az ereje, és látom, hogy aktívabbak ezáltal is. Tehát az erőforrást a Jóisten egy csatornán keresztül küldi nekünk, hogyha mi hozzáfordulunk, és én ezt látom Márta nénibe, én annyira büszke vagyok Márta nénire, és olyan hálás vagyok, hogy ilyen lelkületet tetszett hozni ebbe az otthonba, és hogy ez ilyen szépen gyarapodik, épül, és egyre több idős embert be tudunk vonni az ima láncba, mert úgy is mondhatjuk, hogy összeköt minket az ima.
2: Hát én valahol, amikor ide készültem, akkor már gondoltam arra, hogy milyen jó lesz. Itt öregek vannak, és mindig vágytam arra, hogy legyen egy ima csoportom, itt megcsináltam. Igaz, hogy kicsi, de ennyit tudtam csinálni. De erre is büszke vagyok, és boldog vagyok, hogy működik.
1: Adjunk hálát ezért a drága szűzanyának. Márta nénédes, egy nagyon-nagyon szép imádsággal fejeznénk be ezt a mai műsorunkat, kívánva a rádió hallgatóknak hitet, szeretetet, erőforrást, bizalmat a szűzanyához, és jó egészséget minden hallgató számára, és akkor hallgatjuk most Márta néninek az imádságát.
2: Képsomjói szűzanyám, te annyi könnyet láttál már a zarándokok arcán, annyi imát hallottál a megtört szívekből, most mi is letesszük eléd minden beteg testvérünk nevét, kimondott és kimondatlan kérésünket. Könyörögj értünk Szent Fiadnál, hogyha az ő akarata szerint való, nyerjenek gyógyulást, ha pedig hosszú kereszt vár rájuk, kapjanak hozzá mennyei erőt és békét. Add, hogy a szenvedésben is megérezzék, nincsenek egyedül, hogy Isten szeretete erősebb minden fájdalomnál, hogy minden könnyed számon tart az ég, és minden őszinte ima meghallgatásra talál. Ó, drága édesanya! Vezesd a betegeket a remény útján, a kétségbe esetteket a vigasztalás felé, a gyengéket az erő felé, és minden embert Krisztus békéjéhez. Kérünk téged különösen azokét, akik most életük legnehezebb óráját élik, akik félnek a holnaptól, akik elveszítették kitiket, vagy akik már nem tudnak imádkozni. Te imádkozz helyettük is, öleld át őket anyai szereteteddel, és vezesd őket Isten irgalmas szívéhez. Csíksomlyó nagyasszonya, magyarok boldogasszonya, betegek gyógyítója, könyörög érettünk és minden szenvedő emberért. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Kedves Gabriella és kedves Márta néni, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és azt, hogy így felidézve a múlt szépségeit visszarepítettetek a csíksomlyói búcsúba. Nemrég volt, ugye, én is részt vettem, és mindig olyan jó együtt lenni, látni, hogy idősek, fiatalok, családok együtt imádkoznak. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy ez az imádságos lelkület, amely Márta néniben van, minden hallgatóban jelen legyen, és így emlékezzenek vissza a kedves hallgatók is, akik, főleg akik ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket, azokra a szép pillanatokra, amiket megéltek a Jóisten jelenlétében a szűzanya oltalma alatt.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellát hallhatták, a megértő gondozás kulcsa adásunknak a szerkesztőit, aki Elz Eszter Márta nénivel beszélgetett, aki a Gyergyószent Miklósi otthon egyik lakója. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további jó rádiózást kívánok Önöknek. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatók! Egy különleges estére hívjuk Önöket, és különösen a fiatalokat, Székelyudvarhely szívébe, a Márton Áron térre, június 3-án este 8-kor. A fókuszpont nem csupán egy rendezvény, hanem találkozás Krisztussal, találkozás egymással, és találkozás önmagunk legmélyebb kérdéseivel. A fókuszpont egy ifjúsági imaest, ahol a középpontban Jézus áll. Az est során Csíszér Laci zenekara dicsőítő zenéje, tanúságtételek, inspiráló beszélgetések főtisztelendő Kovács Gergely érsekatyával, közös ima és szentségimádás várja az érkezőket. Az eseményt fiatalok szervezik fiataloknak, azzal a vágyjal, hogy a mai rohanó világban legyen egy hely, ahol meg lehet állni, el lehet csendesedni, és újra Istenre lehet irányítani a tekintetünket.
2: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fókuszpont estjei százakat mozgatnak meg. Sok résztvevő számolt be arról, hogy békét, reményt és megerősödést talált ezen az alkalmon. A szervezők célja egyszerű és mégis rendkívüli. Segíteni abban, hogy mindenki közelebb kerüljön Jézushoz. Ha keresed a csendet a zajban, a reményt a bizonytalanságban, vagy egyszerűen csak szeretnél egy felemelő estét eltölteni jó közösségben, akkor a fókuszpont neked szól. Találkozunk Székelyudvarhelyen június 3-án este 8 órától a Márton Áron téren, és irányítsuk együtt tekintetünket arra, aki életünk valódi fókuszpontja, Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atyám. A szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézi sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézist tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube fórumon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli non sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
3: De l'évangile selon Saint Luc. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta, ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
4: Jézus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
1: Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.

0: 攻读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行，他们强留他说，请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们，他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。以上是基督的福音。
1: Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu.
2: Attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
3: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist, a liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni, a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél. Ellenkezőleg ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét, az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vörös-tengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a keresésben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a térthajtás vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét. Egy pár perc múlva majd visszatérünk mi is, és összefoglalom rövidebben lényegesen a Szent Atya mai katekézisét, utána pedig egy pár gondolatot is megosztunk a témával kapcsolatosan.
4: Il vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en impliquant l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
3: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat.
2: Fratelli e sorelle, possano le vostre liturgie con la loro
3: bellezza e solennità. Mauriciusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiáitok szépségükkel és ünnepélyességükkel mindig a Szent Misztériumra irányuljanak, és lelketeket a Szent Háromságos Isten szemlélésére vezessék. Legyenek liturgikus ünnepléseitek az egyház egységének építő és látható jelei az őszinte és befogadó szeretetnek a légkörében. Isten áldjon meg benneteket és családjaitokat.
4: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de l'île Maurice et de France. Frères et sœurs, puissent vos liturgies, par leur beauté et leur solennité, être toujours centrées sur le mystère et porter vos âmes à la contemplation de Dieu Trinité, qu'elles construisent et manifestent l'unité de l'Église dans une authentique et accueillante charité. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
2: Kedves testvérek, tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről. És a keresztény liturgia rítusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
1: I greet in particular the scholars and participants in the conference revising the World Medical Association Declaration of Taipei and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children.
2: Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ez pontosan nem értettem című konferencia résztvevőit, valamint reményt adni a gyermekeknek elnevezésük globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítsen meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket!

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial que, dando una forma de...
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szentatya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, II. Vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a ritus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a ritus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Tovább harmadjára pedig a ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a ritusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a ritus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a kereség által. Hát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. O Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia, feita de gestos...
4: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló a Szent Atyának a beszédét, tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szent Atya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom
2: én. Nem, ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
4: Igen, és rágni. Nem lehet csak úgy átfutni, tehát igen. Nem mondhatod, hogy na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk, ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus is a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerész, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
2: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szent Atya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó, felhívás benne, hogy maradj velünk.
4: Jaj, tényleg. És az a legszebb szó.
2: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér, mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
4: Igen.
2: És mégis érzik, hogy szükségük van rá, és akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsorán megtöri a kenyeret. Tehát ez egy jel, egy szimbólum. És az egyház örök imája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájával, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye. Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy esteledett már, ugye, és ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a rítus, liturgika, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja, követeli, szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
4: Ez az egy, elveszünk,
2: és
4: sebezhetőbbek vagyunk.
2: Tehát itt kezdődik, hogy maradj velünk, és ekkor megnyílik a szemük, ugye, az oltár, az eukarisztiában megnyílik a szemünk, és ugye az evangélium tulajdonképpen négy igét használ, hogy kezébe veszi a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ezek mind ilyen liturgikus cselekmények tulajdonképpen. Ugye az ember, aki nem tanulja, aznak eszébe se jut az ilyen, de teológiailag ezt így lehet megfogalmazni, hogy a liturgia a jel és szimbólumokból áll. Tehát a szentmise az kimondottan jelekből és szimbólumokból tevődik össze. És ez benne van, ugye az átváltoztatáskor fogod a kenyeret, megáldod, megtöröd és oda nyújtod a híveknek. Tehát ez az esemény csúcspontja tulajdonképpen egy asztal közösség. És a Szent Atya ezt hangsúlyozta ki, hogy az egyház, ugye sokféle ember van benne, de mégis egységet alkotunk a közös hitünk által. Tehát itt a teológia világosan felismeri az oltári szentségnek a titkát. A tanítványok addig hallották ugye az írásoknak a magyarázatát, de a teljes felismerés tulajdonképpen a kenyértörésben történik meg. És ez az egyháznak az ősi tanítása, hogy Jézus Krisztus az ige asztalánál, az eukarisztia asztalánál találkozik velem. És veled, és velünk együtt. És a második vatikáni zsinat szerint, tanítása szerint Krisztus jelen van. Tehát az összegyűlt közösségben, a maga az igében, a szolgálatot tevő pap személyében, az eukarisztiában, és együtt a hívek közösségében. Tehát ez a jel, a szimbólum együtt, és ezért választott a Szent Atya, gondolom, és így nem gondolom, hanem biztos vagyok benne ezt a szentírási részt, és az Emmauszi történet tulajdonképpen valójában ez a hát hogy is fogalmazzam, a szentmisének az ősképe. Ezt úgy, ősképe. Ezt úgy kell érteni, én úgy értem, hogy Krisztus, tehát nem, először is úton van az ember. Másodszor pedig Krisztus magyarázza nekik az úton az írásokat. Harmadjára megtörténik a kenyértörés, megnyílik a szemük, és aztán tanítványukká válnak.
4: És lángol a szívük.
2: Lángol a szívük. Tehát megnyílt a szemük, ugye? Nem egyszerű fizikai látásról van itt
4: persze,
2: szó.
4: Persze.
2: Igen, tehát
4: hát addig is látták, hogy ott van Jézus.
2: Tehát a szentírás tanítása szerint ugye a tanítványok szeme azért nyílik meg, mert előbb megnyílt a szívük. Tehát sok ember ugye a Biblia nyelvén a szem megnyitása, megnyílása, ez a hit ajándéka. A feltámadt Krisztus viszont nem emberi értelemmel lehet őt felismerni, tehát a hit kegyelmére van szükség, ezért bekezdtem így a beszédet, hogy Szent Ágoston is mondja, hogy a kegyelem, ugye. És sok ember látja az ostját, de csak a hívő ember ismeri fel benne az, hogy az Krisztus teste. De sokan kételkedve állnak oda, hogy na, ez most mi. Sok ember olvassa a Szentírás, de csak a hit világosságában találkozik benne az élő Istennel. És a tanítványok szeme is azért nyílik meg, mert a szívük, ugye, hogy mondottam, előbb megnyílt, de már útközben ők befogadták az igét, de most az oltári szentségben, az eukarisztiában eljutnak teljesen a teljes felismerésre. És akkor Jézus, érdekes, hogy jön a következő fázis, Jézus eltűnik.
4: Ha szívedben van Jézus, nem kell lássad fizikai szemeddel, nem?
2: Így van, nem hagyja el őket, miután felismerték, ugye akkor Jézus eltűnik. És első pillantásra ez egy kicsit különösnek tűnik, feltehetjük a kérdést, miért nem marad velük?
4: Azért, már szívükben van.
2: Más módon van most már jelen.
4: Így van.
2: Na, ezt kell nekünk is elfogadnunk. És a más mód, ezek a jelek, a ritus, a szimbólum, a liturgián keresztül. Tehát a földi látható jelenlét átadja helyét a szentségi jelenlétnek.
4: No, hát én...
2: És a tanítványoknak ezt meg kell tanulni, Krisztus nem csak testi alakban, őt nem csak testi alakban tudjuk megtalálni, hanem magában az egyház életében, a liturgiában, a ritusban, a szentmisében, a jelekben, a szimbólumokban, legfőképp az oltári szentségben, és ez a húsvéti hitnek a lényege.
4: Nagyon köszönöm, nekem most így eszembe jutott, hogy 2009 augusztusában, mikor legelőször Medjugorjeban voltam, és hát szentáldozáshoz járultam, mert mondták, hogy áldást lehet kérni, de nekem a pap ugye azt mondta, hogy Corpus Christi, és én nem voltam akkor katolikus, de azt mondtam, hogy hát ha ez Krisztus teste, mindegy, mibe kerül, én azt úgy is elfogadom, és az egyházból úgy se tehet neki. És én akkor azt mondtam, hogy milyen kiváltságosak a katolikusok, én mindent meg fogok tenni, hogy katolikus legyek. És én azóta is azt érzem, hogy igen, kiváltságosak vagyunk, sajnos nem tudatosítjuk eléggé. Nem is úgy veszünk részt sokszor a szentmisén, hogy találkozzunk Jézussal, mert akkor lángolna a szívünk, és akkor tudatosítanánk magunkban, hogy mi élő tabernákulumok vagyunk. Két lábon járunk, bárhova elviszük Krisztus, hogy hát kéne látszódjon rajtunk, hogy mi tényleg Krisztust hordozzuk. Hát ennél nagyobb öröm kell-e, vagy nem?
2: Igen. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan, ugye a szinodális út, ez is kapcsolódik az Emmauszi tanítványok történetéhez, hogy együtt haladni az úton. És ugye Jézus meghallgatja őket, és ők is meghallgatják Jézust. És ma ez a legfontosabb az egyház életében, ennek a szinodális útnak, hogy meghallgatni egymást. Az egyház az embereket, az emberek az egyházat, és nem állandóan a kritika, és csak is a rossz indulat, hanem hallgassuk meg egymást, és próbáljuk a jó úton haladni, az egyenes úton, mint az Emmauszi tanítványok. És én szerintem ez a katekétikai üzenete a Szentatyának, hogy sokszor nem ismerjük fel, hogy Krisztus mellettünk halad. De amikor hallgatjuk Isten igéjét, amikor meghívjuk őt életünkbe, részt veszünk a szentmisén, és ami legfontosabb, hittel fogadjuk az eukarisztiát, ezért vannak a szentségek, hogy egy példát hozott, ugye csak a keresés, igen, a vízszentség. Víz. Igen. Akkor, ha ezt elfogadjuk, akkor a mi szemünk is megnyílik. És az Emmauszi tanítványoknak az imája, én ajánlom minden kedves hallgatónak, hogy legyen a mi imánk is, hogy maradj velünk, Urunk, mert esteledik.
4: Nem kell ezt túl bonyolítani, benne van a lényeg. Igen. Ez olyan, mint a szívimája, ugye, amit a keleti,
2: igen,
4: testvéreink mondanak. Hogy...
2: És erre biztos, hogy válaszol. Ha őszintén imádkozol erre, az Úr Jézus válaszol erre a kérésedre, és többféle módon, amiről ma volt szó, az egyházban, a Szentírásban, Isten szaván keresztül, az oltári szentségben, és ami a legfontosabb, a testvéri közösségben. Velünk marad mindörökké.
4: Úgy legyen. Köszönöm szépen.
1: E le suore di nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
2: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
1: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
2: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úr napját, és az eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános, hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szentatya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, velünk tartottak, és maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik a Déli Magazin, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A harangszó imára hív bennünket, megkérjük a kedves hallgatókat, csatlakozzanak a mai déli ima csokorhoz, az Urangyala imádságához, majd azt követően a Zsolozsma déli ima óráját imádkozzuk, amelyet a szokott módon felajánlunk a Mária Rádió működéséért, fejlődéséért, fennmaradásáért, munkatársakért, önkénteseinkért, adakozóinkért, hallgatóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőm.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, testet egészséggel áld, szívünket békid járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat.
1: Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek.
0: Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened.
1: Bő áldás vagy nekem, Uram. Taníts meg tetszésed szerint élnem.
0: Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad igéit ismételgetem.
1: Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban.
0: Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról.
1: Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem.
1: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Hallgass meg, Uram, igaz ügyemet. Figyelj könyörgő szavamra.
0: Imádságom felé hajoljon füled, mert nem család az én ajkam.
1: Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi.
0: Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá. Nem lelsz bennem gonoszságot.
1: Szám nem beszél az emberek dolgairól. Ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától.
0: Lépteimet ösvényedhez szabom. Lábam így meg nem inoghat.
1: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Ordítsd felém füled, hallgass meg szavam.
0: Csodás jóságodat mutasd meg, az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót.
1: Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem, a gonoszoktól, akik szorongatnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram.
0: Kejfed, Uram, oltalmazd meg engem. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták. Szájukból kevésség árad.
1: Sarkamban vannak, körülvesznek. Szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre.
0: Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlán kölyök.
1: Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal mentsd meg életemet a gonosztól.
0: E halandóktól oltalmazz, Uram, kezeddel. E halandóktól, akiknek osztál részük csak ez az élet.
1: Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmaradt, hagyják gyermekeikre.
0: De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Kelj fel, Uram,
2: oltalmazd meg engem.
1: Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, Uram,
1: és szentjeid újjongjanak.
0: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy csatlakoztak a mai déli imaóránkba is. Maradjanak továbbra is velünk, folytatódik a Déli Magazin.

0: Téli magazin a Mária Rádióban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 2026. június 3-a van, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. A Déli magazin veszi kezdetét, a mai adás szerkesztői
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, néhány perc múlva a friss hírekkel jelentkezünk, majd az időjárási jelentéssel folytatjuk, és meghallgatjuk, illetve meghallgathatják ismételten a nap evangéliumát, a nap örömhírét, melyet Baróti Tibor, Gyergyó,
1: Szent Miklósi
0: segédlelkész fog tolmácsolni. Ez ismétlésben fog elhangzani, hiszen a reggeli ébresztőben már elhangzott. Aztán az adás második felében, mivel első szerda van, film ajánló lesz, és úgy hirtelen eszembe jutott, hogy annyira kapcsolódik ez a film a mai audienciához, ahol Leó pápa a liturgiáról beszélt. Ez a film is kapcsolódik a szentmiséhez, illetve egy szentmisét mutat be különböző helyeken, de nem árulom el, majd az adott időben a kedves hallgatók meghallgathatják. Ez egy nagy közös ima, és egy nagy közös szentmise is, amit bemutat ez a film. Majd az adásidő végén egy műsorismertetőt hallhatnak. Jó rádiózást, és kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Önkéntes találkozók.
1: Ma délután 4 órakor a kolozsvári stúdióban, holnap szintén délután 4 órakor az Ér Mihály falvi plébánia közösségi termében tartunk önkéntes találkozót. Pénteken délelőtt 10 órára a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániára, délután 00:30-ra a székelyudvarhelyi stúdióba, 2 órára a Szentegyházi Szent András plébániára. Szombaton délelőtt 10 órára pedig a Szatmárnémeti stúdióba várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre beszélgetésre. Előadás Sepsiszentgyörgyön.
0: Ma este 19:30-tól a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban kerül sor Marosán Csaba színész, előadó művész Emberkatedrális című különleges előadására, amely Márton Áron életének, hitének és örök érvényű gondolatainak állít méltó emléket. Az előadás ingyenes, adománnyal a Kindered diakónia gyermekeit lehet támogatni. A képernyő várhat, a gyerekkor nem.
1: Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus tart előadást. A képernyő várhat, a gyerekkor nem, élmény alapú gyerekkor a digitális világban címmel. Holnap este 7 órától Gyergyószentmiklóson az F8 Community székhelyén. Az eseményen szó lesz arról, hogyan formálja a digitális világ a gyermekek sémáit és jövőbeli felnőtt kapcsolatait, hogyan kaphatjuk vissza a gyermekünk figyelmét, és hogyan teremthetünk valódi egyensúlyt a családban. Az est második felében Jantek Gyöngyvér a közönség kérdéseire válaszol. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Ez megtehető az esemény közösségi oldalán levő űrlap kitöltésével. Hangszeres előadó est Marosvásárhelyen.
0: A Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület szervezésében hangszeres előadóest lesz pénteken délután 6 órától a Kultúrpalota kistermében. Az alkalmon kiváló helyi művészek adnak elő Fauré, Popper és Grieg műveket. Zongorán Ávéd Éva, Gordonkán Kecskés Ávéd Csilla játszik. A műveket Dr. Kálmán Attila ismerteti. A belépés ingyenes, de adományokat szívesen elfogadnak. Nyári koncert Szatmáron.
1: A Joyful Chorus rendhagyó nyári koncertet tart vasárnap este 8 órától a Szatmár Németi Hildegárda templomban Budaján Mihály Judit karnagy vezetésével. Szeretettel várják mindazokat, akik szeretik a gospel dalokat, az angol nyelvű spirituálékat, vagy csak szeretnék a nyár első vasárnap estéjét egy igazán jókedvű, dallamos és felemelő Isten dicsőítéssel tölteni. Hármas könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön.
0: Péterfi Attila Csongor a Hit útján, a Szeretet útján és a Karantén útján című verses köteteinek bemutatóját tartják június 8-án este 7 órától a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia hittantermében. A három verses kötet megjelenése több szálon is kötődik három székhez. Az est során beszélgetés lesz hitről, reményről, szeretetről, mindarról, amit a versek olykor szebben és mélyebben tudnak elmondani, mint a hétköznapi szavak. Három kötet, három út, a szavak szelídítéséről, az emberi kapcsolatokról és Istenről. Mió Barada Székelyudvarhelyen.
1: Június 26 és 28-a között a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián háromnapos lelki gyakorlatot tart Mió Barada, horvát misszionárius, melynek témája Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk. Érdeklődni és jelentkezni a 0745 289 306-os számon lehet. Még egyszer megismétlem, 0745 289 306-os. XIX. Assisi Szent Ferenc lelkületű biciklitúra.
0: Ismét útra kelnek július 7-e és 11-e között a 19. Assisi Ferenc lelkületű biciklitúra résztvevői, hogy Madéfalvától Csíksomlyóig tekerjenek. A Ferbit néven ismert esemény évről évre olyan fiatalokat és felnőtteket szólít meg, akik a természet szépsége, a közösségi élmény és a lelki feltöltődés találkozását keresik. Az idei túra mottója újjászületés, amely nem csak a nyári kikapcsolódásra, hanem a lelki feltöltődésre is hívja a résztvevőket. Az ötnapos út során a kerékpárosok Madéfalváról indulva Csíkszentdomokoson, Balánbányán, az Olt forrásvidékén, Gyergyószent Miklóson, a Gyilkostónál, Háromkuton, Hidegségen, Gyimes Felsőlokon és Csíkszépvizen keresztül érkeznek meg Csíksomlyóra. A túrára minden olyan érdeklődő jelentkezhet, aki betöltötte a 14. életévét, szeret kerékpározni, nyitott a közösségi élményekre, és szívesen töltene néhány napot a természet közelségében. A részvételi hozzájárulás 550 lej. A jelentkezési határidő június 20. További információ kérhető a 0754 487 028-as telefonszámon, vagy az attilafczee@yahoo.com e-mail címen. Megismétlem az elérhetési lehetőségeket. A telefonszám 0754 487 028, vagy az e-mail cím attilafczee@yahoo.com.

0: Nézzük meg néhány szóban a mai időjárás. Június 8-áig a hőmérsékleti értékek a legtöbb régióban az időszaknak megfelelő átlag körül alakulnak, míg az ország keleti peremén kissé hűvösebb is lehet a megszokottnál. Ezzel szemben a csapadék mennyisége országos szinten meghaladja majd a klimatikus normákat, a hegyvidéki területeken pedig kiemelkedően sok esőre kell számítani.
1: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 22 és 30 fok közötti értékek lesznek.
0: Kedves hallgatók, a mai hivatalos adatok szerint a következő hőmérsékleti fokokat mérték. Petrozsényben 21 fok, a Parünk hegységben 13 fok, Krassó-Szörényben és Resicán 24 fok, Lugozson, Temesváron 25 fok. Aradon 25 fok, Kiskörösjelen 26 fok, Nagyváradon 25 fokot mértek, Székelyhídon szintén 25 fok. Szatmár Németiben 24 fok, Zilaon 23 fok, Máramaros-szigetén 17 fok, Nagybányán 18 fok. Bánffyhunyadon 21 fok, Kolozsváron 22 fok, Tordán 21 fok. Dicsőszentmártonban 19 fok, Balázsfalván 21 fok, Gyulafehérváron 22 fok, Szebesen 22 fok. Szebenben 21 fok, Fogarason 21 fokot mértek a hivatalos adatok szerint. Dicsőszentmártonban 19 és Marosvásárhelyen szintén 19 fok a hivatalos adatok szerint. Továbbá a hivatalos adatok szerint Fogarason 21 fok, Brassóban 20 fokot mértek, Sepsiszentgyörgyön 21 fok, és a környékén Fotos, Angyalos, Gidófalván szintén 21 fok, Kézdivásárhelyen 19 fok, Baróton 20 fok, a világ közepén szintén, Sepsibükszádon 20 fok, Csíkszeredában 19 fok, Székelyudvarhelyen 20 fokot mértek, Gyergyó Alfaluban 18 fok, a Bucsintetőn 14, és Maros Évízen 20 fokot mértek, a Kelemen havasokban pedig 9 fok van.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják, ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat mariradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt. Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támaszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódott. Akkor a második vette el az asszony, de az is meghalt, és nem hagyott utódott. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszony mind a 7, és nem hagytak utódott. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége, hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik. Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a holtak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózes Istenhez: én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádió hallgatók, Jézus legnagyobb csodája a feltámadás. Már elméleti szinten is hatalmas feszültség volt a zsidók hitében. A feltámadás hitét a szadduceusok azért utasították el, mert nem találtak Mózes 5 könyvében semmiféle utalást. Ott áll ez a hit dilemma, hogy van-e, és ha van, milyen az a feltámadás, mikor és hogyan képzelhető el. Amikor egy lehetetlennek tűnő elméleti helyzettel állnak elő a szadduceusok, hogy a 7 testvér közül kinek a felesége lesz az asszony, ha csak ugyan van feltámadás, akkor Jézusnak ezt a lelki ellenállást és bizonyos értelemben a hitben való elakadásukat kell lebontania. Így kezd el tanítani a feltámadás természetéről. És mi már tudjuk, hogy ez isteni tanítás, kinyilatkoztatás. Jézusnak kiinduló pontja éppen az, hogy a feltámadás valamiféleképpen már benne van a kivonulás könyvének 3. fejezetében, pontosabban a 6. versben, amit Istenről mond, amikor az élők Istenének nevezi őt. És ezen a ponton kell megérteniük a szadduceusoknak is, nekünk, ma élő keresztényeknek is, hogy a feltámadás nem egy általunk elért eredmény, de még bár nem is egy képesség, hanem Isten ajándéka, amely abból fakad, hogy az Úr elég hatalmas ahhoz, hogy új életet ajándékozzon. Jézus így egyszerre az írás tekintélyét és az Isten hatalmát is megerősíti, de ezt csak hittel lehet elfogadni, csak növekvő hittel lehet szemlélni. Jézus a halál és az örök élet távlatait keretezi újra. Nem pusztán elvi megállapításokat tesz, hanem tanít arról, hogy a halál után megváltozik, de meg nem szűnik az élet. Nagy szükségünk van ennek az igazságnak a felfogására, befogadására, hiszen Jézus tanítása és cselekedete, amely az Isten országának megvalósulásáért történik, a feltámadás által valósul meg. Ő pedig a kereszthalál után 3. napra így tér vissza a megdicsőült test valóságában, ebbe a világba. Ma is számunkra Krisztus ennek a bizonysága, és ennek a tanúsága, hogy a feltámadt test természete és valósága az teljesen más, mint amit elképzel sokszor csak a testnek élő ember. Ma arra kapunk meghívást, hogy ne feledkezzünk meg a lelkünkről és az örök életünkről. Ez reményt és biztonságot ad, hogy bár földi életünk véges, de Isten, aki a mi Istenünk, az életet ajándékozó Úr, aki bennünket is megajándékoz a megdicsőülő test és az örök boldogság reményével. Nagy szükségünk van erre a hitre, és azt gondolom, hogy csak folyamatosan és fokozatosan tudunk ebben elmélyülni. És kérjük Isten szent lelkének ajándékát, hogy megérthessük, mi is, milyen reménységre hívott meg bennünket ezáltal a tanítás által az Úr. Keressük a válaszainkat, keressük a saját felismeréseinket, és olvassuk az írásokat, hallgassuk Isten igéjét, amely mindezt megerősíti bennünk. A feltámadt Krisztus ma meghív bennünket, hogy erősödjünk meg az örök élet hitében, a feltámadás biztos reménységében.

Csöndes Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumot tisztelendő Baróti Tibor, a Gyergyószent Miklósi segédlelkész gondolatait hallották.

Daily Magazin a Mária Rádióban. Köszöntöm azon hallgatókat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Önök a Déli Magazint hallják. Kedves hallgatók, minden hónap első szerdáján filmajánlóval jelentkezünk. Így van ez ma is. A film világába kalauzoljuk önöket. A mai film, amit választottunk, egy dokumentumfilm. Az a címe, hogy A közös ima, egy mise, három nép. Hát, amint a cím is mutatja, szentmiséről van szó a filmben, nem is akármilyen szentmise, vagy szentmisék bemutatása. Amúgy egy kedves ismerősömnek ajánlottam ezt a filmet, hogy nézze meg, mi a véleménye, és azt írta nekem, hogy előzetes ismeretek nélkül nem biztos, hogy részt vennék egy kettévágott bárányos és földön ülős szentmisén. De szép volt. Köszönöm az őszinte visszajelzését. Hát ebből is kiderül, hogy nem is akármilyen ez a szentmise bemutatás, akik katolikusok, azok tudják egy szentmisének a menetét, és az a jó, hogy bármilyen nyelven, bármilyen országba megyünk, legalábbis én eddig így gondoltam, hát a szentmise menete nagyjából megegyezik, az olvasmányok szentlecke, evangélium pedig mindenhol ugyanaz, kivéve ha valamilyen ünnep van, ezért nekem mindig könnyű, amikor külföldre megyek, a szentmisén részt veszek, akár dán nyelven, vagy bármilyen más nyelven, akkor így igaz, hogy a szöveget nem értem, de tudom, hogy miről van szó, és ha előzőleg elolvasom a szentírási részeket, akkor már értem is, hogy, vagy tudom, hogy miről beszél a pap. Na de ez a film, ez teljesen mást mutat be, ugyanis katolikus közösségeket Guatemalába, Argentinába és Nepálba, ahol nem olyan egyszerű megélni a hitüket, de mégis megteszik, és azért választottam ezt a filmet, és ajánlom a kedves hallgatóknak már csak azért is, hogy lássuk, hogy nekünk itthon milyen kincs ez, hogy bármikor, legalábbis itt Sepsiszentgyörgyön, vasárnaponként 9 szentmise van, pedig ez egy kicsi város, és lehet válogatni, bármikor mehetünk Szent Jónást végezni. Nagyon sok katolikus testvérünk ezt nem tudja megélni. A gyerekeim, akik külföldön élnek, ők sokszor elmondják, hogy ahhoz, hogy Szent Jónáshoz járuljanak, ők előzőleg be kell programálják magukat, úgymond. Ugyanezt mondta egy kedves ismerősöm, aki Bécsben él, hogy az nem olyan, hogy na jó, én most akkor beszaladok a templomba és elvégzem a Szent Jónást. Van úgy, hogy 1-2 hetet kell várni, hogy Szent Jónáshoz járuljon. Ezért értékeljük és hordozzuk imáinkba papjainkat, és adjunk hálát a Jóistennek azért a kincsért, amit ránk bízott. Na de térjünk vissza a filmhez, aminek ugye az a címe, hogy A közös ima, és említettem, hogy 3 különböző helyiségen, különböző kontinensen élő katolikus közösségek szentmiséit mutatja be ez a film, és úgy tűnik, mintha az egész egy szentmise lenne. A hit ugyanaz, de a kulturális háttér, maga az egész helyszín más. Nagyon érdekes látni, ahogy például Argentinában, az Andokban 4000 méter magason oda felmennek a zarándokok, az őslakosok, és az ottani hagyomány szerint, hát ugye a katolikus hittel összefonódva, mert ott jelenik meg ez a kettévágott bárány, amiről a kedves ismerősöm mondta, hogy hát az neki úgy sok lenne, pedig elég nyitott, és mondhatnám ilyen fiatalos lelkületű. Valóban sokszor a megszokásaink zárnak minket keretbe, vagy ott van egy másik szentmise, amit bemutat.
Nepálban például kis párnákon ülnek, hiszen ott nagyon kicsike a keresztény közösség, és sokáig nem is gyakorolhatták a hitüket, és olyan érdekes látni, ahogy ilyen száriba beöltözött, és hagyományos népviseletben vannak, de katolikus lelkületűek, és ezért is jó megnézni ezt a filmet, hogy lássuk meg, hogy a világ bármely táján élő katolikus testvéreink, még ha a keret más, vagy a különböző szokások mások, mégis Krisztusban össze tudunk fonódni, és jó előítéletek nélkül hozzáállni nem csak a katolikus testvérekhez, hanem más keresztény testvérekhez is, akik másképp élik meg a hitüket, mert nem az a lényeg, hogy valakit elítéljünk, hanem az, hogy egységben legyünk, mint ahogy Krisztus is erre hív. Nekem ilyenkor mindig a Jézus szavai jutnak eszembe, ami a főpapi imában elhangzik a János evangéliumában található ima, amikor azt mondja Jézus, hogy Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi, hogy tényleg arra az egységre törekedjünk, ne a különbözőségeinket hozzuk felszínre, hanem inkább értékeljük embertársaink törekvését, és mi is legyünk a béke eszközei. Hát én szeretettel ajánlom ezt a filmet, a mediaclick.hu oldalon található, és a címe a Közös ima, egy mise, három nép, egy dokumentumfilm, közel egy órás film, érdemes időt szánni a filmre. Nekem, ahogy a filmet néztem, még az fogalmazódott meg bennem, hogy a világon minden nap mutatnak be szentmisét minden órában, és hogy akkor ez egy ilyen nagy szentmise, mindegy, hogy milyen nyelven, mindegy, hogy milyen helyi szokások vannak még jelen, de a lényeg úgyis a hit és a Krisztussal való találkozás. A mediaclick.hu oldalon megtalálható, és a film címe a Közös ima, egy mise, három nép. Jó filmnézést kívánok!

kerültek, amelynek végén az ima szándékokat fogadják szintén a nagyváradi stúdióból, majd 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Tárgyaljuk meg című rovatunkkal jelentkezünk, azt követi az igéző és a nap katekézise. 16 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják ismétlésben, majd 17 órától újabb ima szándékaikat fogadjuk és imádkozzuk a rózsafűzért a hallgatókkal, a dicsőséges rózsafűzért, és 17 óra 50 perctől pedig a Jézus szíve litániáját is imádkozzuk, hiszen júniusban a Jézus szíve tisztelete hónapja van. Azt követően pedig a kedves hallgatók szentmisénben kapcsolódhatnak bele a csíksomlyói kegytemplomból 18 órától, majd a hét plébániája következik, és az úrangyala imádsága után pedig Rejkli Erika önkéntes munkatársunk az imatarsói rovattal várja önöket, várja az önök hívásait, verseit, énekeiket, amelynek végén egy újabb műsorismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Áldott szép délutánt imádkozzunk együtt egymásért. Görgényi Tünde nevében is Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök meg

0: eltéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
1: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és ami megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Áldott délutánt és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Mai kívánság műsorunk kezdődik, el is mondom a telefonszámainkat és az elérhetőségeinket. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk a 0758 420 555-ös, ezen lehet SMS-t küldeni, és köszönteni szeretteiket, ismerőseiket. Nézzük a mai névnaposokat. Ma június 3-án szerdán köszöntjük a Károlyokat, valamint a Ceciliákat. Tegnap köszöntettük 2-án a Pétereket, Kármeneket, Anitákat, holnap pedig csütörtökön úrnapján a Bulcsókat és a Kerényeket köszöntjük, a Jóisten éltesse őket névnapjukon, és köszöntjük persze a születésnaposokat is.

És már is a kívánság műsor elején szeretném köszönteni kedves barátomat, Kovács Jenőt Linzben, a Jóisten tartsa meg, drága Jenő. Köszönjük, hogy minden nap hallgatod a Mária Rádiót. Nagyon-nagyon szép áldott, boldog születésnapot kívánunk neked.

0: és első telefonálunk már is a vonalban van. Haló, haló, itt a Mária Rádió.
1: Laudator Jézus Krisztus.
0: Én eternum, amen. Köszöntöm, pap bácsi.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Attilát, szeretett drága családját, és minden kedves hallgatót. Hát mivel Vanga Szent Károly és társai vértanúk névnapja van, azért köszönteném Károly nevű testvéremet, aki Kanadában diakónus és kantori szolgálatot végez. Segítséget a Jóisten! És minden Károly nevű hallgatót. És mivel sok kicsengetés, ballagás van, és az ifjúság ilyenkor felvonul, izgul és készül, ezért kinyitottam az ifjú szentek életét, és Bodhi Magdolna szentre nyitottam, aki a legújabban, akit a legújabban avattak fel a kanonizáltak, és röviden összefoglalom az üzenetét, életét. Isten kedves, szent, jó kis Bodhi Magdolna, szentje kis Bodhi Magdolna, rendkívül őszinte, kedves jó leányka, szeretettel szolgált, híven az Istennek, szeretettel telve küzdő testvéreknek, társait megvédte erőszak langjától, a rossz indulatú orosz katonáktól, életét áldozta örömmel Krisztusért, áldozatot vállalt a szent tisztaságért. Lányok védőszentje, Bodhi Szent Magdolna, tekints lekegyesen a mai ifjúságra. Oly sok a kísértés, a bűnnek örvénye, oly sok lelket fertőz a modern világ szennye. Kis Bodhi Magdolna, védd meg főleg a lányokat. Jézus mennyasszonya, adj nekik bizalmat. A fiúk szeressék, becsüljék meg a lányokat, mint jövendő anyákat. Köszönöm a figyelmet, a drága szizonya legyen mindannyiukkal.
0: Nagyon szépen köszönjük, pap bácsi, a gyönyörű verset. Jó Isten áldja meg további szép délutánt. Holnapra pedig áldott ünneplést, áldott úrnapot kívánok.
1: Köszönöm,
0: Jézus. In eternum, amen.

Kedves hallgatóink, nincsen most újabb telefonálunk, addig egy picit zenélünk, míg a következő megérkezik. Fogadják a következő dalt. Nagy-nagy szeretettel elsősorban az ünnepeltek, de mindenki, aki nagyon szereti ezt az éneket, a dal címe Indulj és menj, a Boa Negra együttes énekel.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: +2 59 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk pedig a 0758 420 és 555-ös. Várom kedves hallgatóink üzeneteit, hívásait.

0: újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszönteni Szent Egyházán Balázs Erzsébetet és az egész családját, ültébe Anna nénit, az én családomot, és minden hozzám tartozónak minden jót kívánok az összes dollót. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
0: mindörökké,
1: amen. És a Maréra dolgozóknak és erőt, egészséget kívánok.
0: Ki az, aki telefonált hozzánk, és hogy hívják önt?
1: Benedek Erzsébet.
0: És honnan telefonált, kedves Erzsébet?
1: Kapolnás faluból.
0: Jó Isten áldja meg önöket, köszönjük, hogy ma is velünk rádióznak.

0: újabb telefonálót köszöntök. Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek jelmen.
1: Szeretettel köszöntelek, Attila, és én szeretném köszönteni a legnagyobbik unokámat, aki holnap fog ballagni a Károly elméleti diplomból, 12. osztályt végzett, hogy áldja meg a jó Isten, tartsa meg ugyanilyen szeretettel és örömbe a szülei örömére, meg a mi örömünkre, és ha továbbiakban sok szép jót kívánok neki a tanulás előre menetelébe, meg egyáltalán az életben, a jó Isten áldja meg, és tartsa meg, legyen ilyen kitartó továbbra is a tanulásban. Köszönöm szépen a meghallgatást, és egy nagyon szép napot kívánok nektek.
0: Hát köszönjük szépen, mi is kívánok minden érettségizőre, érettségire készülőnek nagyon jó felkészülést, sikeres vizsgákat, és nagyon-nagyon sok sikert az életben, addig pedig áldott ballagást és jó ünneplést, együtt ünneplést még utoljára a banketten.
1: Köszönöm szépen, kedves vagy, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek jelmen.

0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk pedig a 0758 420 555-ös.

Kedves hallgatunk, egy picit ismét zenélünk az Eucharist együttestől és Mező Misi közös előadásában hallgatjuk meg az Örömöm forrásom lettél című dalt, aztán pedig még egy néhány percünk marad, a kívánságok teljesítésére várom vissza a hallgatókat, most pedig hallgassuk az Eucharist együttest.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Illetve 0359 420 555, ezek az előadás telefonszámai, és már is köszöntök egy újabb telefonálót. Haló?
2: Haló?
1: Köszöntöm. Haló, élőadásban van.
2: Haló, dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Mindörökké amen.
2: Vagyok egy dédi nagymama. Szeretném köszönteni dédunokámat, Vajda Zsanétet. 31. május 31-én volt a nevenapja, de nem sikerült, hogy felköszöntsem. És most felköszöntöm, még amilyen dalunk van azzal. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörök el, mert hát küldjük a nagyon szép dalt, Fóris Rita fog majd énekelni hamarosan, egy nagyon szép dalt fogadják nagy szeretettel.

0: Halló, itt a Mária Rádió, újabb telefonáló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Én is szeretném köszönteni Dérszám, Gyimésénnél Dérszám Bezsikét orvosszabába, közel gőz 60 éve születésnapjára, hogy még érjen sok születésnapot a férjével együtt, sok szeretettel köszönti nagynénye Gyimesből, és az édesanyja halálának kérek neki vigasztalást.
0: Imádkozunk érte.
1: Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, sőt, köszöntöm sok-sok szeretettel, egészséggel, boldogságból minden Dérszám Bezsikét. Még érjen sok-sok születésnapot a 60 éves közelgő napokban van. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fides, hogy meghallgattak önökkel, mindig vagyok.
0: Nagyon szépen köszönjük, hát mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz. És kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kívánságműsorba. Én megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, és ne felejtsék el, hogy a szignálokban hallhatták, ma este egy különleges szentségimádásra hívjuk hallgatóinkat. Székelyudvarhelyre kapcsolunk majd este 8 órától, ha tehetik, tartsanak velünk a Fókuszpont gyönyörű szentségimádásába

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók! Egy különleges estére hívjuk Önöket, és különösen a fiatalokat, Székelyudvarhely szívébe, a Márton-Áron térre, június 3-án este 8-kor. A fókuszpont nem csupán egy rendezvény, hanem találkozás Krisztussal, találkozás egymással, és találkozás önmagunk legmélyebb kérdéseivel. A fókuszpont egy ifjúsági imaest, ahol a középpontban Jézus áll. Az est során Csíszér Laci zenekara dicsőítő zenéje, tanúságtételek, inspiráló beszélgetések főtisztelendő Kovács Gergely érsekatyával, közös ima és szentségimádás várja az érkezőket. Az eseményt fiatalok szervezik fiataloknak, azzal a vágyjal, hogy a mai rohanó világban legyen egy hely, ahol meg

0: Meg lehet állni, el lehet csendesedni, és újra Istenre lehet irányítani a tekintetünket.
1: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fókuszpont estjei is százakat mozgatnak meg. Sok résztvevő számolt be arról, hogy békét, reményt és megerősödést talált ezen az alkalmon. A szervezők célja egyszerű és mégis rendkívüli. Segíteni abban, hogy mindenki közelebb kerüljön Jézushoz. Ha keresed a csendet a zajban, a reményt a bizonytalanságban, vagy egyszerűen csak szeretnél egy felemelő estét eltölteni jó közösségben, akkor a fókuszpont neked szól. Találkozunk Székelyudvarhelyen június 3-án este 8 órától a Mártonáron téren, és irányítsuk együtt tekintetünket arra, aki életünk valódi fókuszpontja, Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk az Istenkeresés a magyar irodalomban témával. Madách Imrénél hagytuk abba, aki 1823-ban született és 1864-ben halt meg. Katolikus nemesi családban született, számos drámai megrátkoztatáson ment át. Családtagjainak tragikus halála, börtön, válás, írói sikertelenségek, ezek is tükröződnek az írásaiban. Legjelentősebb műve az ember tragédiája. A drámai költemény Madách korában elterjedt műfaj jellemzője, hogy célja a lét egyetemes értelmezése, mint korábban a misztérium játéké. Mondani valóját akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy a történeti színek egyoldalúan negatívan mutatják be az emberi létet, hiszen Lucifer éppen ezekkel akarja elriasztani Ádámot a történelmi felelősség vállalásától. Az Úr szavai viszont értelmet adnak a Lucifer által értelmetlennek rajzolt létnek. A tragédiában tehát a sátán, illetve az emberi magabiztosság áll szemben Istennel az ő gondviselésével. Erdélyi Jánoshoz intézett levelében Madách írt erről, idézem. Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön erejére támaszkodva cselekedni kezd, mindenütt megbukik. És megbuktatója, mindenütt egy gyönge, ami az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír, de bár kétségbe esve azt tartja, hogy addig tett kísérlete, elvesztegetett erőfogyasztás volt, azért a fejlődés mindig előbb s előbbre ment, az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem vette is észre, és azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondviselés vezérlő keze pótolja, amire az utolsó jelenet küzdés bizzája vonatkozik. Madách tehát a tragédia záró színében bontakoztatja ki a megoldást. Az önmagában bízó ember ismét Istenhez fordul. Uram, legyőztél, én porban vagyok. Nélküled ellened hiába vívok. Emelj vagy sújts, kitárom keblemet. S Lucifer szitkozódása ellenére Ádám kitart Isten melletti döntésében, az Úr pedig visszafogadja őt. Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyenbe veszlek újra. Az Úr pedig nem a szenvedést, az elbukást nevezi az ember lét lényegének, hanem a nagyság és erény megvalósításának lehetőségét. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végetlen érzete, s ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság erény. Madách a Mózes című drámai költeményét közvetlenül az ember tragédiája után 1860. júniusában kezdi írni, és 1861. november 16-án fejezi be. A dráma elkészülte egybeesik az osztrák birodalom válságának éleződésével. A Mózes ebben a helyzetben a zsidó nép történetének egy fejezete mögé rejtettem, a magyar népe korszakának sors kérdéseit fejezi ki. A drámában az egyiptomiak és a zsidók viszonya, az osztrákok és a magyarok viszonyát szimbolizálja. A fáraó a császár, Mózes pedig a magyar függetlenségi harc vezetője, akit ugyan nem lehet kulcsalaknak tekintenünk, de akinek vonásai sokban emlékeztetnek Kossuthéra. Nézzünk egy picit Mózes részletével. Mózes kejfels, köves testvéredet, szabadítóját várja Izrael, és bilincseit letörni vagy hivatva. Mózes, s hogy bírom én ezt az óriási művet? Karom lelankad, és gyarló szavamnak kiad hitelt, ha mondom, hogy te küldtél. Válasz magadnak, népem Istene, erősebb eszközt, és hagyj engemet őrizni nyájamat, neved dicsérni,
s hűnő ölében távolról örülni a népjavának, melyhez tartozom. Karod erős lesz, és nyelved hatalmas, ha én leszek veled, meg az igazság. Te győzni fogsz ármáns erőszakon, ha a hit nem hagy el meg a kitartás. A szellem az csak, ami győzhetetlen, előtte minden más a porba dől. Fel hát, kit az Úr választ eszközévé, az megszűnt lenni többé önmagáé, s a nép szívében ver csak élete. Uram, legyen, amint parancsolod. Megyek, megyek, hová szabad vezet, széttépek minden drága kötelet, mi éltemhez vonz gyöngévé tehet. Ne érintsen már többé női ajk, ne kéjelektessen gyermek mosoly, nincs nőm, nincs gyermekem, nincs otthonom, te egyedül csak harcok istene, te egyedül nép, ameddig szabad lesz.

Kedves Máde Rádió hallgatók, tovább megyünk Vajda Jánossal. Őt katolikusnak keresztelték, bár hisz Istenben panteista ízű, az emberi személlyel nem törődő, Isten képe nem adhat az emberi létre megoldást, és az ő életére sem. Költészete a csalódottság költészete. A modern kor magányosságának első magyar megszólaltatója. Életét, költészetét átjárja a beteljesíthetetlen szerelem és a beteljesíthetetlen létérzés gondolata. Idegen a világban, és állandóan szembe kell néznie a lét értelmetlenségével és a halállal. Esti harang, illetve a Nyári éjjel című művében egy részletet olvasnék fel. Az életet az Úr vetését halál szolgálja learatja. Ugarrá vál a nagy mindenség, e nekünk végtelen darabja. Ez öntudatlan zagyva minden, ez volt, van és lesz mindörökké. Gondolkodó lény percig itten él, meghal, aztán soha többé. Több verse olyan, mintha egy mai, nem hívő, egzisztencialista vagy deista írta volna. Szintén a Nyári éjjel című művéből egy szakaszt idézek. Én itt vagyok a sötétségben, tehetetlen, árva, elhagyott. Nem hogy kié, de voltaképpen azt se tudom, hogy mi vagyok. Az Esti harang című művéből idézek két versszakot. Hát hasztalan, hiába minden. Léted, világot, titka zárva. Magadra vagy hagyatva itten, kitett lelenc apátlan árva. A feneketlen sötétségbe tudj beugorni készen, bátran. Ha ő csodás az öröklétben, légy nagyszerű te a halálban. Versei sajátos szempontot fogalmaznak meg Istenről és a túlvilágról. Megvilágítják, milyen abszurd és milyen megoldatlan az élet egy végtelen szerető lény Isten nélkül. Néhány versében viszont eljut Istenig, ezekből megnyugvás árad. A Megnyugvás című művéből, ez egy költő, az ő monológia, teljesen önálló része egy nagyobb költeménynek, idézem. Hiszek az örök igazságban, hiszem, hogy ő maga a nap, körén örök forgandóságban, de ő nem változik, marad. Egy gyűrű ez a végtelenség, kerek a sors, a tér, idő, csak fejeinkben a képzelt vég az egyetemben nincs meg ő. Velünk-e múló földi létben ez a kerék forog, forog. Korongján mennyi a föld, éppen csak annyi az alá is ott. Az éjre nap, a napra éjjel, a tére megjön a tavasz. Ki elborít keserűséggel, ne félj, meg is vigasztal az. Isten vezéri a világot, kinek mindenre gondja van. Ki rózsapimbót, szép lányt alkot, nem lehet rossz, vigasztal. Te porba vérzőn, ti port szív, nyugodj meg hát te is szívem. Ítélet napja, mely előhív onnan, rád is virrad, hiszen. Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, és Gárdonyi Gézát nézzük meg egy picit. 1863-ban született, és 1922-ben halt meg. Hosszú keresés útján lesz Isten hívővé, és idővel megjelenik a kereszténység, majd a katolikus látásmód. Út keresése során ilyen kérdések nyomasztják. Minek a Földön 300 millió ember ma, és ugyanannyi száz év múlva egy őnyivel lejjett a Föld kérge alatt, és újabb 300 000 millió felette, és mind a boldogságot keresi, de meghal szenvedésben. Mire jó mindez? Írja Levél Szabocskának című művében 1894-ben. Gárdonyi gyakran sóhajtozik az elveszett hit után. A Brassai Sámuelnek írt levelében így idéz, nem tudva mi az élet, mi halál, mi álom, csak csüggedünk a hiten, mint a pók a szálon. De a világot megfigyelve megtalálja Istent. Idézem, nekem egy kis csirke érdekesebb szép melóziánál, mert igaz,
mert a végtelenségnek egy titkocskája. És mint ahogy egy tollpehely szerkezete is csodálatosabb nekem a legkomplikáltabb képsárkány szerkezeténél, egy közönséges tyúktojás pedig többet mond nekem Istenről, mint Aquinói Tamás mondja a Mai Csodák című művében. Nem egyszer írja, hogy a természetben találta meg Istent. Kedves mondása, hogy vallásossága a tudáson épül. Már 1887-ben így vigasztalja Szabolcskát, akihez nem egész 3 évvel előbb Isten tagadó retorikával telt leveleket küldözött, idézem. Olvastam a lapokban, hogy édesanyád eltávozott. Én, akit némelyek pogány embernek mondanak, teljes hittel mondom eltávozásnak ezt, és te, aki pap vagy, teljes hittel kell annak fogadnod. Rend és törvény van a világegyetemben. A felfoghatatlanul nagy erő tudja, mit, miért foglalt a világrend kapcsában. S mert a meglévő célt nem ismerjük és nem értjük, meg kell benne nyugodnunk. A buta véletlenség világteremtő erejében hinni nem tartom emberi értelemhez méltónak. A mindenségben lehetetlen nem látom az erőt, az erőben a rendet, a rendben az elmét. Isten hite ettől kezdve rendíthetetlen. Hisz ön Istenben? Vagyok olyan értelmes. Az eféle helyek újra meg újra felbukkannak legkülönbözőbb munkáiban. A hitetlen ember rendesen ellenszenves alakként szerepel írásaiban. Gárdonyi vallásossága, bár a katolicizmus sok elemét magáénak vallotta, eklektikus. Azt fogadta el, amit jónak látott. De vallásosságának elemei mélyek és élményszerűek. Isten alkotásának csak porszeme ez a föld, és így nekünk sem lehet mindenségünk csak ideiglen, szintén írja levél Szabolcskához. És ez az átérzett hit hozza meg számára a teljes megnyugvást. Az Útra kész című művében így ír, mi atyánk Isten, mindeneknek atya, kihez hajlunk, mint a fű a nap felé. Az én szívem kétség nem szorongatja, midőn indulok végórán elé. A halál nekem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rót semmiképpen. Egy ajtó bezárulik lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, ez a halál. Ez a hit világítja meg, mit akart mondani, önmaga tervezte sír feliratával, amely az egri várban elhelyezett sírkövén olvasható, csak a teste. Megújult hite azonban visszavezeti a Bibliához, a könyvek könyvéhez, amelynek olvasása tökéletesíti a lelket, nemesíti a szívet, előzi a gondokat, lecsillapítja a kedélyeket, és az embert is önmaga fölé helyezi. Én nem hiszem, hanem tudom, hogy a bibliai emberek szava igaz, írja a Mai Csodák művében. A későbbi bölcsek 1000 meg 1000 nehéz kötete el van mondva a Bibliának 2. levelén, mondja. Továbbá az Én falum című művében ezt írja, én pápista embernek születtem, és szeretem is az én minden művészettel ékes vallásomat. Fájdalommal ítélte el és ifjúkori pallépésének tekintette az egyházat támadó írásait, és az Isten rabjait saját bevallása szerint kiengesztelésnek szánta. Az Útra készülés című műve Gárdonyinak egyik legjellegzetesebb költeménye, egy felejthetetlen Szűz Mária akkorddal végződik. A költő lelke halála után május közepén szeretne visszaszállni az erdőbe, a gyöngyvirágok közé. Így ír, s ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenni, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt. És a versében ír a szenvedés okáról is. Idézem,
hiszen tudom, hogy kell szenvedniük, kell sírniuk, kell vezekelniük. Ezért jöttek ők is a föld színére. A sárba tévedt kócsak is fehérre mossa tollát, mielőtt hazatérne. S így száll az égbe hófehér ruhában. Az ember mosdik könnye harmatában. Másod pedig azt írja, valami különös szép törvény az Istennek földi rendjében, hogy minden szerencsétlenségünkből valami jó fakad, minden keserűségünkből valami édesség, minden szenvedés valami gyöngyöt terem. Ahányszor sírunk, lelkünk utána tisztább, nemesebb, jobban megértjük egymást és az életet, írja Krisztus bankolja című művében. Az egész világot a hívő ember szemével nézi. Így ír az Én falumban című művében. Szeretem nézni a szántóvető embert, keze az eke szarván, és a barázdák követik egymást, mint az én írásom a papíroson. Az élet írása az. A természet könyvének egy lapjára ír most, és ezt írja, idézem, add meg a mi kenyerünket. És az Úr olvassa az írást a magasból, amott a másik földön látom, hogy vetnek. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtés cselekvő összellemet juttatja az eszünkbe. Így vethető a végtelenség fekete mezein egyet-egyet lépve a csillagokat. Beteg ágyánál is rendszeresen látogatta pap barátja dr. Péteri József, a későbbi Váci püspök. Sokat beszélgettek a hit dolgairól, az örök életről. Elterjedt az a vélemény, hogy Gárdonyi beteg ágyán nem akart meggyónni. Az igazság ezzel szemben az, hogy halála előtti este Péteri barátja még meglátogatta, és említette neki, hogy jó volna meggyónnia. Az író nem érezte olyan súlyosnak állapotát, és visszakérdezett, hogy már annyira volnék? Utalva a haldoklók szentségére, Péteri barátja, pap barátja persze nem erőltette a dolgot, mert nem gondolta, hogy valóban oly közel volna, vagy van a vég, és reggelre meghalt. Írásait, életét, különösen annak utolsó szakaszát ismerve hihetjük, hogy az ő halálára is vonatkoznak versének idézett sorai, idézem, egy ajtó bezárul itt lenn a földön, és egy ajtó kinyílik ott fenn az égen. Ez a halál. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremheted.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, és Nehemiás harmadik fejezetének kezdünk neki, abból is az első, második, ötödik, nyolcas, 10, 13, 16, 20, 23 és 30-as verseit. Ez pedig így szól: és fölkelt Eliáziba főpap és az atya fiai, a papok, és építették a juhok kapuját. Ők szentelték meg azt, és állították fel annak ajtait, építették pedig a kőfalat, Meát toronyig, amelyet megszenteltek, és azután Hanael tornyáig. És ő mellett építettek a Jerikó beliek, ezek mellett pedig épített Zakkur, az Imri fia. Ezek mellett pedig javítottak a teknabeiek, akiknek előkelői azonban nem hajtották nyakukat az ő uruk munkájának jármába. Mellettük javítgatott Uziel, Harhajának fia az ötösökkel, és ő mellette javítgatott Hananya, a kenetkészítők egyike, és megerősítették Jeruzsálemet, mint a széles kőfalik. Mellettük javítgatott Refája, Hór fia, aki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme volt. Mellette javítgatott Jedaja, Harumá fia, és pedig a maga háza ellenébe, és mellette javítgatott Hattusz, Hasabnáé fia. A völgy kapuját javítgatták Hanun és Zanoab lakói, ők építették meg azt, és állították fel annak ajtait, kapcsait, zárvárait, és a kőfalból 1000 singet a szemét kapuik. Utána Nehemiás, Azbuk fia, Rétsúr tartománya felének fejedelme, ő Dávid sírjai ellenébe való helyig, és az újonnan készült tóig és a vitézek házáig. Utána javítgattak a leviták, Rehum báni fia, aki mellett javított Haszábia Keila tartománya felének fejedelme, tartománya lakósaival. Utána javítgattak atyuk fiai, Babvai, Henanát fia, Keila tartománya másik felének a fejedelme, ő mellette pedig Ezer, Jesuának fia, Mispa fejedelme, a kőfal egyik másik darabját, a szegleten pedig fegyveres ház felmenetelének az ellenébe. Utána pedig Baruch Zakkai fia javítgatott buzgósággal a kőfal egy másik darabját, a szeglettől fogva Eliászi főpap házának ajtajáig. Ezek után javítgatott Benjamin és Hasub az ő házuk ellenébe, utána pedig Hananiás, Szelemiás fia és Hanun Salafnak hatodik fia, utána pedig Berekiás fia, Mesulám az ő szobája ellenébe. Kedves Mária Rádió hallgatók, tulajdonképpen elolvashattuk volna az egész részt, otthon bárki megteheti. Ezeket a szentírási mondatokat, amiket felolvastam, azért válogattam ki, mert elsősorban ezeknek a szellemi üzenetével szeretnék foglalkozni. Ugye a harmadik fejezet leírja Jeruzsálem kőfalának, a kőfalon lévő tornyoknak, a kőfalban levő kapuknak az építését. Az, hogy kik építették, nagyon sokat név szerint, hogy hogyan építették, természetesen mindenben azt keressük, hogy hogyan van benne Jézus Krisztus. Az egész írás róla szól, és azt, hogy mi az üzenete most, ma a mi számunkra is, ennek az igének. Következőkben megnézzük, hogy mit is jelent az, hogy kőfal. A kőfal építéséről van szó, a jeruzsálemi körül levő kőfalnak. Mit jelent a fal, a kőfal, a kerítés szellemi értelemben? A fal mindig a megőrzésnek és az elválasztásnak a jele. Ebben az időben a városokat erős kőfallal vették körül. Ha volt egy város, aminek erős volt a kőfala, az szinte belehetetlen volt az akkori eszközökkel. Emlékszünk rá, amikor Izrael népe átment a Jordánon, és előttük volt Jerikó. Tudjuk, hogy amikor a kémek visszajöttek, azt mondták azokról a városokról, és ebben benne volt Jerikó is, hogy a megerősített városok azok, erős kőfalaik vannak, bevehetetlenek, szóval mi nem tudunk oda bemenni. Mikor Jerikó kőfalai előtt ott állott Istennek a népe, az emberileg reménytelen helyzet volt. Tehát azért jött az Úr, az ember kéz érintése nélkül rombolta le Jerikó kőfalát, és ezt csak azért mondom, hogy a kőfal, egy erős kőfal védelmet jelent egy városnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók! Egy különleges estére hívjuk Önöket, és különösen a fiatalokat, Székelyudvarhely szívébe, a Márton-Áron térre, június 3-án este 8-kor. A fókuszpont nem csupán egy rendezvény, hanem találkozás Krisztussal, találkozás egymással, és találkozás önmagunk legmélyebb kérdéseivel. A fókuszpont egy ifjúsági imaest, ahol a középpontban Jézus áll. Az est során Csíszér Laci zenekara dicsőítő zenéje, tanúságtételek, inspiráló beszélgetések főtisztelendő Kovács Gergely érsekatyával, közös ima és szentségimádás várja az érkezőket. Az eseményt fiatalok szervezik fiataloknak, azzal a vággyal, hogy a mai rohanó világban legyen egy hely, ahol meg lehet állni, el lehet csendesedni, és újra Istenre lehet irányítani a tekintetünket.
1: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fókuszpont estjei százakat mozgatnak meg. Sok résztvevő számolt be arról, hogy békét, reményt és megerősödést talált ezen az alkalmon. A szervezők célja egyszerű és mégis rendkívüli. Segíteni abban, hogy mindenki közelebb kerüljön Jézushoz. Ha keresed a csendet a zajban, a reményt a bizonytalanságban, vagy egyszerűen csak szeretnél egy felemelő estét eltölteni jó közösségben, akkor a fókuszpont neked szól. Találkozunk Székelyudvarhelyen június 3-án este 8 órától a Márton-Áron téren, és irányítsuk együtt tekintetünket arra, aki életünk valódi fókuszpontja, Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ismét rádiónk minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Az ima szándék fogadás ideje érkezett el, elmondom a telefonszámainkat, melyek a következőek: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezeken a számokon várom kedves hallgatóink hívásait, imakéréseit. SMS számunk a 0758 420 555-ös, de bátran lehet kattintgatni a honlapunkon, és itt is lehet küldeni imaszándékot www.mariaradio.ro. A mai napon az általános imaszándékok között imádkozzunk a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, családjainkért, az úton lévőkért, papi és szerzetesi hivatásokért, az érettségizőkért, vizsgázókért, és ma is imádkozzunk természetesen a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek az elmúlt percekben, így szól a legelső. A rózsafűzért felállom testi és lelki gyógyulásomért, hogy a bérmálásom és a vizsgáim sikerüljenek, a családom egészségért, és boldog legyen, és minden ebben békében éljen saját magával és másokkal, így egy kedves hallgatónk. Minden elhangzó imád felállok minden ellenségemért, a hitetlenekért, Uram, hallgass meg, és nyisd meg az elméket az igazságra. Köszönöm, Uram, hogy velem van, velem vagy, így egy kedves hallgató. Gondokkal küzdő fiamért kérem az imát, az irgalmasság rózsafűzérét, Jézusom, bízom benned.

0: És köszöntöm az első kedves telefonálót a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, élő adásban van.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek jámen.
1: A rózsafűzét, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. A lebénult. Na most akkor mélyket tetszik hallgatni.
0: Hát a rádiót nem tetszett lehalkítani, és azért nem halljuk egymást rendesen, mert az rádióban egy picit késik a hang.
1: Elnézést.
0: Semmi gond, jó. Semmi gond.
1: Na, le van halkítva.
0: Köszönöm hol. Szépen.
1: Lehet elejtetni.
0: Semmi baj.
1: Dicsőtessék a drága Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzét és a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. A lebénult gyermekemnek a lába gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a látásomért és a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész testvéreimért, a halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért és a két onokámért, a nincséd onokámért, a drága jó Istenem legyen velük. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel már nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, imádkozzon ma is velünk. Nézzük a további SMS-eket, így szól a következő imakérésünk, amely üzenetben érkezett. Felállom a rózsafűzért, hálából a sok-sok kapott kegyelemért, a világ békéért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldódásáért és halottaink lelki üdvéért. Az összes imád és az irgalmasság rózsafűzérét is felállom gyermekeim és azok családjáért, elhunytjainkért, önmagamért, a béke és a szeretet megmaradásáért. Kis családunk egészségért, békéért, ellenségeinktől való oltalomért kérem a szüzanya oltalmát, írja egy édesanya. A rózsafűzés az összes imát felajánlom test és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, írja Lajos Svájcból. Én is önökkel imádkozom a rózsafűzért, elhunyt szeretteimért, és a betegségemért, családomban jó szándékért, szeretetért, minden daganatos betegért, a Jóisten adjon kitartást a kereszt hordozásához, és felállom a békéért, és a dalossági lelki üdvéért, egy állandó hallgató, írja Erzsébet Gyimesből. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő imakérőt.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel amen.
2: Köszöntlek, Attila. Én a mai napon veletek együtt imádkozva kérem az Úr Jézus segítsen meg az unokatestvéremet csomag közön, akinek leégett a háza.
0: Azt a mindenit.
2: És köszönöm mindenkinek az adományát. Mindenkinek, aki egy lépést is tett érte. Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát nagyon szívesen, a Jóisten segítse őt is meg, és adjon neki lelkerőt, és hát hallom, hogy azért csomagközieket úgy ismerjük, akik nagyon-nagyon segítőkészek, a Jóisten segítse igen. Meg ezt a családot, hogy a házuk még annál is szebb legyen, mint amilyen volt.
2: Beállnak. Sajnos így.
0: Köszönjük szépen, hogy hívtál minket, és imádkozunk értetek is.
2: Köszönöm.
0: Mindörök jelmel, hát nem hiába mondják, úgy, ahogy kötelező, ugye, biztosítást is kötni a házra, ami nem is olyan sok egy évben, ez nem itt a reklám helye, hanem sosem lehet tudni, hogy mikor jön egy nagyobb vihar, leviszi a háztetőt, vagy belecsap a villám, vagy akár történt egy komolyabb árvíz is, de akár egy otthoni beázás, és nagyon sok gondot okozhat. Hát Jóisten persze, hogy vigyázzán, kedves hallgatóink, de azért egy kis biztosítás, ami egy pár száz lejbe kerül, hiszem, hogy sokkal nyugodtabban alszik mindenki, hogyha a házára nem csak a Jóisten, és mi vigyázunk, hanem a biztosító is. Újabb telefonáló a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm. Halló, halló, élő adásban van.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenök jelmen.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm önt, üdvözlöm, a műsorvezetőt, Attilát. Szeretném az összes imákat, a heti imákat, ezt a rózsafűzőt felajánlani két kisgázó unokámért, a drága családomért, a gyermekeimért, és a jó férjem egészségéért, hogy a jó Isten adjon továbbra is egészséget saját magam egészségéért, és a drága szüleim, a jó Isten nyugtassa meg, és a testvéreimet. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert köszönöm szépen, hogy hívott minket, imádkozzunk együtt mindezekért a szándékokért. Nézzük a további SMS-eket, így szól a következő. A rózsafűzért felállnom László megtérésért és a gonosz távozásáért a családból. A rózsafűzért felállnom több fontos szándékért, köszönöm az együtt elmondott imákat, írja hallgatónk. Felállnom az irgalmasság rózsafűzérét, családom testélelki gyógyulásáért, gonosztól való szabadulásért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, de a szüzanya szándékára és a világon a békéért, írja nekünk Tünde. Halló, itt a Mária Rádió, újabb telefonáló.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
4: Én csatlakozom az előbbi ima szándékkéréshez, hisz én is csomagközi vagyok, és én gyűjtöttem az adományokat össze. Én is szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogatták ezt a családot, és olyan szívesen fogadtak az otthonokba, még olyan házakban is, ahol nem jártam, de mindenki olyan szívesen fogadott és adományoztak. A jó Isten áldja meg minden adományozó szeretetben, békességben, valamint a Mária Rádió összes dolgozóit, drága nagyszüleimet, akik a csomagközi temetőben nyugszanak, édesanyámmal együtt, téged is, kedves Attila, családoddal együtt, egy áldott szép napot kívánok nektek. Csomagközöl voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, és már is egy újabb telefonáló volt a vonalban, de reméljük, hogy vissza tud minket hívni hamarosan. Addig nézzük, hogy milyen imakérések érkeztek még. Így szól a következő: imát szeretnék kérni családomban az egészségért, hogy oldódjanak meg jó irányba peres dolgaink, halottaink békés nyugalmáért, így egy mindennapos hallgatóm. Az irgalmasság rózsafűzérét felállom Zsolt fiam gyógyulásáért, Jézusom bízom benned, írja a következő hallgatónk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, élő adásban van. Lehet, hogy a telefonvonal nem jó, de most jó. Na, hallgatjuk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenöki, amen.
1: Ezt az izgalmasság rózsafűzérét felszeretném ajánlani a gyermekeimért, unokáimért, az unokám vizsgázás, az unokámnak a vizsgázás sikerüljön, a halottaimért, az eszes hozban tartozó halottakért, a Jóisten nagyon eredményudalmat, az öreg világosak vinyeztedjék nekik, tisztító tűzmán szemető lelkekét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fülesse.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, mindezekért a szándékokért is imádkozunk hamarosan.

0: Nézzük, hogy milyen imakérések érkeztek még. A rózsafűzért fennállom fiam jó teljesítéséért a munkahelyen, lányom családjáért, férjemért, valamint egészségünkért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Csőtessék, én is Krisztus szeretettel köszöntek, Attila.
0: Mindenre kell, mert szervusz, Misi.
1: A rózsafűzért szeretném ajánlaniak a kapott kegyelmekért, a szüleim, nagyszüleim rokonság elhunyt tagjaiért, kezem gyógyulásáért, család betegeiért, a kispapokért, akik most készülnek a nagy vizsgákra, az évi vizsgákra. Uh-huh. Értük, hogy a Szentlélek világosítsa meg elmélyüket, hogy sikeresen vegyék a vizsgát. A Mára Rádió dolgozójaiért és támogatóiért, és elsősorban a hallgatóiért is, mert én is köztük vagyok, támogatom is, de hallgatom sokat, egész a veletek vagyok. És hogyha ez a szárnya háború szűnjön meg egyszer végre, és küldjön a jóatya Erdély felől ide hozzánk a páciumba is egy kis esőt, mert itt nálunk nagyon nagy szárazság van. Köszönöm, hogy meghallgattál, egy áldott szép napot kívánok, és üdvözlöm a kedves családot is. Viszeltessék, kérdés kis.
0: Hát kellett volna szóljál, Misi, olyan jó eső volt nálunk itt Váradon, küldtem volna egy picit ott Arad megyébe is. A legközelebb szó, jó?
1: Nálunk Attila, a port nem veri el, olyan esők vannak. Úgyhogy
0: hát
1: esik az első 10 perc után, mert kell bekapálni.
0: Hát imádkozunk értetek, jó? Imádkozunk értetek, legyen egy jó eső nálatok
1: is. Köszönjük szépen.
0: Áldott napot. Áldott napot, és hát köszönjük, hogy velünk rádiózol minden nap.

0: családi békéért, egészségért, szeretetért, a két fiam jövőjéért, hogy találják meg a helyes utat, kérünk imát. Ide, következő hallgatónk. Más egy újabb telefonálót köszöntök. Haló, haló. Haló, élő adásban van.
1: Haló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Vívalmas az Úr, a tüzélét felajánlom hálából a kapott kegyelmet, szállam éjségét, békességét szeretetni. Hallottaink nagy tüzélét a világ békéjéért, unokáim teljes gyógyulásukért. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, mi köszönjük, hogy velünk imádkozik.

többen írnak a honlapunkra, és egy édesanyja ír Udvarhelyről. A rózsafűzért és minden imád felállom családomért, gyógyulásomért, Csabáért, aki 2 hete távozott az örök hazába, nyugodjon békében, Lászlóért, aki 1 éve alussza örök álmát, és összes szeretteinkért, nyugodjanak békében. A rózsafűzéreket felállom a szűzanya szándékára, hálából a sok kapott kegyelemért, bűneink bocsánatáért, gyermekeink testi-lelki épségéért, és egy fontos szándékért írj egy kedves hallgató Váradról. Imád kérek testi-lelki egészségemért, írj egy külföldi hallgató, hogy elfogadjam a sorsomat, és ne érezzem magam magányosnak, és rendeljen a Jóisten megbízható barátokat családunknak, imádkozunk ezért a kedves hallgatóért is. Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délutáni ima szándékfogadásba, legközelebb 17 órától fogadom majd a kedves önkéntesünkkel, Rejkli Erikával az önök ima kéréseit, a tehetik tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
2: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy ne szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Máre Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból a Tárgyaljuk meg konferencia sorozatunk folytatódik, és pedig egy újabb, nagyon mély témával jelentkezünk. Ma egy picit beszélgetünk a Szent Háromság második isteni személyéről, Jézus Krisztusról. Hisz itt van, holnap ünnepeljük az Jézus Krisztus teste és vére napját, tulajdonképpen amit mi Úrnapjának nevezünk liturgikusan, teológiailag. Na, a történetet nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez honnan indult el, de mielőtt nekifognék, hát szeretettel köszöntelek titeket, akik itt vannak.
2: Kovács Katalin,
3: Vidikán Lokodi Tünde,
4: Majoros Gabriella,
5: Majoros Attila
1: és Tibor atya. Az általános ünnepköre az Úr napjának az a 13. században terjedt el tulajdonképpen, amikor hivatalosan is IV. Orbán pápa elrendelte, hogy Szent Háromság vasárnapja utáni héten, csütörtökön legyen mindig az Úr napja hivatalos ünnep. Ezt Kárpát-medencén belül a magyarság kétféleképpen ünnepli, mi erdélyek és felvidékiek mindig csütörtökön, a magyarországiak természetesen vasárnap. Na de hát visszatérve a 13. században volt egy nagyon mély lelkületű apáca, akit úgy hívtak, hogy Julianna, és ő késztette igazából a helyi püspököt arra, hogy valahogy már mozgósítsák, és legyen egy általános állandó ünnepe Jézus Krisztusnak, mármint az Úr testének és vérének, az oltári szentségnek. És addig-addig hajtotta, annyira kitartó volt, hogy tulajdonképpen egy domonkos, dominikánus szerzetesnek, Hugo szerzetessel együtt kiharcolták ezt a napot, 1264-ben lett tulajdonképpen hivatalos ünnep. És tulajdonképpen az igazi tisztelete az akkor indult el, és igazából az imádása az oltári szentségnek, amikor Orvietóban, hát biztos ezt már hallották a hallgatók, egy fiatal pap, amikor volt az átváltoztatás pillanata, akkor kételkedni kezdett, hogy hát valóban átváltozik-e, valóban lényegileg úgy, ahogy tehát Jézus Krisztus teste és vér, a kenyér és a bor testé és véré, és az ostyából kezdett csepegni a vér az oltár terítőre, vagyis a korporálira, és akkor igazából ezt a korporálét vitték el a pápához, és ő rögtön el is rendelte tulajdonképpen, hogy akkor ez tényleg legyen egy állandó ünnepe a katolikus egyháznak. Igen, nagyon sokan vagyunk, azért mondtam el ezt a történetet, mert nagyon sokan vagyunk így, hogy kételkedünk, hogy valóban ez így van-e, valóban a kenyér és a bor az Jézus Krisztus teste és vére, de mielőtt ebbe belemennénk, akkor nézzük meg, hogy személyenként, egyénenként mit jelent számodra ki Jézus Krisztus?
5: Hát amikor gyerekek voltunk, akkor ugye sokszor irigykedtünk, hogy ugye a sorbanállásban mi csak áldást kaptunk, és mások kaptak kicsi ostyát, és ez milyen finom lehet, és mi miért nem kapunk ilyet, aztán persze a Isten nyugasztója templi püspökatya volt, aki minket felkészített első áldozásra és a vérmelkozásra és a nagyváradi barátok templomában. És hát mi nem értettük gyerekkorunkban ezt, hogy Jézusnak a teste és vére ugye az ostyában. Egészen addig, míg ugye elteltek, múltak az évek, és kezdett ugye bennem is a lelki élet előre haladni, és kezdtem megtapasztalni azt, hogy milyen békesség van egy-egy jól elvégzett szentgyónás és áldozás után a szívemben. És a Jóisten nagyon sok jó dolgot ad az életünkben, és ugye megtapasztaljuk azt, amikor a Jóistennek az útját választjuk, akkor egy végtelen békesség van bennünk. Nincsenek kételyek, nincsenek kérdések. Én úgy emlékszem, hogy a csíksomlyói búcsúkon, amikor ugye jártunk a Csitre a fiatalokkal, akkor tapasztaltam meg először azt, hogy milyen milyen békesség az, hogy te jó Istennel vagy, különösen ugye a szent áldozás után, vagy a szentségimádások alkalmával, ugye a szolgálatban és az éneklésben is, ez volt talán az első, ezek voltak az első alkalmak, amikor megtapasztaltam a Jóistennek ezt a nagy közelségét, és hogy ott valóban ő lakik, ő maradt velünk, és ő akar életünk mindennapján velünk lenni. Hogy mit jelent az oltári szentség? Hát egy fantasztikus ajándék, amit nem tudunk soha megköszönni, és a Jóistennek egy különös, az ő szeretetének különös jele az, hogy, hogy itt maradt velünk.
3: Nagyjából én is úgy gondolom, ahogy Attila is mondta, számomra az oltári szentség a legmélyebb találkozás a Jóistennel. Sokszor elgondoltam régebben, amikor a Szentírásban ott van az az ígéret, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, hogy ki tudta találni a Jóisten, hogy tudjon velünk maradni, és hogy tudjon egészen közel jönni hozzánk. Emberileg ez lehet, hogy felfoghatatlan sokszor, viszont számomra ugyanakkor egy óriási biztonság tudni azt, hogy itt van ez a lehetőség, hogy találkozhatok vele, hogy magamhoz vehetem, és hát minél gyakrabban élni ezzel a lehetőséggel. Azt hiszem, hogy kegyelem minden szent áldozás és ajándék az, hogy magadhoz veheted őt. Talán sokszor nem is vagyok tudatában, néha úgy nagyon elcsodálkozom, nagyon ledöbbenek azon, hogy felfogom egyáltalán, hogy mi történik olyankor. Nem tudom, hogy feltétlenül meg kell ezt mindig magyarázni, emberi értelem meg kell értse. Az az egy biztos, hogy erőforrás, és mindig lehet belőle meríteni szeretetet, erőt, békét.
2: Az oltári szentség az a legnagyobb misztérium a Szent Háromság után, és ez számomra egy olyan misztérium, amit szerintem szavakkal nem lehet megfogni. És az átváltoztatási szöveg az, ami talán számomra kapaszkodó lehet, amikor a pap azt mondja, hogy ime ez az én testem, mely értetek adatik, hogy igazából az oltári szentségben az a legeslegmagasabb fokú szeretet példa van ott, amihez nekünk is meg kell próbálnunk igazodni az életben, illetve a szentáldozás előtt van egy nagyon szép ima, ami avval fejeződik be, hogy add, hogy soha ne szakadjam el tőled. Igazából az oltári szentség az eszköze, a kulcsa annak, hogy folyamatos élő kapcsolatban legyünk a Jóistennel, hogy tudatosítsuk azt, hogy mekkora áldozatot és mekkora szeretetjelet hagyott a Jóisten itt nekünk a Földön, és mekkora a mi felelősségünk is, hogy vajon tovább tudjuk-e ezt hitelesen adni.
4: Az oltári szentség a Jóistennek a legnagyobb ajándéka, abban a kis pici ostyában, ahogy ti is elmondtátok, benne van a legnagyobb szeretete, a legnagyobb kegyelme, amit adhatott nekünk. Hogyha arra gondolunk, hogy betérünk egy templomba, és ott van a Jóisten az oltári szentségben, és tényleg úgy fordulhatunk hozzá, mint ha ott ülne velünk szembe, és elmondhatjuk bunkat, bánatunkat neki, erőt meríthetünk belőle. Vagy akár, ha szentáldozáshoz járulunk, akkor tényleg bejön hozzánk, ahogy imádkozzuk is, hogy a szívükbe fogadjuk őt. Ezt, ahogy ti is mondtátok, nem lehet emberi ésszel felfogni, hiszen egy akkora titok, amit lehet, hogy nem is kell megértsünk, hanem csak éljünk a lehetőséggel, hogy a szentáldozások által is a Jóisten formáljon, alakítson, és engedjük azt, hogy minél közelebb kerüljön hozzánk, és minél gyakrabban éljünk ezzel a lehetőséggel.
1: Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy amikor van egy szentségimádás, akkor mindig engedem, hogy szóval arra törekszem, hogy ne én beszéljek, hanem ő ismertesse meg magát velem, mivel hogy ez, ahogy te is mondtad, Kati, a legnagyobb misztérium, éppen ezért ez a titok az mindig új titkokat fedez fel, vagy közöl önmagából, és éppen ezért lehet őt jobban megismerni, hogyha engedem, hogy ő szóljon hozzám, ő beszéljen hozzám, és amikor ebben az ismerkedési fázisban, úgymond a szentségimádásban, amit kapok tőle, az úgy kézzel foghatóvá válik a kezemben, amikor szentmisében történik az átváltoztatás. És hát ez is legtöbbször úgy van, valljuk be őszintén, hogy mint egy családban, hogy egyszer jobban szeressük egymást, máskor kevesebbé szeressük egymást, vagy mindig ugyanúgy szeretjük egymást, csak más a hatása, hogy kimutassuk egymásnak. Tehát ugyanígy vagyok én is az oltári szentséggel, hogy van, amikor könnyek jönnek, van, amikor csak úgy felszínesen találkozok az oltári szentséggel, van, amikor mélyen, megrendülten, és az a jó, amikor a szíve picit megrendül, mert akkor az egy változást tud hozni az életben, és azt a változást kell nekem mindig megmutatni a környezetemben. Ha találkozok Jézussal az oltári szentségben, akkor a léleknek mindig meg kellene, hogy rendüljön, mert ez vezet jobbá, ez tesz szebbé bennünket és egymással való kapcsolatunkat. Tulajdonképpen, amikor megtörténik az utolsó vacsorán az a kijelentés, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, Jézus azt akarja kifejezni ezáltal, hogy érezzük azt, hogy ő mindig velünk van, és hogy mi mindig vele kell legyünk, és hogy soha ne feledkezzünk el erről a tettéről, és hogy ezt a titkot, ezt a tettét nekünk, mint keresztényeknek küldetésünktől fogva jelenvalóvá kell tenni a hétköznapi életben. Mit jelent számatokra ez a kifejezés, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre?
2: Talán ugye pont ezt a megtöretést, ezt a visszavárás nélküli szeretetet a kereszten, nagypénteken Krisztus megmutatta nekem azt, hogy mennyire megy el a szeretetben, mennyire tudja kimutatni azt, hogy tehetek bármit vele, tehetünk bármit. Megkorbácsolhatjuk, megüthetjük, keresztre feszíthetjük, nem tudjuk rávenni arra, hogy ne szeressen minket. És hát akkor, hogyha ezt teljesen makogó emberi szavakra szeretném fordítani, akkor azt jelenti, hogy törekszem arra elsősorban azokkal, akiket a Jóisten rám bízott, hogy ugyanezt a szeretet cselekedetet gyakoroljam, hogy ne azt várjam, hogy engem szeressen a férjem, ne azt várjam, hogy a gyerekeim engedelmesek legyenek, hanem mindig az enyém legyen az első lépés, úgy, ahogy Krisztusé volt. Mindig ő lépett először. Nekem ezt mondja azt, hogy én veletek vagyok.
3: Én is ezt ragadnám ki, az, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, valahogy bennem elsőként azt idézi fel, hogy soha ne felejtsem el azt, amit Jézus értem tett, mégpedig azt, hogy szeret, és azt, hogy az életét adta értem, és nekem még kapcsolódik ehhez, ugye a nagy csütörtököt említetted, az az egész nagy csütörtök este, ami a lábmosás szertartással kezdődött, és ugye ezzel is példát mutatva, hogy ne uraljuk egymást, hanem szolgáljuk egymást. Tehát elsősorban felhívás a szolgálatra, azután felhívás arra, hogy soha ne felejtsem el azt, amit értem vállalt, amit értem tett, és ugye most a az elmúlt időszakban, a pünkösd előtti időszakban Jézusnak a végrendeletét hát olvasták fel a szentmisék alkalmából az evangéliumokban, és az is hozzátartozik ugye ott a nagy csütörtöki utolsó vacsorához, és valahogy azt sem választanám el, mert annak is nagyon sok mély mondani valója van. Úgy az egészet összegezve ne feledkezzünk meg arról, amit tett értünk, és ennek élnie kell tovább, és ez úgy él tovább, hogyha mi ezt megéljük, és mi ezt tovább cselekedjük, és tovább adjuk majd gyerekeknek, és majd ők is tovább, és így tovább.
4: Jézus nem csak az utolsó vacsorán mutatta meg, hogy mit kell tennünk, és mit cselekedjünk az ő emlékezetére, hanem az egész életével példát mutatott. Ahogy emberré lett, ahogy a családban engedelmeskedett a szüleinek, ahogy aztán tanított, ahogy a betegekhez fordult, ahogy segített, ahogy szerette az ellenségeit, ahogy tanította jó Istenről. Tehát minden egyes mozzanata, minden egyes lépése Jézusnak azt mutatja, hogy mi is hogyan kell éljünk. Persze ez gyakran nem sikerül, és gyakran letérünk az útról, de ő megmutatta azt, hogy bármilyen helyzetben hogyan tudjuk kimutatni embertársaink fele a Jóisten szeretetét, és hogyan tudjuk a világba megmutatni őt. És akár az utolsó vacsorára gondolunk, akár a hétköznapokra, bármikor fordulhatunk Jézushoz, és bármikor kérhetjük, hogy segítsen úgy cselekedni, ahogy ő cselekedne abban a helyzetben. Persze nem mindig ez jön első gondolatként az emberbe, amikor akár megbántják, és nem szereti viszont az ellenségét, vagy ahogy Kati is mondta, azt várjuk el, hogy a másik szeressen előbb, és nem mi lépünk, de akkor magunk elé idézhetjük Jézust, aki így cselekedett, hogy ő lépett először, és nem várta azt, hogy más tegye meg az első lépést. És hiszem azt, hogyha kérjük, akkor segíteni fog. Lehet, hogy nem első alkalommal fog ez sikerülni, hanem 11-re, 101-re, de biztos vagyok benne, hogyha igazán szeretnénk, akkor ő a példájával és az erejével segít bennünket is, hogy azt cselekedjük, amit ő megmutatott nekünk.
5: Hát én úgy érzem, hogyha Jézus az élete során nem támasztott volna fel halottakat, nem gyógyított meg volna senkit, nem lett volna hegyi beszéd, csak ez a csütörtök este, amikor a tanítványaival eltöltötte ezt az utolsó vacsorát, az is elég lett volna, hogy egy életre házi feladatot adjon nekünk. Nekem hirtelen most az jutott eszembe, hogy a lábmosáson és mindenen túl egy olyan momentum ragadott meg engem, hogy miért nem küldött el Júdást a vacsora előtt például. Ezen sokszor gondolkoztam, de most megint eszembe jutott, hogy miért nem küldte el hamarabb Júdást, hogy ő tényleg ünnepelni tudjon azon a vacsorán a szeretteivel, akik mellette voltak, akik majd követik őt a feltámadása után. Hát azért, mert annyira szerette azt az embert is, aki tudta, hogy most mit fog tenni, hogy elmegy majd a főpapokhoz, és elárulja, és stb., és a kezükre adja, vele is együtt akart ünnepelni. Sokszor az jut eszembe, hogy egy-egy családtagunk, aki talán mondjuk ebben az időben nem annyira kedves nekünk, mennyire békésen tudunk mi vacsorázni egy-egy ünnepi asztalnál, hogy nem is beszélgetünk vele, talán rá se nézünk, vagy ha ránézünk, értse, hogy most a kegyeinkből éppen ki van esve, vagy nem a legkedvesebb a rokonunk, barátunk. Ebben is példát kell vegyünk a Jézusról, hogy ő bizony Júdással is azt az utolsó vacsorát, ami megtették volna simán, hogy csak ők, akik abba a nagy csapatba, a nagybetűs csapatba tartoznak, csak ők vacsorázzanak. Elküldhette volna Júdást a vacsora előtt, hogy most adja szegényeknek valamit, senkinek nem tűnt volna fel, mint ahogy a vacsorán sem tűnt fel senkinek, hogy ugye nincs már ugye közöttük a vacsora asztalnál, de ő annyira szereti a bűnös embert is, és talán erre buzdít minket is, hogy mindenkit próbáljunk szeretni, még azokat is, akik talán most a mi szívünknek nem olyan kedvesek. Úgyhogy ez, ami azon az estén történt, az egy életprogram, amihez egy élet is kevés, hogy megvalósítsuk.
1: Tulajdonképpen ez a a kifejezése Jézus Krisztusnak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez nem csak egyszerűen visszagondolás rá, hanem a szeretet kapcsolatunknak a megerősítése. Egyik alkalommal egy fiú hosszú útra készült, hosszú távra, és a búcsúzásnál az édesapja elővette egy órát, és benne volt az édesanyja és az édesapja fényképe. És azt mondta neki, hogy fiam, bárhová mész, megnézed, kinyitod, akkor tudod, hogy mi mindig veled vagyunk. De soha nem menj olyan helyre, ahová nem akarod, hogy mi azt észrevegyük, hanem akarod, hogy az édesapád és az édesanyád tekintete ott legyen. És ha mindig látsz bennünket, akkor emlékezzél meg mindig az otthoni arcokról, és tudjad, hogy ezek az otthoni arcok, ezek mindig imádkoznak érted, és ne menj olyan helyre, ahová nem szeretnéd, hogy az otthoni arcok is ha látnának téged. Tehát ne tégy semmi olyat, amit nem szeretnéd, ha mi tudnánk. És valahogy ilyen formában van az oltári szentség is, hogy az oltári szentségben maga Jézus Krisztusnak a fényképét, az ő képmását kell észrevegyük, és éppen ezért van az, hogyha a hétköznapjainkban bármi olyan kísértés jön, akkor tudjuk azt, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy Jézus lát bennünket. Ő ott van a szívünkben, és ő azt akarja, hogy ezt te ne tedd meg. És tulajdonképpen ez az, ami a szeretet kapcsolatunkat vele mélyíti, és ezért mondja az, hogy ezt cselekedjük mindig az ő emlékezetére. Akik önökkel voltak,
2: Kovács Katalin,
3: Vidikán Lokodi Tünde,
4: Majoros Gabriella,
5: Majoros Attila
1: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók! Egy különleges estére hívjuk Önöket, és különösen a fiatalokat, Székelyudvarhely szívébe, a Márton Áron térre, június 3-án este 8-kor. A fókuszpont nem csupán egy rendezvény, hanem találkozás Krisztussal, találkozás egymással, és találkozás önmagunk legmélyebb kérdéseivel. A fókuszpont egy ifjúsági imaest, ahol a középpontban Jézus áll. Az est során Csíszér Laci zenekara dicsőítő zenéje, tanúságtételek, inspiráló beszélgetések főtisztelendő Kovács Gergely érsekatyával, közös ima és szentségimádás várja az érkezőket. Az eseményt fiatalok szervezik fiataloknak, azzal a vággyal, hogy a mai rohanó világban legyen egy hely, ahol meg lehet állni, el lehet csendesedni, és újra Istenre lehet irányítani a tekintetünket.
1: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fókuszpont estjei százakat mozgatnak meg. Sok résztvevő számolt be arról, hogy békét, reményt és megerősödést talált ezen az alkalmon. A szervezők célja egyszerű és mégis rendkívüli. Segíteni abban, hogy mindenki közelebb kerüljön Jézushoz. Ha keresed a csendet a zajban, a reményt a bizonytalanságban, vagy egyszerűen csak szeretnél egy felemelő estét eltölteni jó közösségben, akkor a fókuszpont neked szól. Találkozunk Székelyudvarhelyen június 3-án este 8 órától a Márton Áron téren, és irányítsuk együtt tekintetünket arra, aki életünk valódi fókuszpontja, Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Keckó Pálnak, a Budai Egyházmegye esperesének és a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lelkészének gondolatait hallják.

nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Amikor úgy nagyon kerestem az élet értelmét, akkor kezdtek el a gyülekezeten belüli ifjúsági körbe hívogatni, és ennek a körnek a lelkülete, amit az éneklések, a közös imádság vagy az igeolvasások jelentettek, ez nagyon magával ragadott, és itt vált igazán személyessé, hogy hiszek Istenben, hogy az Isten szeret engem, és ennek az öröme, ereje az életem minden egyes területére kihat. És aztán ez a gondolat is megfogalmazódott bennem, hogy lelkészi pálya felé induljak, de aztán volt egy nagy fordulat az életemben, mert a felvétel előtt megtörtént a legrosszabb, ami egy felvételiző fiatal megtörténhet. Az egyik szakmai tantárgyból nem sikerült az érettségim, hanem is voltam kiváló tanuló, de jó tanuló voltam, és ez így egészen nehezen feldolgozható és értelmezhető volt számomra azokkal az érzésekkel, amikkel indultam volna éppen a lelkészi pálya felé. A következőben rosszul sikerült a felvételim, és aztán harmadszorra futottam úgy neki, hogy ha valóban itt a helyem, akkor még mindent beleadva erre felkészülök, akkor az egyik legjobb felvételit sikerült tennem. Idővel láttam ennek a kis megállnak az értelmét az életemben, és hívő emberként az ember úgy minden

0: mögött keresi az Isten döntését vagy a vezetését. Ma már úgy tudok visszatekinteni erre, az egyfelől nagyon megpróbáló, de nagyon fontos időszakra az életemben, amelyen keresztül sokat tanultam, és sokat hozzátett ahhoz, hogy aztán a szolgálatban vagy a hétköznapokban is kellő komolysággal kezeljem az előttem lévő feladatokat, és próbáljak ezekben minél teljesebben és odaszántabban jelen lenni.
1: Keckó Pálnak, a Budai Egyházmegye esperesének és a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lelkészének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a magánkinyilatkoztatásoknál. Hagytuk abba, ugye tudjuk, hogy a magánkinyilatkoztatások lényegesen különböznek az egyetemes kinyilatkoztatástól, amely az egész emberiségnek szólt. A fő különbség abban áll, hogy a magánkinyilatkoztatásoknál néha tévedések is fordulnak elő. Az általános vagy egyetemes kinyilatkoztatásnak, amely az egész emberiségnek szólt, az volt a célja, hogy az igaz vallást kinyilatkoztassa. A magánkinyilatkoztatás ezzel szemben nem közül új hitigazságokat, hanem csupán megerősíti és megmagyarázza a már közölteket. Az egyetemes kinyilatkoztatás alanyai és továbbadói, mint például az apostolok, a Szentlélek Istentől oly mértékű felvilágosítást nyertek, hogy a lélek üdvösségére vonatkozó dolgokban nem tévedhettek. Ellenben a magánkinyilatkoztatások vevői nincsenek biztosítva a tévedés ellen. A kapott kinyilatkoztatást esetleg helytelenül foghatják fel, és kevésbé jól adhatják vissza. Az is megeshetik, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vélik, ami a saját képzeletük szüleménye. Sőt, sokan úgy vélik, hogy a gonosz szellem okozta a megtévesztések sincsenek kizárva, és az utóbbi azonban szent életű embereknél nehezen képzelhető el. Ezért mondta Krisztus Szent Brigittának, ha Istenen kívül semmi egyebet nem keresel, és az ő szeretete teljesen áthat, az ördög meg nem közelíthet téged. Ha ezt megengedném, hasonlítanék ahhoz a férfihoz, aki hűséges hitvestársát egy házasságtörőnek szolgáltatja ki. Mivel azonban hűséges vagyok, azért az ördögnek sohasem lesz hatalma egy olyan lélek fölött, aki odaadással szolgál engem. Hogy mennyire nincs kizárva a magánkinyilatkoztatásokban a tévedés lehetősége, mutatja az a körülmény, hogy Emerik Katalin például azt mondja az ő látomásaiban, hogy Ádámtól Krisztus születéséig 3987 év telt el, míg egy másik látnok azt mondja, hogy Ádám bukása 6000 évvel történt Krisztus születése előtt. Emerik Katalin azt mondja, hogy a boldogságos szűz Krisztus mennybe menetele után még 14 évig élt a Földön, míg Szent Brigitta 15, egy másik látnok pedig 21 évről tesz említést. Az isteni világosság fényébe, tehát a kinyilatkoztatásoknál belevegyült az emberi gyarlóságnak a salakja. 14. Benedek pápa egyenesen azt mondja, hogy Isten bölcs okokból is megengedi a tévedéseket a magánkinyilatkoztatásoknál, azért tudnélik, hogy az emberek ne becsüljék többre ezeket a magánkinyilatkoztatásokat a Szentírásnál és az Anya Szentegyház tanításánál. A magánkinyilatkoztatásoknak ezen fogyatkozásait arra használják fel egyesek, hogy a kinyilatkoztatások értékét általában támadják. Azonban okos embernek sohasem juthat eszébe, hogy egy-két úgymond elrott hatalma miatt egy egész kosár szép almát eldobjon. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy sokszor az egyház tanítók is egy és ugyanazon kérdésben eltérő nézeten vannak, és ennek dacára munkáikat az egyház jóvá hagyta. Ha a magánkinyilatkoztatásokat nem is tartozunk vakon elfogadni, viszont minden vizsgálat nélkül nem szabad azokat elvetni. Aki hamar hisz, az könnyelmű, olvashatjuk a Sirákfia könyvében, a 19. fejezet 4. versében. Ez vonatkozik a magánkinyilatkoztatásokra is, különösen miután ennek cégére alatt már sokszor történt ámítás. Többször előfordult már ugyanis, hogy egyesek a gonosz lélektől származó látszatot, vagy saját képzeletük szüleményét, mint kinyilatkoztatást tüntették fel, amely Istentől származik, szintén mondja Szent 14. Benedek. Így például Mohamed saját képzeletének szüleményeit isteni kinyilatkoztatásnak tartotta. Asszonyoknak is,
akik szentséget színlelnek, és ezáltal az ördög befolyása alá kerülnek. Lehetnek látomásaik, amelyek a gonosz lélektől származnak. Bona bíboros azt mondja, hogy hasonló szemfényvesztések olyan egyének részéről is előfordulhatnak, akik betegesek, vagy akiknek igen eleven és nyugtalan a képzeletük, vagy akik hosszú éhezés és virasztás által testüket elgyengítették. Azért figyelmeztet az apostol: szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e. A magán kinyilatkoztatások dolgában a püspököt illeti meg a vizsgálat joga, a döntés joga pedig a római pápát. Ha az, aki a látomásokat kapja, valamilyen bűnben, például kevésség vagy harag bűnében leledzik, biztosra vehető, hogy kinyilatkoztatásai nem Istentől erednek. Könnyelműen jár el az, aki a magán kinyilatkoztatásokat minden előzetes vizsgálat nélkül elveti, mert ténylegesen előfordul, hogy Isten egyes kiválasztottjaihoz szól, hogy ezáltal a hit és jámborság szellemét növelje. Ezért szólt Krisztus így Szent Brigitához, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki hozzád szól. Tudd meg, hogy nem csak a te kedvedért szólok hozzád, hanem az összes Krisztus hívő kedvéért. Néha a magán kinyilatkoztatással az a célja Istennek, hogy valamely vallási igazságot közelebb hozzon hozzánk, a híveket a keresztény tanítás elfogadására és követésére hajlékonyabbá tegye. A magán kinyilatkoztatás által azt is megtudhatja az ember, hogy milyen úton juthat el a tökéletességnek és az Istennel való egyesülésnek minél magasabb fokára. Aki tehát a magán kinyilatkoztatásokat Isten végtelen jóságának, az ő egyháza nagyobb javára adott rendkívüli adományait minden meggondolás nélkül támadja, a katolikus egyház érdekei ellen harcol. Az apostol is ill Szent Pál a Tesszaloniki hívekhez írt első levél 5. fejezet 20. versében: a jövendőléseket megnevessétek, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, tartsátok meg. Sajnos felfúvalkodott emberek nem akarják megérteni, hogy Isten bizalmasan társaloghat egyik másik választottjával. Istennek ilyen irányú működése náluk ellenkezéssel találkozik. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy egy szienai Szent Katalint, Szent Hildegárdot, Szent Brigitát, az ő kortársaik a gonosz szellemtől félrevezetett embereknek, a egyeseket rajongónak tartották, és hogy Istennek ilyen formán kiváltságot személyei csak nem mind üldözéseknek voltak kitéve. A magán kinyilatkoztatásokat Isten rendesen látomások, buzdítások vagy belső megvilágítások formájában közli. A Szentírás számtalanszor tesz említést látomásokról. Sok látomás van például Szent János evangélista jelenéseinek könyvében, amelyeket Szent János számkivetése idején a Patmosz szigetén kapott. A látomás adománya a Szentlélek Isten rendkívüli ajándéka. A vallás ellenes irányzat látomásokat természetes úton szeretné megmagyarázni, mintha tudnélik azok beteges lelki állapotnak, mint hisztéria, szuggesztió vagy hallucinációnak volnának az eredményei. Ez természetesen önkényes állítás, amelyet senki sem tud bebizonyítani. Egészen hihetetlen például, hogy Mózes, aki olyan nagyszerűen tudott vezetni egy egész népet, beteges lelkű ember lett volna. Aki csak egy futó pillantást is vett a szent könyvekbe, azonnal belátja, hogy azok szerzői sokszor látomások alakjában kinyilatkoztatásban részesültek. Ugyancsak józan eszűek, és semmi nyoma náluk a beteges állapotnak. A látomások éber állapotban is lehetségesek. A jámbor pogány századosnak, Cornéliusnak Cezáriában imádság közben délután 3 órakor jelent meg látomásban az angyal, felszólítván őt, hogy küldjön követeket Joppéba, egy bizonyos Simon nevű szíjgyártóhoz, akinek háza tengerpartján fekszik, ahol Péter apostol tartózkodik, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. De történhet a látomás álomban is. Mózesnek azt mondta Isten, hogy profétáihoz álomban szól.
Milyenféle látomások voltak egyiptomi József álomlátásai, továbbá a fáraó látomása a hét kalászról és a hét tehénről. Krisztus nevelő atyának is, Szent Józsefnek álmában jelent meg az Úr angyala, hogy az Egyiptomba való menekülésre intse, majd ott ismét a visszatérésre szólítsa fel Egyiptom földjéről. Jámbor egyénekkel rendesen önkívületi állapotban, extázis állapotában közölte Isten a látomátot sokat, amint ezt például Emery Katalin élete tanúsítja, aki ilyen állapotban végig szemlélte Krisztus egész életét. A magán kinyilatkoztatások néha biztatás alakjában történnek, mint az például a kis Sámuel, vagy az orleánzi szűz élettörténete mutatja. Mindezen esetekben az emberre való ráhatás a külső érzékszervek látás, hallás, stb. Útján történik. Azonban vannak egészen szellemi természetű kinyilatkoztatások is, amelyek belső megvilágosítás útján történnek. Ebben az esetben Isten egyenesen a lélekre hat, amint hatni fog rá akkor is, amikor az külön válik a testtől. Ez az érintkezés az emberi lélekkel olyan, mint amikor a lelkek érintkezése egymással a túlvilágon történnek. Szent Pál apostol is ilyen úton jutott az evangélium ismeretére. Ilyen tisztán szellemi kinyilatkoztatásai voltak Szent Hildegárnak, aki 1179-ben halt meg. Nézzük meg egy picit, mit jelent a keresztény hit. Ezt egy rövid dal után, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk, a mai katekézisben is egy picit a keresztény hitről elmélkedünk. Hinni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani azért, mert azt megbízható tanú mondja. Egy európai hithirdető elbeszéli az egyenlítő táján lakó embereknek, hogy az ő hazájában a víz télen megfagy úgy, hogy az elefánt is átkelhet a folyón. Az emberek ezt csak nem lehetetlenségnek tartják, mert ilyesmit sohasem láttak, és el sem tudják a dolgot képzelni. Mint hogy azonban a hithirdetőt megbízható és komoly embernek ismerik, szavait igaznak tartják, hisznek neki. Sok tudomány teljesen a hiten épül fel, így például a földrajz, a történelem, a természetrajz, nem különben a törvénykezésnél az igazságszolgáltatás is. A tanuló hisz tanítójának, a bíró hisz a tanúknak. A hit alapja a kereskedelmi életnek is, mert a kereskedők hitelt nyújtanak, azaz elők legeznek, miután hisznek a vevő szavának, hogy bizonyos határidő elteltével fizetni fog. És így vagyunk a keresztény vallás igazságaival is. Igaznak tartjuk, amit Krisztus tanított. Ezt a hitet keresztény hitnek nevezzük. A keresztény hite annak van, aki egész bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Jézus Krisztus tanított, és a katolikus egyház, hogy higgyük, elénk ad. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt, ez az én testem, ez az én vérem. Habár az apostoloknak szemük azt mondotta, az kenyér, az bor, mégis egészen bizonyosak voltak arról, hogy Krisztus igazat mondott. Krisztus Urunk szent élete, a tőle végbe vitt sok csoda, beteljesedett különböző jövendőlései, az apostolokat meggyőzték arról, hogy ő Isten fia, hogy tehát az ő szavainak igazsága a legkevésbé sem vontható kétségbe. Ezért mondja Szent Pál, tudom, kinek hittem. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem látunk. Schleiermacher, a protestáns hittudós, amikor azt gondolta, hogy a hit valamiféle bizonytalan keresés, ekkor egy picit tévedett, mert Szent Pál szerint a hit a láthatatlanok bizonyossága, a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk. A keresztény hit az embernek saját gondolkodását nem teszi fölöslegessé. A keresztény hitnél ugyanis az ész és akarat egyformán szerepet játszik. 9. Pius mondja, az értelem megelőzi a hitet. Mielőtt hinnénk, az ész megvizsgálja, hogy vajon azt, amit hinni kötelesség, valóban Isten nyilatkoztatta-e ki. Ezen vizsgálatot akarja Isten, ő ugyanis okos engedelmeséget kíván. Továbbá könnyelműnek nyilvánítja azt, aki hamar hisz. Mihelyt azonban bizonyosak vagyunk, hogy a hit igazságokat valóban Isten nyilatkoztatta ki, akkor az akarat azonnal köteles meghajolni Isten előtt, még abban az esetben is, ha valamely igazságot az ész belátni nem képes. Minden esetre az akarat ellen is szegülhet, de akkor nem jön létre a hit. Ugyanis senki sem hihet, ha csak nem akar, mondja Szent Ágoston. Tehát a keresztény hit olyan dolgokra vonatkozik, amelyeket az ember érzékeivel felfogni, vagy eszével belátni nem tud. Ha valamiről érzékszerveinkkel meggyőződhetünk, például látunk, hallunk, érzékelünk valamit, akkor a hit felesleges. Hasonlóképpen felesleges akkor is, ha valamit értelmünk segítségével felfoghatunk. Például 2 × 2 = 4. A vallás igazságai ellenben hitet követelnek, mert a legtöbb hitigazság érzék feletti, vagyis érzékekkel meg nem fogható, mint például Isten, lélek, angyal, sok pedig emberi értelemmel fel nem fogható, például a Szent Háromság titka, az oltári szentség. Ez pedig onnan van, mert Isten végtelen, következésképpen a mi gyarló értelmünkkel fel nem mérhető. Éppen azáltal, hogy elhiszük, amit se nem látunk, se nem foghat, fel nem foghatunk, ez lesz a hit érdemszerző, és Isten előtt kedvessé. Ezért mondta Jézus Tamásnak, boldogok, akik nem hisznek, nem látnak és mégis hisznek. De még egyszer, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. A hitet nem szabad összetéveszteni a vélekedéssel. Vélekedni annyit tesz,
mint valamit nem biztosan tudni. Hinni ellenben annyit jelent, mint valamit egészen biztosan tudni, mert Isten mondotta azt. Nem cselekszünk észellenesen, mikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igazmondására támaszkodunk, továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hit igazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék le Jézus Krisztus!

pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni, s pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szent Atya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. A Szent Atya üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott. Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szent Atyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtató digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 71. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott. Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szent Atyát pápaságának kezdetén szolgálhassam. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette. A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette, imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
1: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a Katolikus Karizmatikus Megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára.
2: As a great gift to the church.
1: Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent 2. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászorulók gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki. Újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
2: a wonderful source of spiritual nourishment,
1: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
2: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
1: fohászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
3: XIV. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok, és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
2: Come una nuova Pentecoste.
3: Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára.
2: Buona notizia per un'umanità confusa, illusa.
3: Aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok, az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez.

0: humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek.
1: Unita dai più alti valori dell'umanesimo.
0: A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
2: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók! Egy különleges estére hívjuk Önöket, és különösen a fiatalokat, Székelyudvarhely szívébe, a Márton-Áron térre, június 3-án este 8-kor. A fókuszpont nem csupán egy rendezvény, hanem találkozás Krisztussal, találkozás egymással, és találkozás önmagunk legmélyebb kérdéseivel. A fókuszpont egy ifjúsági imaest, ahol a középpontban Jézus áll. Az est során Csíszér Laci zenekara dicsőítő zenéje, tanúságtételek, inspiráló beszélgetések főtisztelendő Kovács Gergely érsekatyával, közös ima és szentségimádás várja az érkezőket. Az eseményt fiatalok szervezik fiataloknak, azzal a vággyal, hogy a mai rohanó világban legyen egy hely, ahol meg lehet állni, el lehet csendesedni, és újra Istenre lehet irányítani a tekintetünket.
1: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fókuszpont estjei százakat mozgatnak meg. Sok résztvevő számolt be arról, hogy békét, reményt és megerősödést talált ezen az alkalmon. A szervezők célja egyszerű és mégis rendkívüli. Segíteni abban, hogy mindenki közelebb kerüljön Jézushoz. Ha keresed a csendet a zajban, a reményt a bizonytalanságban, vagy egyszerűen csak szeretnél egy felemelő estét eltölteni jó közösségben, akkor a fókuszpont neked szól. Találkozunk Székelyudvarhelyen június 3-án este 8 órától a Márton-Áron téren, és irányítsuk együtt tekintetünket arra, aki életünk valódi fókuszpontja, Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük Önöket innen a nagyváradi stúdióból, az ima szándékfogadás ideje kezdett el, akik Önöket tartanak a következő közel egy órában.
1: Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila, kedves Erika, akkor mondd el az elérhetőségeinket.
1: A következők a telefonszámai 0259 420 555-ös, illetve 0359 420 555-ös számon hívhatnak bennünket a kedves hallgatók. Üzenet formájában is írhatnak nekünk a 0758 420 555-ös számra, illetve a Mária Rádió oldalon keresztül is küldhetnek ima szándékot a www.mariaradio.rolinkre kattintva. Az ima szándék után a dicsőséges rózsafűzért fogjuk elimádkozni a hallgatókkal. Ha tehetik, kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt.
0: A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk a békéért, különösen gondolunk az ukrajnai konfliktus mielőbbi

0: békés megoldásáért imádkozzunk, imádkozzunk a népek közötti békért, egyetértésért, imádkozzunk minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért. Közelednek az érettségig, minden vizsgázónak jó felkészülés, sikeres vizsgákat kívánunk. Imádkozzunk ma is papi és szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Először nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek, így szól a legelső.
1: Minden elhangzott imákat felajánlom minden ellenségemért, ellenségeimért, gyűlölőimért, hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed.
0: A rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtérésért, és a gonosz távozásáért a családunkból, írja a következő hallgatónk.
1: A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásom és a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, írja egy hallgatónk.
0: És első telefonálunk a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék! Halló?
0: Élő adásban tetszik lenni. Halló, halló?
2: Halló?
1: Igen, hallgatjuk. Halló, élőben van.
2: Én vagyok a adásból?
1: Igen, tessék mondani.
0: Erre hívjuk fel a figyelmét körülbelül egy perce, de meghallgatjuk nagy szeretettel. Tessék mondani.
2: A rózsafűzért elajánlom önmagunkért, a családomért, a Mária Rádióért, az dédunokámért, az unokáimért és a dédunokáimért, és a még a izéért, a áfájtettem, no, a halottaimért, más egyebét nem. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, hogy bejutottam.
1: Mindörökké, amen.
0: Megkérjük a hallgatókat, hogy a telefonnak akkor a rádiót tessék vagy lehalkítani nagyon, vagy kikapcsolni, mert ugye a rádióban csúszik a picit a hang, és akkor ez meg zavarja önöket is, és persze minket, és köszönjük szépen. Újabb SMS.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, békéért, egy mindennapos hallgató hidegségről.
0: Én is imádkozok önökkel a rózsafűzőben közös elhunytaink lelküdvéért, betegségemért a családomban, a jó szándékért, a szeretetért és minden daganatos betegért, írja Erzsébet.
1: Istenem, bocsáss meg a bűneimet, hozzád fordulok, segíts meg engem és hallgass meg a kérésemet. Mert rég nincs munkahelyen, felbomlott volt a tavaly, és még nem kaptam. Istenem, hallgass meg a kérésemet, és segíts meg engem. Fogadj a kezem, ne engedd el. Írja egy hallgatónk.
0: Újabb telefonáló.
1: Halló, Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. Bemondott imákért, és Attiláért, a drága családjáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egész testvéreimért, a halottaikért, a drága gyermekem nyugalmáért, a dédunokákért és a család békességért és a háború megszűnéséért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, adja Isten, hogy legyen. Imádkozzunk együtt.
0: Következő SMS-ön kétszor imádkozok a lányomért, hogy jó eredményei legyenek, hát imádkozzunk érte is.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom egy fontos szándékért, egy hallgató Gyimes Felsőlokról. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért és a gyermekeim és unokáim egészségéért, és hálából mindenért köszönöm szépen.
0: Következő SMS-ünk pedig így szól. A rózsafűzért, egészségért, békéért ajánlom fel unokáim jó tanulásokért, fiam munkahelye sikerért, munkámra áldásért és férjem örök nyugodalmáért ajánlom fel, írja egy kedves hallgató. Nézzünk a honlapunkra, és így szól a legelső imakérés.
1: A mai rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom minden kapott kegyelemért, hálából az ima meghallgatásokért. Kérem a jó Istent, hogy segítse meg a lányomat, hogy jó eredményt érjen el a vizsgán, és abba az osztályba kerüljön, ahova szeretné, és ahova a jó Isten is akarja. A családom minden tagjáért, testvéremért, szüleimért, és minden ima szándékra Isten fizesse, egy hűséges hallgató.
0: Felem a rózsafűzért és minden imád családomban, a gyógyulásért, Csabáért, aki 2 hete távozott az örök hazában, nyugodjon békében, Lászlóért, aki 1 éve alussza örök álmát, és az összes szeretteimért nyugodjanak békében, így a kedves hallgatónk.
1: A mai rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, tudjam elfogadni az Isten akaratát, és az elhunyt szüleim lelkük üdvéért Isten fizesse.
0: Újabb telefonáló a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió, tessék!
2: Tisztelt az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, a gyógyulásomért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójait, a halottaimért, bűneim bocsánatáért és a világ békéért. Tetszettek hallani?
1: Persze, hogy igen. Minden jót kívánunk mi is, és köszönjük, hogy hívott bennünket.
2: Köszönöm, kívánok áldott szép délután.
1: Köszönjük, viszont kívánjuk.
0: Imád kérek testvérelki egészségemért, hogy elfogadjam sorsomas, ne érezzem magam magányosnak, és rendeljen a Jóisten megbízható barátokat a családunknak. Isten fizesse ide, kedves hallgató külföldről.
1: A Szent Rózsafűzért felajánlom hálából, és kérem a Szent Szűz, Anya és Szent Antal oltalmát és megsegítő kegyelmét, fiam hite megerősödéséért, testi-lelki gyógyulásáért, áldásért a munkájára, és hogy forduljon jóra az élete. Szüleink lelki üdvéért köszönöm, írja egy édesanya Erdélyből.
0: Újabb telefonálót köszöntünk.
1: Halló, Mária Rádió, tessék.
3: Halló.
1: Halló?
3: Hello?
1: Élő adásban van, hallgatjuk szeretettel.
3: Hallják?
0: Igen, halljuk. Tessék mondani.
3: Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus, azt a rózsafűzért felajánljuk önmagunkért, a Mária Rádiójé, s a háború megszűnéséért, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Köszönjük, hogy hívott minket. Nézzük, mit... Milyen imakérés érkezett még?
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írja. Imád kérek, hogy a testvérem s a felesége legyenek türelemmel, bizalommal egymással.
0: A rózsafűzért, a családi békért, megfelelő társért, a gyermekemnek eljövök fel az imád. Uram, te tudod, hogy mire van szükségünk, kérj egy mindennapos hallgató. Következő SMS-ünk pedig így szól.
1: Rózsafűzéreket minden imád felajánlok hálából, édesanyám lába gyógyulásáért, Isten fizesse mindenki imáját.

0: A mai összes rózsafűzér szentmisét feladatom is a betegségem ne terjedjen tovább, a mirigyeim ne falának.
1: Ne fájjanak. Ne,
0: hát igen, ne fájjanak. Vegye el a Jóisten testi fájdalmam, nagyon beteg vagyok. Férjemért, édesanyámért, a Jóisten segítségért, Isten fizesse.
1: Hát imádkozunk ezért a kedves hallgatóért, Jóisten enyhítse az ő fájdalmait, és adja vissza az ő egészségét, imádkozunk érte is. Ugyan telefonálna a vonalban.
0: Halló, Mária Rádió, tessék.
2: Halló, dicsőtessék.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzés szentmisét felajánlom fiam Éleányé jó eredményekért, a férjem neki megnyugásáért, a Jóisten adjon neki örök boldogságot. Szüleimért, tesőjémért, és a Rádió Rádió, kicsit rosszul beszélek, mert
1: én
2: trókomban rosszul beszélek, de elnézést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, jó egészséget kívánunk.
1: Hát amit mi esetleg nem hallottunk annyira jól, a Jóisten biztos, hogy tökéletesen hallotta. Köszönjük szépen, hívjon minket máskor is.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, imád szeretnék felajánlani Szovátán a ballagó diákokért és sikeres vizsgájukért. Kérlek, Szűzanyám, fogd az unokáim kezét, és vedd oltalmad alá őket. Jézusom, bízom benned.
1: És a kedves hallgatóink, ennyi fért a délutáni imaszándék fogadás idejébe, hiszen 4:60, együtt imádkozunk hamarosan majd a dicsőséges rózsafűzért, meghívjuk hallgatóinkat, a tehetik, tartsanak velünk. A bevezető részt imádkozunk majd innen a váradi stúdióból, és lehet bátran jelentkezni egy-egy tized imádkozására a már ismert telefonszámok egyikén.
0: A 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámokon.
1: Imádkozzunk ma is együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: köszöntjük az első kedves telefonálót a vonalban. Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Gyinesből vagyok, Erzsébe, szeretném az első tizedet elmondani.
0: Semmi akadály nincs, annyi akadály van, hogy tessék nekünk még elmondani, hogy kiért tetszik az imát felajánlani.
1: Köszönöm szépen.
0: Kiért tetszik az imát felajánlani?
1: Mindenkiért a világon a békéért, a szeretetéért, a betegekért, a sűrűbetegekért, és azokért, akik nem akarnak a Mária rádiót hívni, és engem még megszólnak, de nem baj, mindenféle jó.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindenek, Kámen, imádkozok az első tizedet a dicsőséges rózsafűzérből, aki a halálból feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál, kér most, és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az állérettünk, bűnösökért, óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent, imádkozz állérettünk, bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, az állérettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: Köszönjük a következő telefonálót. Ki az, aki telefonál, és honnan hív minket?
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki ám.
1: Ilonka vagyok Madéfalváról, és ezt a tizedet fel szeretném ajánlani a halottainért, most legfőbbképp a férjem lelke üdvét, mivel az Antal nevet viselte, jön nevenapja, és 19-én lenne 70. születésnapja, és a saját eszi lelki megnyugvásomért.
0: Hát imádkozunk mindezekért a szándékokért, a második tizedét a rózsafűzőnknek, aki a mennybe fölment.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: köszöntöm a következő telefonálót. Haló, haló.
1: Sikértessék a Jézus Krisztus. Én az ifjúságért ajánlom fel a vizsgára készülőkért. Megkértek, hogy imádkozzunk értük, mind az öt tízet értük ajánlom fel. A házasságra készülőkért, és a békért, a szeretetért, az egységért. Magdi néni voltam, Csíkszeredából.
0: Hát Magdi néni, köszönjük szépen, hogy velünk tetszik imádkozni, ne tessék a telefont letenni. Kezdjük mi a rózsafűzért, a miért hogy tessék válaszolni nekünk, jó? Imádkozzuk együtt akkor a dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titkát, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézust, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Köszöntjük az újabb telefonálat a vonalban. Haló, haló.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretném a negyedik tizedet elé imádkozni.
0: Semmi akadály, de előtte még tessék bemutatkozni, és elmondani nekünk, hogy honnan tetszik telefonálni.
1: Lövétérő vagyok, Arankon.
0: Kedves Aranka, kiért tetszik az imád felajánlani?
1: Én halottjaink lelkük üdvér, és minden tisztító tűzbe szenvedő szegény lelkekért, és a háború megszűnéséért.
0: Jó, hát akkor imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titkát. Ez a tizedet, igen, aki téged Szent Szűzre mennybe fölvett.
1: Minél te vagy, szenteltessék meg a te nevet, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzménybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mindörökké. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a ment a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: köszöntjük a következő telefonálót a vonalban. Haló!
1: Kísértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenekkel meg két köszönthetünk. Edith!
1: Edith vagyok, Kaponyból, és a Rózsafigyékkel szeretném felajánlani élő és elhúj szeretteimért a Mária Rádió stúdió munkatársaiért, önkénteseiért, családjaiért, világbékéért.
0: Imádkozzuk együtt akkor a dicsőséges Rózsafűzér 5. szent titkát, aki téged Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, fegyelem elteljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te nőhetnek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, de áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Őség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől. Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, itt a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád. Csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyaid oltalmad alá menekültünk. Bégy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
3: Rózsafűzér királynője,
2: könyörög érettünk.
3: Csíksomlyói segítő szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
3: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Kedves hallgatóink, megköszönjük Önöknek, hogy velünk imádkozták a mai szép napon is a rózsafűzért. Egy pici időre búcsúzunk, hamarosan 6 órától majd a Csíksomlyai Kegytemplomból közvetítünk szentmisét, 7 órakor pedig az Úrangyal imádsággal folytatjuk majd az imát, és aztán pedig melyik műsorunk kezdődik?
1: Az imatársai.
0: Maradjanak velünk, búcsúznak egy rövid időre Önöktől.
1: Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: bennünket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, a következő közel egy órában Szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplomból. A Szentmisét Albert Leander testvért szerebrálja, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Krisztusban, kedves testvérek, Langa Szent Károly és társai vértanúk ünnepe van ma. A mai szent misében elhunyt Demeter Csaba és a család elhunytjaiért imádkozunk. A szent mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Újra meg újra szítsuk fel magunkban Isten kegyelmét. Pál Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Krisztus Jézus apostola üdvözletét küldi Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságaimban éjjel és nappal szüntelenül megemlékezem rólad. Figyelmeztetlek, illeszt fel magadban Isten kegyelmét, amely készföltételen folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedés, hanem az erő, a szeretet és a jóság lelkét adta nekünk. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett, és engem sem szégyelj, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Ő megmentett és szent hivatásra hívott meg minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározása és kegyelme szerint, amelyet örök idők előtt adott nekünk Krisztus Jézusban. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnknek, Urunk Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki a halált legyőzte, az életet és a halhatatlanságot pedig felragyogtatta az evangélium által. Ennek lettem hírnöke, apostola és tanítója. Emiatt szenvedem a fogságot is, de nem szégyenkezem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok abban, hogy ő meg tudja őrizni rátok bízott kincseket addig a napig, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben szaduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp így a harmadik is hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt, mind a 7, és nem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyikük lesz a felesége? Mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik: nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szól Mózeshez Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Ezek az evangélium igéi.
1: Adunk téged, Krisztus.
0: Krisztusban, kedves testvérek, a szaduceusok, akik nem hisznek a feltámadásban, azok próbára teszik Jézust, és a mózesi törvénynek egy szakaszát emelik ki. És ebben a szakaszban az egyik feltűnő dolog az, hogy mint egy vagyontárgyat, mint egy örökölni való tárgyat veszik el feleségül egymás után a testvérek, az első szülött fiúnak a feleségét. Nincs beleszólása, nincs szabad akarata, hanem mint egy tárgyat, mint egy megörökölendő a tárgyat úgy bánnak vele, úgy gondolkodnak róla. És Jézus, amikor tanít, akkor nem igazán az ő kérdésükre válaszol, hanem akkor, amikor Jézus tanít, mindig a Jóistenről akar beszélni nekünk. És ilyenkor is Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy minden ember szabad, minden embernek Isten megadta a szabadságot és az Isten gyermeki méltóságot. Azonban vannak emberek, akik úgy élnek, mintha Isten nem létezik, de Isten mégis létezik. És vannak emberek, akik úgy cselekszenek, mintha Isten nem látná az ő cselekedeteiket, az ő életüket, de Isten lát mindent. És vannak emberek, akik úgy halnak meg, mint hogyha Isten nem várná őket, de Isten minden embert vár, minden embert gyermekeként hazavár. Mai evangéliumban Jézus arról is beszél, hogy boldog az az ember, aki Istennel él, aki Istennek tesz, és aki Istennel hal meg. Így tesz tanúságot Jézus az örök életről. Azt mondja, hogy már a Mózes könyvében, a csipke bokorban erről tesz tanúságot, hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, nem a holtak istene, hanem az élőké. A keresztségben mindannyian életet kaptunk Krisztusban, új életet, egy teljes életet, egy olyan életet, amely nem csak a halálunk pillanatáig tart, hanem életünk végéig tart. A vértanúk arról tesznek tanúságot, hogy ők tudnak úgy élni, hogy az egész életüket Istennek szentelik, Istennek élnek, Istennek tesznek mindent, akkor, amikor tesznek, amikor az ő feladataikról, életükről kell döntsenek, és készek meghalni is, és tudják, hogy Istenben halnak meg. Kérjük a Istentől, hogy adja meg számunkra újra meg újra ezt a kegyelmet, hogy a keresztségben kapott ajándékokat, kegyelmet, az Isten gyermekség kegyelmét nap mint nap hittel éljük meg. Amen.

0: Imádkozzunk testvérek Jézus Krisztushoz, akinek üzenete örömteljes fogadtatásban részesült Afrika szívében.
1: Tölts el minden papot és laikust, akik az evangéliumot hirdetik Afrikában, buzgósággal és álhatatossággal.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősíts meg az ugandai fiatal egyházat a hitben, a parancsait szeretetében.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj minden üldözött kereszténynek erőt, hogy érted szenvedjen.
0: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Ajándékozz minden ifjú kereszténynek bátorságot, hogy lángva Szent Károly példájára nyíltan megvallja hitét.
0: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Elhunyt Demeter Csaba testvérünket, sorold jóságosan szentjeid közé.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Isten, te lángass Szent Károlynak és társainak rettenthetetlen hitet adtál, eszközöld ki, hogy a szent vértanúk közben járására a hit Afrika minden országában növekedjék, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.

szólt: vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűn.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, Csaba testvérünkről és a család elhunytjairól, és mindazokról,

Könyörgünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus,

0: hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor,
1: és a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással,
1: legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogonás Szentlélektől szent fián.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Ime az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. És az ige testé lett,
1: és mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

Kedves hallgatónk, az elmúlt közel háromnegyed órában Szentmisét közvetítettünk a csíksomlyói kegytemplomból. A Szentmisét Albert Leander testvér celebrálta, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, hallgassák továbbra is műsorainkat.

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíksomlyói kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáró helye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas Nagy Somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sallos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők. Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferences jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentétől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei. Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot Bazilika Minor, azaz Kis Bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ord időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a Kis- és Nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével. Idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegytemplomban a kegyszobor oldalán helyezték el, így a zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegytemplom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ezen a szép szerda estén a nagyváradi stúdióból köszöntik önöket.
1: Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila. Az Urangyala imádságára hívjuk kedves hallgatóinkat, melyet felajánlunk a mai estén is a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, a Mária Rádióért és minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is természetesen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

0: kezdetben, most is mindörökké.
1: Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatók! Egy különleges estére hívjuk Önöket, és különösen a fiatalokat, Székelyudvarhely szívébe, a Márton Áron térre, június 3-án este 8-kor. A fókuszpont nem csupán egy rendezvény, hanem találkozás Krisztussal, találkozás egymással, és találkozás önmagunk legmélyebb kérdéseivel. A fókuszpont egy ifjúsági imaest, ahol a középpontban Jézus áll. Az est során Csíszér Laci zenekara dicsőítő zenéje, tanúságtételek, inspiráló beszélgetések főtisztelendő Kovács Gergely érsekatyával, közös ima és szentségimádás várja az érkezőket. Az eseményt fiatalok szervezik fiataloknak, azzal a vággyal, hogy a mai rohanó világban legyen egy hely, ahol meg lehet állni, el lehet csendesedni, és újra Istenre lehet irányítani a tekintetünket.
2: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fókuszpont estjei százakat mozgatnak meg. Sok résztvevő számolt be arról, hogy békét, reményt és megerősödést talált ezen az alkalmon. A szervezők célja egyszerű és mégis rendkívüli. Segíteni abban, hogy mindenki közelebb kerüljön Jézushoz. Ha keresed a csendet a zajban, a reményt a bizonytalanságban, vagy egyszerűen csak szeretnél egy felemelő estét eltölteni jó közösségben, akkor a fókuszpont neked szól. Találkozunk Székelyudvarhelyen június 3-án este 8 órától a Márton Áron téren, és irányítsuk együtt tekintetünket arra, aki életünk valódi fókuszpontja, Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ismét, az Imatalsó című műsorunk veszi kezdetét, köszöntjük Önöket!
1: Rejkli Erika
0: és Majoros Attila.
1: Nyissuk meg együtt szívünket az imádság, a versek és az énekek üzenete előtt. A telefonszámaink a következők:
0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555.
1: Nagy szeretettel várjuk azokat az imádságokat, verseket és énekeket, amelyek közel állnak a szívükhöz. A holnapi Úrnapja ünnepéhez kapcsolódva mai témáink: az oltári szentség és Jézus szívének szeretete. Úrnapján az egyház különös örömmel ünnepli Krisztus valóságos jelenlétét az oltári szentségben. Az Úr nem marad távol tőlünk, hanem kenyér és bor színe alatt velünk marad minden időben. Ez a jelenlét Jézus szívének szeretetéből fakad, abból a szeretetből, amely nem ismer határokat. Az úrnapi körmenetben hitünket valljuk meg. Krisztus nem csak a templom falai között akar jelen lenni, hanem életünk útjain, családjainkban, közösségeinkben is. Ahogy végighaladt közöttünk az oltári szentségben, emlékeztet arra, hogy velünk jár örömeinkben és nehézségeinkben egyaránt. Tekintsünk ma hálával Jézus szívére, amely az Eukarisztiában is szeretettel dobog értünk. Kérjük, hogy ez a szeretet formálja gondolatainkat, szavainkat és tetteinket, hogy mi magunk is Krisztus jelenlétének hordozói lehessünk a világban, és hogy szívünk egyre inkább hasonlóvá váljon az ő szívéhez, alázatosabbá, irgalmasabbá és szeretetteljesebbé.

0: is köszöntjük az első telefonálót.
1: Halló, Mária Rádió, tessék.
2: Mária Rádió?
1: Igen, igen. Élőben
2: egy Jézus szívéhez egy imád szeretnék bemondani.
1: Hallgatjuk szeretettel.
2: Jézus szíve, ne hagyd elveszni lelkemet. Jézus szíve, vezéred jóra léptemet. Jézus szíve, segíts az élet tengerén. Jézus szíve, ó jöjj, csak feléd sietek. Jézus szíve, felmosom csurgó véredet. Jézus szíve, te váltottál meg engemet. Jézus szíve, add, hogy téged szeresselek. Jézus szíve, adj szívembe lak helyet. Jézus szíve, kulcsod imára kezemet. Jézus szíve, búban, gondban adj erőt. Jézus szíve, ne hagyd el az árvácsa szenvedőt. Jézus szíve, mikor végórán közelek, Jézus szíve, elfogd le fáradt szememet. Jézus szíve, benned pihenni óhajtok, Jézus szíve, legyen majd végső sohajom. Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
1: Mi köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a szép verset. Áldott szép estét kívánunk.

0: Halló, Mária Rádió, tessék!
1: Halló, Mária Rádió, tessék!
0: Mindörökké, amen. A rádiókészüléket kérjük szépen kikapcsolni.
2: Kikapcsoltam.
0: Rendben, köszönjük szépen.
1: Két rövid éneket szeretnék, két rövidet, jó?
0: Hallgatjuk szeretettel.

0: meg tudod, egy rövidke van még, Zsána.
1: Na, halljuk.
0: Attila, áldja jó Isten magukat, Attila, örömmel, hogy hallom a hangját.
1: Na, halljuk Attila. A dalt, halljuk a dalt.
0: De rövidek, hát Attila még hallotta.
1: Na, mindjárt.

0: Appelle-moi,
1: köszönjük a hívását, várjuk máskor is szeretettel.
2: És áldott estét kívánunk.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Halló.
0: Halló.
1: Halló.
0: Halljuk. Halló.
2: Élő adásban tetszik. Mindenre kellmen.
0: Mindenre kellmen.
1: Az oltári szentség köszöntésével szeretném ezt a imát elmondani. Lehetséges?
0: Igen, természetesen, hallgatjuk.
1: Üdvözl légy, oltári szentség! A szeplőtelen szűzanya által köszöntelek téged. A szent angyalokkal együtt imádlak téged. Istennek szent fia, az oltári szentségben szemem csak a szent kenyér színét láthatja, de hiszem és tudom, hogy benne valóságosan jelen vagy, istenségeddel és emberségeddel. Imádlak téged a nagy szentségben, és szívemből szeretlek. Engedd, hogy édesanyád szíve által adjunk hálát neked. Jézusom szentséges szíve, édesanyád szeplőtelen szíve által kérlek. Növeld hitemet, erősítsd reményemet, tökéletesít szeretetemet. Jézusom, a kenyér és a bor színében önmagadat, az örök szeretetet adod nekünk. Esedezve kérem az őszinte bűnbánat kegyelmét, hogy méltóképpen fogadhassalak szívemben. Irgalmas Jézusom, te a kereszten szenvedtél bűneim miatt, most is szenved, ha bűnt követek el. Segíts, hogy egyedül, csak irántad való szeretetből bánjam meg bűneimet. Égi édesanyám, gyújts föl bennem szeretet lángod, ízó, lángoló szeretetét, hogy szívem egész melegével, szeretetével tudjam magamhoz ölelni Jézust a szent áldozásban. Áldásotokat kérem, hogy szívetekkel egyesülve mindig szeretettel és hűséggel tudjak nektek szolgálni. Mennek és földnek királya, jóságos Jézusom, áldj meg engem az oltári szentségből, áldj meg családomat, szeretteimet, az egyházat, hazámat és az egész emberiséget. Mennek és földnek királynője, boldogságos Szűz Mária, szeretett lángod minden kegyelmét kérem, hogy mindig szeretettel tudjak válaszolni a két szent szív szeretetére. Nagyasszonyunk, minden kegyelem közvetítője, fáraszt szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
0: Köszönjük, hogy gazdagítottak. Köszönjük, hogy gazdagította a kedves hallgató mai műsorunkat ezzel a nagyon szép perssel. Áldott szép estét kívánunk neki. Halló, Mária Rádió, tessék! Halló?
2: Élőadásban tetszik lenni? Halló, halló? Kedves hallgató, nem hall minket, akkor elbocsózzunk tőle. Reméljük, hogy lesz hamarosan egy másik telefonálunk.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Mária Rádió?
0: Igen. Igen. Halló. Tetszik hallani minket?
1: Én nagyon gyengén hallom.
2: Hát mi is egy picit halkan halljuk ön, de tessék mondani. Halló? Tessék mondani, tessék kezdeni, jó?
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én egy imád szeretnék elmondani.
0: Hallgatjuk.
1: Velem voltál, jó szűz anyám. Fájdalmamban vigasztaltál. Átöleltél, rám hajultál. Éjjel-nappal erőt adtál. Te voltál a menedékem. Fájdalmamban segítségem. Szent fiadat kérted értem. Adja vissza egészségem. Ó, szűz anyám, állj mellettem. A kezemet ne engedd el. Kétségbe esni ne, hogy szívembe békességet adj. És ha eljön a nagy óra, ha indulok a nagy útra, térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva, sohajtom ki lelkemet. Szűz Mária, égi anyám, ó, hallgass meg az én imám. Hozzád szólok, benned bízva, szomorúak nagy vigasztó. Sok bánat a föld éltem, segíts nekem elviselni. Nyújts ki mennybő szent kezedet, segíts vinni keresztemet. Kérjed értem, szent fiadat, tudom jól, hogy te rád hallgat. Hogy majd az ő szent nevében köszöntselek fönt az égben. Ó, hallgass meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet, és fogadd el az én imám, Szűz Mária, édesanyám, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hálásak vagyunk, hogy elhozta nekünk ezeket a szép gondolatokat. Köszönjük.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Egy imád szeretnék felolvasni. Halló,
0: hallgatjuk szeretettel, hallgatjuk szeretettel, igen.
1: A lélek szava, nézd csak az arcot, ha legördül egy csepp, azt hiszed gyengeség, pedig áttőztet. Mert a könyv nem más, mint a lélek szava, mikor a szívnek már túl sok a baja, vagy éppen a jótól csordul ki a szemét, mert a boldogság így öleli meg lelkét. Nem kell a magányt falak közé zárni, s a néma csendbe csak a sorod várni. Engedd, hadd fusson, hadd mossa az arcod, ezzel vívod meg a legnehezebb harcot. Mert aki sírni már, az őszinte ember, annak a lelke egy tiszta mély tenger. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten tízessel bejutottam.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket.

0: Halló, Mária Rádió, tessék. Halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Egy imát el szeretnék olvasni.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Legédesebb anya, atyánk, tekints le ránk, gyermekeidre, akiket annyira szeretsz, felajánljuk neked szívünket, ózd meg gonosz ellenség törétől, és vezess el minket Jézushoz, aki isteni szeretettel szeret minket. Anyai könnyeidre kérünk, add nekünk oltalmunkat, Szent Józsefet, az igazi embert, a szüzesség és a tisztaság őrét, a gondviselő, nevelő atyát, a munkást. Add, hogy Szent József közbenjárására ő, az ő és az ő példaadásából erőt merítve mindig hűségesek legyünk Szent Fiathoz, Jézus Krisztushoz, és a te anyai oltalmadba bízva hű gyermekeid imádjunk, hogy maradjunk. Amen. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
1: Kápolnása voltam Benedek Erzsébet. Áldott szép estét.
0: Viszont kívánjuk, köszönjük, hogy hívott bennünket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló!
0: Halló!
2: Adjon Isten jó estét! Élő adásban van.
1: Kertét kívánok! Tessék, feladom. Bocsom le a tévét.
2: Köszönjük a rádió. Megköszönjük, ezt megköszönjük.
1: Ezt nem akartam, holnap úrnapja.
2: Igen.
1: És ne azt akartam az úrnapja énekitál énekelni, de nem tudom megkapni hamar. Más, közelebb hozzád, uram. Énekelem.
2: Jó.
1: Közelebb hozzád, uram, boldogan ölelém szent kereszted át. Édes lesz az nekem, hisz a fogott kezem. Közelebb hozzád, Istené, a vándor utamon a nap leszel. Nyugodt, fáradt fejem, csak nálad talál. Akkorban remegek, téd az én szívem. Közelebb hozzád, Istené, hogy halároskodok összetörve, remélve tekintek szent keresztedre, hiszta édes, hisz magadhoz engem, közelebb hozzád, Istené, közelebb hozzád, Uram, boldogan követlek,

szemét. Anyalisű szívát, tapes a léma szív, mindig csak közalap, hozzád Istenem.

0: Hát Istené, tudom, hogy arcodat megláthatom, véget ér egy koron sok-sok bánatom, sohajtam vissza, végszava, ahő ima, legyen közelebb hozzád Istené. Köszönöm, hogy bejutottam.
1: Köszönjük, hogy hívott bennünket. Szép estét kívánunk.
2: Várjuk, hogy lesz-e még egy telefonálónk.

0: Hát nincsen, most telefonálunk. Szerintem a kedves hallgatók elfáradtak pár, vagy nagyon várják már az esti szentségimádást.
1: Akkor lassan el is köszönünk. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk. Vigyék magukkal az elhangzott imák és gondolatok erejét a hét mindennapjára. Áldott estét kívánunk, akik önökkel voltak. Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan majd az esti mesével várjuk kicsiket és a nagyokat, majd a zsolozsmaesti dicséretét végezzük. Minden napunk ajándék Istentől, kedves önkéntesünk Veres Judit Mária műsora következik, majd 20 órától Székely Udvarhelyre kapcsolunk a Fókuszpontról, az ottani gyönyörű ifjúsági estről adunk közvetítést, a szentségimádást közvetítjük majd, tehát 8 órától. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, majd a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21 óra 25 perctől pedig Tibor atya várja Önöket Meghallgatjuk című műsorával. 22 óra 25 perctől a Zsolozsma komplettórium imáit végezzük, majd a kertész házaspár családperceit ismételjük, ez a tegnapi adás ismétlése lesz 22 óra 30 perckor. Az Öregkor Bölcsessége című műsorunkat szintén ismétlésben hallhatják, Fazekas Ilona kedves önkéntesünk műsorát 23 órától. Mai műsorunkat a Vatikáni Rádió híreivel zárjuk, úgy mint minden nap 23 óra 40 perckor. Holnap úrnapja, szép ünnepünk. Kön a Szentmisét délelőtt 11 órától Székelyudvarhelyről közvetítjük. Reggel nem lesz majd ugye Szentmise, tehát 11 órától lesz a délelőtti Szentmise, a délutáni Szentmisét pedig 6 órától a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítjük. A tehetik, tartsanak velünk továbbra is, rádiózzunk együtt a további órákban is. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép az estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók! Egy különleges estére hívjuk Önöket, és különösen a fiatalokat, Székelyudvarhely szívébe, a Márton-Áron térre, június 3-án este 8-kor. A fókuszpont nem csupán egy rendezvény, hanem találkozás Krisztussal, találkozás egymással, és találkozás önmagunk legmélyebb kérdéseivel. A fókuszpont egy ifjúsági imaest, ahol a középpontban Jézus áll. Az est során Csíszér Laci zenekara dicsőítő zenéje, tanúságtételek, inspiráló beszélgetések főtisztelendő Kovács Gergely érsekatyával, közös ima és szentségimádás várja az érkezőket. Az eseményt fiatalok szervezik fiataloknak, azzal a vágyjal, hogy a mai rohanó világban legyen egy hely, ahol meg lehet állni, el lehet csendesedni, és újra Istenre lehet irányítani a tekintetünket.
1: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fókuszpont estjei százakat mozgatnak meg. Sok résztvevő számolt be arról, hogy békét, reményt és megerősödést talált ezen az alkalmon. A szervezők célja egyszerű és mégis rendkívüli. Segíteni abban, hogy mindenki közelebb kerüljön Jézushoz. Ha keresed a csendet a zajban, a reményt a bizonytalanságban, vagy egyszerűen csak szeretnél egy felemelő estét eltölteni jó közösségben, akkor a fókuszpont neked szól. Találkozunk Székelyudvarhelyen június 3-án este 8 órától a Márton-Áron téren, és irányítsuk együtt tekintetünket arra, aki életünk valódi fókuszpontja, Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, Márkász Lívia vagyok. Ma este a Cinkotai Kántor című mesét mondom el nektek. Élt Cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét, apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos irományai között kutatva talált egy régi papírost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejébe, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte azt Budára Mátyás királyhoz. A királyt éppen jókedvébe találta a levél, tréfás óráiba, örömest evődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és azt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdése meg tud felelni. Először, hol jön fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Harmadszor, mit gondol a király? Amint a jó pap megkapta a király levelét, nagyon elszomorodott. Vajon ki tudna ilyen kérdésre megfelelni? Háromnapi határidő volt rá szabva, azt a jó pap megtolta még három éjszakával is, mert mind éjjel, mind nappal e három kérdésen törte a fejét, és minél többet elmélkedett, csak arra jött rá, hogy nem tud a kérdésekre felelni. Volt a papnak egy kántorja, aki állandó szomjúsággal küszködött. Ez a szomjúság az a veszedelmes fajtájú volt, amelyet csak a bor tudott eloltani. Látta a kántor a jó, tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Á, bízza csak rám, tisztelendő úr, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mind a három kérdésére. A pap beleegyezett. Feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor megérkezvén Budára fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor pap az ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap rovására. A király ezt kérdezi tőle mosolyogva. Nos hát, jó uram, mondd meg, hol kell fel a nap? Kántor végigtörölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem pedig Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsit vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. A feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni. Jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. A királynak megtetszett az ember. Mint hogy a kérdésekre te feleltél meg, légy te az apát úr. Nem érdemlem én ezt a nagy tisztséget, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő úrnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai itce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az itce Cinkotán, mint máshol, csak hogy kétszer drágább is. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Zengd a titkot hangos ének, zengd a testet és a vért, mint gyümölcse szűzi méhnek, ontott, mint királyi bért, a világ minden bűnének bőséges váltságaként.
1: Lett az Isten egy közülünk, embertestbe öltözött, ige magvát üdvözülnünk szórta szét a nép között, s e csodát szerezte ülnünk, mielőtt elköltözött.
0: Végső este megfogadta régi törvény szent szavát, mint a törvény tenni szabta, úgy rendelte asztalát, étekül, hogy általatta önkezével önmagát.
1: Az igének igéjére testé válik a kenyér, lesz a színbor Krisztus vére, bár szemed hozzá nem ér. Ezt a hű szív hogy felérje, itt a puszta hit segél.
0: Méltó ezt a nagy szentséget térdre hullva áldani, és a régi szövetséget új ritussal váltani, pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai.
1: Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség, üdv, hozsanna és imádat, újongások hirdessék, s aki kettejükből árad, a lélek is áldassék. Amen. Amen.
0: Az irgalmas Úr az istenfélőknek eledelt adott csodatetteinek emlékére. Teljes szívemből áldom az Urat, az igazak tanácsában és közösségében.
1: Nagyszerűek az Úr művei, mindazok szemében, akik szeretik azokat.
0: Minden cselekedete dicsőséges és fönséges, és igazságossága örökre megmarad.
1: Csodatetteinek emléket állított a jóságos és irgalmas Úr.
0: Az istenfélőknek eledelt adott szövetségéről mindvégig megemlékezik.
1: Hatalmas csodákat tett népe előtt, hogy nekik adja a pogányok birtokát. Hűség és igazság, amit keze művelt.
0: Parancsai mind szilárdak, megmaradnak örökre. Hűségre és igazságra épülnek.
1: Népének szabadulást hozott. Szövetséget kötött vele örökre.
0: Az ő neve szent és tiszteletre méltó, az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
1: Bölcsekké válnak, akik őt félik, Isten dicsősége megmarad örökre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az irgalmas Úr az istenfélőknek eledelt adott csodatetteinek emlékére.
1: Az Úr, aki békét ad az egyház határain, a búza javával táplál minket. Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat, Istenedet magasztalt, Sion.
0: Mert erőssé tette kapuid zárát, és fiaidat megáldja benned.
1: Határaidon ő ad békét, és jól lakad kövér búzával.
0: Elküldi szavát a földre, gyorsan fut az ő igéje.
1: Gyapjúként teríti szét a havat, és mint a hamut úgy szórja az úzmarát.
0: Jegét hullatja, mint a morzsát, ki bírná elviselni annak hidegét.
1: De kibocsátja igéjét, és szétolvasztja mindezt. Lehelete ráfúj, és a vizek árja zúg.
0: Igéjét Jákobnak hirdeti, törvényét és végzéseit Izrael népének.
1: Egyetlen néppel sem bánt így. Végzéseit nem fette fel senki másnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr, aki békét ad az egyház határain, a búza javával táplál minket. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Alleluja. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál, és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat, és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje, haragodnak, és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, neved tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kímélték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Bizony, bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret.
1: Alleluja. Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de a Krisztus vérében való részesülés, s a kenyér, amelyet megtörünk, nem de a Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.
0: Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja, alleluja.
1: Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja, alleluja.
0: Angyalok kenyerét ette az ember.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja, alleluja.
0: Ó, mi jó lelkű vagy hozzánk, Urunk, hogy nagy szeretetedet fiaid iránt megmutassad, gyönyörűséggel teljes kenyeret adtál az égből, az éhezőket kielégíted javaiddal, s a jól lakott gazdagokat nincstelenül bocsátod el. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó, mi jó lelkű vagy hozzánk, Urunk, hogy nagy szeretetedet fiaid iránt megmutassad, gyönyörűséggel teljes kenyeret adtál az égből, az éhezőket kielégíted javaiddal, s a jól lakott gazdagokat nincstelenül bocsátod el. Krisztus mindnyájunkat meghív asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Kérjük őt.
1: Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet.
0: Krisztus, élő Isten fia, Te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát.
1: Szent titkait hűséges ünneplésével tedd gazdagabbá egyházadat.
0: Krisztus a magasságbeli Isten egyetlen főpapja, te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad.
1: Törzsd el szívüket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek.
0: Krisztus mennyei manna, te egy testé teszed azokat, akik az egy kenyérből részesülnek.
1: Ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést.
0: Krisztus mennyei orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adott kenyeredben.
1: Add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a bűnösöknek.
0: Krisztus eljövendő királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz.
1: Tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Az őszintesség hiányát mutatja, ha örökké való lelkünket átadjuk Istennek, hogy megmeneküljünk, de mullandó életünket visszatartjuk magunknak. Bízunk abban, hogy ő megszabadít a pokoltól és a mennybe visz, ugyanakkor vonakodunk átadni neki az uralmat mostani életünk felett. Mondta Robert Laidlaw.

kezdetét veszi majd a szentségimádás. A szentségimádást vezeti főtisztendő Kovács Gergely érsekatya. A zenei szolgálatot Csiszér László és zenekara végzi. A tanúságot tesznek majd a későbbiekben az est folyamán Gedő Krisztina és Antal Áron, az est moderátorai pedig Tóth Jácinta és Péter Géza. Önkéntesünk a helyszínen Péter András, a tehetik tartsanak velünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Békesség Istentől, Isten áldjon! Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 2026-os fókuszponton, ami már harmadszorra kerül megszervezésre.
2: Köszöntelek én is, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan gyűltünk ma is össze, és biztos vagyok benne, hogy a mennyei atya is mosolyogva tekint ma le ránk. Én Jáci vagyok.
0: Én pedig Gézu.
2: És mi leszünk a ma este moderátorai, bár nem mi vagyunk a fókuszpontban, de így annyit megosztanék magunkról, hogy végzős diákok vagyunk, így udvarhelyszéken, én Varságról, Gézu pedig Betlenfaláról, és mi fogjuk közvetíteni a mai programot.
0: De még mielőtt elmondanánk a ma este programját, szeretném megkérni Márton József, főesperes urat, hogy köszöntsön bennünket. Bátorítsuk egy nagy

0: tapssal. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket a harmadik alkalommal megszervezett fókuszpont estéjén. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm és mondom Isten hozta városunkba a főtisztelendő Kovács Gergely ések urat, aki a ma estének és a holnapi ünnepünknek is a meghívottja. Fókuszpont. Milyen felhívással és milyen céllal indult el ezelőtt 3 évvel? A fókuszpont egy imával, dicsőítéssel és tanúságtétellel összekötött ifjúsági est, ahol együtt térdelünk le és imádkozunk az oltári szentségben közöttünk maradt Jézus előtt. Ez az az alkalom, amikor Jézus van a fókuszpontban. Az idejében a gyulafehérvári főegyház megyében érsekatya Márton Áron püspök 130 éves születésének alkalmából emlékévet hirdetett. És itt megragadom az alkalmat, hadd mondja el a nagy püspök Márton Áron ennek az estének, de keresztény életünknek is feladatát, aminek Krisztus teste és vérének vétele a forrása. Hallgassuk!
1: Azok, akik az Úr asztalát az oltár körülvesik, szeretett közösséget alkotnak, azt kell, hogy alkotsanak. Az oltárnál az Úr Jézus Krisztus testét vesztük és vérét vesztük. Vele és általa egyetünk az Istennel és kapcsolódunk egymáshoz.

pillanatban a rendkívülőt a mindennapi életet. A Úristen nem azt mondja, mennyit áldozatot kérünk, hanem azt, mennyire áldozunk az ő törvényeket.

0: Égetőbes hívják vagyunk ember hátraink élet. A szeretet a világban megfogyatkozik a keresztények felelőnkök, a keresztények közötti felső sorban azok, akik a szeretet lassítának boldog éjszakokat. Kikérdezték az Úr Jézus Krisztus.
1: Hallottuk, kedves testvéreim, szeretett közösséget alkotnak, ezt kell alkossanak. Vele is általa egyesülünk Istennel, és kapcsolódunk egymáshoz. Ezt a végtelen szeretetet gyaláznunk meg, ha ezt a szent kapcsolatot a templomból nem visszük ki a világba, a szent miséről a mindennapi életbe. Miért kell ezt tegyük? Azért, mert a püspök atya szerint, ha a szeretet a világban megfogyatkozik, a keresztények, mi vagyunk felelősek. És a keresztények közül is elsősorban azok, akik a szeretet nagy titkának boldog birtokosai. Legyen ez feladat mindannyiunk számára, ne csak a mai este. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Két közérdekű információ. Az udvarhelyi körzet cserkészeit kértük fel, hogy segítsenek abban, hogy a járda a tér jobb és bal oldalán maradjon szabadon a tér, hogy aki át akar haladni, az megtehesse, és szeretnénk jelezni, hogy a közelben illemhelyek állnak rendelkezésünkre. Az iskola utcában a Márton Áron ifjúsági ház túloldalán a hátsó kis udvarban találhatók.
3: A mai programunk 11-ig fog tartani. Emlékeztek, tavaly Jáci és Dávid tettek tanúságot, és azelőtt pedig én is Clarissa nővér. Idén is ezt meg fogja tenni két bátor fiatal. Ezekből a tanúságtételekből tanulhatunk, és ezek bátoríthatnak minket is a hitünk megélésére, motiválhatnak és lelkesíthetnek.
2: Ezt követően beszélgetni fogunk az est meghívottjával, dr. Kovács Gergely érsek úrral, akivel már találkozhattatok Csiten, akár római zarándoklaton, vagy leginkább birmálkozásokkor. Most lesz alkalmunk megismerni őt jobban, hallani személyes tapasztalatairól és gondolatairól.
3: És ezt követően fog jönni a fókuszpont fókuszpontja, a szentségimádás, ami az egész este további részét fel fogja ölelni. Én nem hiszek a véletlenekben, és éppen ezért azt sem hiszem, hogy te, aki itt ülsz, vagy éppen állsz, véletlenül vagy itt. Hiszem, hogy Istennek terve van azzal, hogy te pont itt vagy, és hogy pont te vagy itt. Hogy mi ez a terv, azt nem tudom, viszont abban biztos vagyok, hogy ez egy nagyon jó terv. És hát akkor most következzen Áron és Krisztina, akik megosztják a személyes élményeiket, tapasztalataikat. Egy nagy tapsot nekik!
4: Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Áron vagyok, 19 éves, Felső Boldogfalván élek a szüleimmel és testvéreimmel. Egy keresztény családban nőttem fel, ami annyit tesz, hogy minden vasárnap elmentünk szentmisére, minden este együtt imádkoztunk a családdal, és ez megalapozta a hitemet a mindennapokra. De ugyanakkor nem volt bennem egy ilyen igazán való kapcsolat a Jóistennel. Az első élményem, amikor megtapasztaltam, hogy létezik ez a kapcsolat, hogy ez nem csak egy hagyomány, ez nem csak egy szokás. Az akkor volt, mikor hetedikbe elmentem az első csittemre, ahol kaptam egy nagy élményt. Láttam azt, hogy rengetegen ott vannak fiatalok, és nekik kapcsolatuk van a Jóistennel. Ez engem nagyon boldoggá tett, de nem tudtam ezzel mit kezdeni, nem tudtam, hogy kell ezt beinkadráljam a hétköznapokba. nem tudtam azt, hogy én hogyan kellene, akkor imádkozzak. De egyet megsúgok, rosszul nem lehet. És miután lejárt ez a csit, maradt bennem egy ilyen hiányérzet. Ugyanakkor, mikor 9. koromban felkerültem Székelyudvarhelyre ide iskolába, bekerültem több új közösségbe. Legyen ez ifi, osztályközösség, vagy akár tánccsoportok, és ugyanakkor a foci csapat. És ezekben én azt éreztem, hogy van egy norma, aminek meg kell feleljek. Hogy ha elmegyek táncra, akkor itt így kell viselkedjek, mert így szoktak viselkedni. Ha én elmegyek az osztályba, akkor így viselkedek, mert így szoktak viselkedni. De nem éreztem azt, hogy én jelen vagyok. Nem éreztem azt, hogy én önmagam tudok lenni. És akkor igazából én arról szeretnénk nektek tanúságot tenni, hogy hogyan tudom én megélni a hitet és az ima életet a hétköznapokban, nem csak a templomban, hanem azon kívül is, de minden pillanatban a fókuszt Jézuson hagyva. De arról is szeretnék nektek tanúságot tenni, hogy az ima nem élményeken alapszik, hanem egy kapcsolaton a Jóistennel. 11. végén elmentem egy zarándoklatra Csíksomjóra, a zarándoklatra Csíksomjóra, a pünkösdi búcsúra, és ott megéreztem, hogy én nem az van, hogy én meg kell feleljek. Nem az van, hogy én másoknak meg kell mutassam, hogy én ki vagyok. Hanem mikor megértettem, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel az igével, hogy János első levele 3:1, Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Mikor elkezdtem ezzel foglalkozni, és elkezdtem megérteni azt, hogy én Isten gyermeke vagyok. Mindegy, hogy hova megyek, kivel vagyok, mit csinálok, én Isten gyermeke maradok. Ez persze nem azt jelenti, hogy soha nem kell tegyek ezért semmit. Mert fontos, hogy az értékeimet megtartsam, felépítsek magamban egy prioritás rendszert, amiben a Jóisten van az első helyen. És ugyanezen a zarándoklaton kezdtem megérezni azt, hogy az ima nem élményen alapszik, hanem az Istennel való kapcsolaton. Mikor ezt így lejárt ez a zarándoklat, és utána visszakerültem a közösségeimbe, ahogy elkezdődött a nyár, vagy éppen ez az év, kezdtem azt érezni, hogy sokkal nyugodtabban tudok jelen lenni a közösségekben. Sokkal nyugodtabban tudok kapcsolódni bárkihoz. És azt éreztem, hogy fel tudom vállalni az értékeimet. Hogy ki tudom mondani, hogy igenis, nekem ez fontos. Nekem az fontos, hogy én Istennel szeretnék élni, nekem Jézus a fókuszpont. És nem azt kaptam, amire számítottam. Arra számítottam, hogy emiatt ki fognak nézni az emberek. Emiatt azt fogják mondani, hogy te nem is tartozol ide. De ennek az ellenkezőjét kaptam. Tiszteletet és szeretetet az összes közösségbe, ahova járok. És hogy ezt egy kicsit megéreztessem veletek, hogy igazából ez hogy is történt, először beszélnék arról, hogy én a táncban hogy éreztem meg ezt a szerető jelenlétet, ugyanakkor, hogy hogyan tudtam felvállalni. Mikor előadásokra készülök, vagy készülünk, akkor egy ilyen 15-20-30 percet szeretek csendbe lenni. Olyankor a Jóistennel foglalkozok, imádkozok, és azért imádkozok igazából, hogy ne én legyek jelen. Ne engem lássanak a színpadon, hanem azt, akit én képviselek. Azt, aki küldött. És erre kaptam visszajelzéseket is, amire soha-soha nem tudtam volna számítani, hogy ez valaha megtörténik. Elmentem egy versenyre, egy legényes versenyre, és mikor lejöttem a színpadról, lejött hozzám a tánctanárom, és azt mondta, hogy ezt szívvel táncoltad. És ott éreztem meg, hogy igen, én meg tudom mutatni azt a szerető jelenlétet, amit az Úr Jézus Krisztus ad nekem, akár a színpadon, akár máshol, és hogy mások ezt megérzik, megtapasztalják. Egy másik hasonló az ifi közösségemben történt. Ez az ifi, ez ilyen keresztény ifjak járnak ide, és ajánlom nektek is kipróbálni, itt a városban, a környékén van egy pár, úgyhogy csak keressétek bátran, hanem oda jöttek hozzánk is, mi aztán útba igazítunk. Az ifiben is hasonlóan voltam. Mikor átvettem a Boldogfalvi ifink vezetését, az NBA ifit, nagy boldogasszony, akkor meg voltam rökönyödve olyankor, mikor kevesen mentünk el ifire, 3-an, 4-en, és azt mondtam, hogy nincs értelme megtartani ezt az ifit. Bármivel készültünk, az fölösleges. És talán ugyanez a somlyói zarándoklat utáni évben történt, hogy mikor visszaértem, azt tudtam mondani, hogy nekem nem számít, hogy hányan vannak. Mert akárhányan jönnek el ifire, nekik meg tudjuk mutatni az Úr Jézus Krisztust. Mi együtt tudjuk hirdetni az igét. És ez számított a legjobban, hogy annyira jelen tudtunk lenni, és egy annyira szerető közösség tudott kialakulni, hogy bárkinek ajánlom. Ugyanígy ezt tapasztaltam meg a foci csapatban is. Mikor elmentem családapákkal együtt focizni a körzeti fociba, hát én azt hittem, hogy én el fogok tűnni ott a sok ember között, nem fognak engem számításba venni. Ehelyett ott is azt a szeretető jelenlétet kaptam, hogy én ha ott vagyok, akkor én számítok. Akkor nekem azt mondják, hogy igen, nem baj, ha hibázol, de hajts tovább. És ki tudtam lépni, úgy érzem, abból a falusi szokásrendszerből is, hogy azt tudtam mondani, hogy meccsek előtt én imádkozom. Mertem azt csinálni, hogy keresztet vetek, és meccs előtt imádkozom. Úgyhogy 2 méterre állnak tőlem a szurkolók, és persze sokszor olyan érzés volt, hogy nekem ehhez nincs kedvem, vagy talán ennek nincs értelme, de mindig azt a szeretetet kaptam utána vissza, és tiszteletet, ami engem megerősített abban, hogy ez megéri. De beszéltem én táncról, beszéltem ifiről, beszéltem foci csapatról. De ezekben nem tudnék így jelen lenni, hogyha én nem tudnék valahol töltekezni igazán. Ha én nem tudnék elmenni szentmisére, nem tudnék Szent Jónáshoz járulni, Szent Áldozáshoz járulni, vagy nem tudnák részt venni szentségimádáson. Nekem nagyon fontos, hogy tudjam elvégezni a Szent Jónáson, mert a Szent Jónásban újra tudok kezdeni. Újra tudom kezdeni azt a munkát, amit az Úr Jézus rám bízott, és fel tudom ismerni, hogy nekem mi is a feladatom újból. És ez mindig megerősít engem. Ugyanígy ezt megkapom Szent Misében, Szent Áldozásban vagy Szentségimádásban, persze mindegyikben másképp, de hogyha nem lennének ezek az erőforrások, amikből táplálkozzak, akkor én a többi közösségemben nem tudnék igazán szeretően jelen lenni. És én azt tapasztaltam, és arról szeretnék nektek megvallani a tanúságomat, hogy a hitet megélni nem csak imával vagy beszéddel lehet, hogy konkrétan hirdetem az igét, hanem ha szeretettel és alázattal vagytok jelen. Ha szeretettel és alázattal vagytok jelen, bárki, aki körülöttetek van, megérzi, hogy ez valami más, ez valami nagyobb, mint én. Ez nem ebből a világból való. És ez egy akkora örömteli kezdetben élmény, aztán majd kialakul a kapcsolat, hogy ez engem mindig csak előre tudott vinni. És mindegyik eseményen vagy helyen, ahova elmentem, Krisztusra tudtam elsősorban mutatni. Ez volt nekem a legfontosabb. Ha elmentem focizni, elmentem táncolni, elmentem az ifibe, nem az volt, hogy én, hanem a Jóisten. És persze megesett egyszer-kétszer, hogy önzően vagy nagyképűen álltam hozzá a dolgokhoz, de akkor észrevettem, hogy ho-ho, azért maradjunk meg alázatban és szeretetben mások iránt, mert csak ezt tud megtartani hosszú távon. És én arra bátorítalak titeket, hogy merjétek felvállalni ezt a hitet. Merjétek igent mondani, és bárhol legyetek szeretettel jelen, mert Krisztusért megéri.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, sziasztok! Én Krisztina vagyok, innen Székelyudvarhelyről, itt tanulok a Tamási Áron gimnáziumban. És hát így elsősorban szeretnék egy picit beszélni arról, hogy hogyan ismertem meg a jó Istent kisgyermekként, és hogy hogyan alakult ez a kapcsolat így tovább. Második gyermekként születtem a családban, és hát amikor már úgy lettem annyira értelmes, akkor édesanyám nagyon gyakran elvitt szentmisére. És hát kis óvodásként nyilván nem nagyon értettem, hogy mi történik körülöttem, vagy hogy mi mit jelent, mit szimbolizál, de nem volt idegen ez a közeg, nem volt idegen a templom, a szentmise, az imádkozó emberek. Aztán, ahogy nagyobb lettem, elkezdtem minisztrálni a ferenceseknél, és jártam délutániba a nővérekhez, és a szerzetesektől nagyon sokat tanultam a jó Istenről, és azt gondolom, hogy a hitemnek ez egy nagyon erős alappillére a velük való kapcsolat. És nagy kegyelemként éltem meg azt, hogy a felnőttek keresztül hogyan vezet a jó Isten is, és hogyan próbál megszólítani engem. De ahogy egyre nagyobb lettem, így éreztem egy hiányt, éreztem egy vágyat. Szerettem volna, hogy ne kelljen valaki, aki közvetítsen, mert bár gyermekként a felnőttek elvezettek a jó Istenhez, és ez azt gondolom, hogy így nagyon rendben van, és ez így szép. De hogy egy idő után vágytam arra, hogy nekem legyen személyes kapcsolatom az Úrral, hogy tudjam megszólítani őt személyesen, hogy tudjak hozzáfordulni, amikor én akarok. De nem tudtam, hogy kell, vagy nem tudtam, hogy ezt mások hogy csinálják. És ez az időszak az életemben egy ilyen nagyon keresős időszak volt. Nagyon, nagyon kerestem azt, hogy ki vagyok én, ki Isten számomra is, hogy ez a kapcsolat így mit is jelent, vagy hogy ebből én mit tudok kapni, vagy mit tudok beleadni ebbe a kapcsolatba. És ennek a keresésnek köszönhetően hát tartoztam néhány olyan közösséghez, ahol nem egyezett az értékrend, olyan barátokhoz, akik mellett nem éreztem jól magam, akikkel nem talált a szó. És aztán egy kisebb sérülésnek köszönhetően 9-ben kiment a térdem, és elég sokat voltam egyedül otthon, mert begipszeltek, és akkor ilyenkor ugye az embernek van ideje gondolkodni. És arra a konklúzióra jutottam, hogy ahhoz, hogy nekem személyes kapcsolatom legyen az Istennel, ahhoz igent kell mondjak rá. És ezt az igent nem csak a templomban kell kimondjam, és nem csak a keresztény közösségekben, ahol ez a normális, hanem ott is, ahol az emberek nem ismerik ezt az életformát, ahol ez hát nem normális. És azt gondolom, hogy ez az igen és ez a döntés, ahogy megszületett az én életemben, úgy egyre személyesebb lett ez a kapcsolat az Istennel. És nagyon, nagyon tapintatos volt az Úr ebben, mert ahogy megszületett bennem ez az igen, nem dobott bele egyből a mély vízbe, hogy olyan közösségekbe kerüljek, ahol egyből tanúságot tenni, és hogy hirdetni az igét így szó szerint, hanem nagyon, nagyon tapintatos volt, és nagyon, nagyon éreztem ezt a gyöngéd atyai szeretetet. Az első ilyen közösség az iskolában volt, hogy ott megvallani a hitet, és azt tapasztaltam, hogy kimondtam ezt az igent, és az Úr nem hagyott egyedül ebben, hanem olyan barátokat adott, vagy már a meglévőket úgy formálta, hogy a segítségemre voltak, és közösen tudtunk jelen lenni, és közösen tudtuk megvallani az Istent ebben a közösségben. Aztán elkezdtem járni ifi csoportba, és hát bátorítalak titeket, hogy vegyetek részt ilyen közösségekben, mert én azt tapasztaltam, hogy olyan jó tartozni valahová, és olyan helyre tartozni, ahol tudom, hogy szeretnek, és tudom, hogy akár imával támogatnak, hogyha kérem. De viszont ez az igen, ez nem könnyű, vagy nem egy ilyen habos-babos rózsaszín felhős dolog, hanem igenis ezért meg kell küzdeni, de hogy az Úr nem hagy egyedül ebben a küzdelemben, mert bátorít, és velünk van.
És én is sokat kellett küzdjek, és mai napig vannak alkalmak, amikor meg kell küzdenem ezért a döntésért, és azért, hogy felvállaljam a hitemet. És erre egy kedves történetet hozott fel bennem az Úr, amihez így gyakran visszanyúlok. Az történt, hogy E4-es koromban nagyon sokat készültem egy magyar helyesírási versenyre, de hogy nagyon sok munkát beletettem, nagyon sok időt és energiát, és hát lesérültem a lábammal, és begipszeltek, és hát úgy alakult a dolog, hogy a szüleim azt mondták, hogy lehet, ha jobb, ha nem megyek el, mert ugye sokat kell sétálni, járkálni, és nem biztos, hogy ez így jó lesz. De bennem volt ez, hogy én akarok harcolni, ezért én ebbe időt, energiát fektettem, és szeretnék elmenni. És akkor végül igen, mondtak a szüleim, és édesapám elvitte erre a versenyre. És hát olyan gondviselésként éltem meg azt, hogy gipszes lábbal végigvinni egy olyan versenyt, ahol köves úton kellett sétálni, de az Úr ebbe se hagyott egyedül, mert édesapám felvett a hátára, és úgy vitt az emberek között. Aztán volt egy néptánc oktatás, és hát szomorúan ültem az asztal mellett, mert hát ugye gipszes lábbal, mankóval nem nagyon lehet táncolni. És oda jött hozzám egy kedves tanárnő, és megfogta a kezem, felállított, és táncolt velem. És ezt a történetet nagyon párhuzamba tudom hozni azzal, hogy az Istenre, ha igent mondasz, megszületik benned ez a döntés, vagy ahogy megszületett bennem ez a döntés, úgy felvett az Isten, felvett a hátára, és vitt, és táncra hívott. És annyira jó megtapasztalni azt, hogy mennyi csodálatos ember került az életembe, amiután kimondtam ezt az igent. És én arra bátorítalak titeket, hogyha nem mondtátok ki még ezt az igent, vagy nem hoztatok egy döntést az Úr mellett, vagy akár hoztatok, de hogy nem tudtatok ehhez hűek maradni, vagy elbuktatok, és azt érzitek, hogy ezt már nem lehet újra kezdeni, én nagyon bátorítalak titeket arra, hogy ma este, amikor nem sokára itt lesz közöttünk Jézus, és előtte letérdelünk, mint akkor, mondjátok ki, hogy Uram, én igen mondok rád, én téged választalak, akkor is, amikor jó, akkor is, amikor kevésbé jó, és kérlek arra, hogy légy jelen az életemben, és cselekedj általam. Amen.

0: Köszönjük szépen Áronnak és Krisztinának a megosztásaikat, a tanúságtételeiket. Most meg fogjuk kérni az érsek urat, hogy fáradjon ide hozzánk, és ossza meg velünk a gondolatait. Addig még egyszer meg szeretném köszönni Krisztinának és Áronnak, hogy őszinték voltak, és vállalták ezt a tanúságtételt, hogy igent mondtak erre a szolgálatra. És nagyon hálás vagyok, szerintem az Isten is nagyon hálás és boldog azért, hogy hallhattuk azt, hogyan lehet a hétköznapokban találkozni vele, találkozni az Istennel a szülőkön keresztül, a tanárokon keresztül, úgy foci csapatban, mint tánccsoportban, és egy jó bátorítást adtak nekünk arra, hogy az élet minden területén megtaláljuk az Istent. Köszi.
1: És hát akkor áldjuk egy szívvel, egy lélekkel a mindenható Istent. Folytassuk azt, hogy ő annyira jó hozzánk, és minden lány, minden ifjú várja őt, hogy elteljünk vele. Ezért erőt várjuk, úgy várjuk, énekeljük egy szívvel, egy lélekkel a mindenható Isten dicsőségére, és bátorítalak titeket. Kapcsolódjatok bele, hogyha ismeritek a dalokat.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon vártuk már Érsek atya ezt a beszélgetést. Hát köszöntjük nagy szeretettel városunkban, itt Székelyudvarhelyen. Hát vágjunk is bele, én azt mondanám így a beszélgetésbe. Így elsősorban a sok összegyűlt fiatal között. Szívesen hallanánk arról, hogy hogyan emlékszik vissza a fiatalkori éveire. Mondjuk egy ilyen 11-es osztályos korában, milyen küzdelmei, nehézségei, de hogy milyen örömei voltak.
1: Először is köszönöm szépen a meghívást. Hogyha fáradtnak tűnök, akkor nem csak tűnök, hanem az is vagyok. Én már csütörtökön eljöttem Gyulafehérvárról is. Azóta megemlékezés, ballagás, templommegáldás, papi továbbképző, elég sok program volt. A kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Elsősorban azért, mert 1984-86-ról beszélünk, amikor egészen más rendszer volt, mások voltak a körülmények, a lehetőségek is. Egy picit attól tartok, hogy amit megosztok, mint élményt, vagy ami foglalkoztatott, az egyszerűen ma idegennek tűnik. Egy példát hoznék rá, mi hárman voltunk testvérek, sajnos voltunk tavaly előtt, veszítettem el öcsémet, de a húgom majdnem 17 évvel fiatalabb. És egy alkalommal előfordult az, hogy öcsémmel beszéltünk arra, hogy emlékszel-e, milyen volt, amikor Kézdivásárhelyben, Józsiásba mentünk. Van, aki nem tudja, esetleg Kézdivásárhelyen van a Józsiás park. Erre egy húgom lefagyott, és nézett, hogy ti a Józsiásba jártatok. Mi meg nem értettük, hogy ezen miért kell csodálkozni. Hát a városban abban az időben csak ott volt két pingpongasztal, ott volt egy csúszda és két lipinka, libikóka. Egyértelmű, hogy oda jártunk. És amikor tisztáztuk, kiderült, hogy az ő idejében a fiatalok nem ezért jártak oda, hanem ott lehetett hozzájutni tiltott dolgokhoz. Tehát lehet, hogy ugyanarról beszélünk, csak nem ugyanazt értjük alatta. Mégis, hogyha arra kellene válaszolnom, hogy milyen örömeim voltak, rengeteg, ezek talán olyan apró örömök, amelyek mellett ma elmegyünk, amelyek ma nem mondanak semmit. Például az, hogyha vasárnap a család együtt volt, mert szüleim három váltásban dolgoztak, és néha még vasárnap is kellett menni. Nekünk szombaton is volt iskola, más iskolákba jártunk, és egyszerűen öröm volt, hogyha együtt voltunk. Vagy számomra öröm volt az, amikor a család megvásárolta a 4 biciklit. Ehhez szüleimnek kölcsönt kellett fölvenni, és éveken keresztül törlesztették. És amikor végre sikerült, akkor megint kölcsönt vettek fel, és végre egy hűtőszekrényt is vásároltunk. Emlékeim szerint 1990-ig sem mosógépet, sem televíziót nem sikerült cserélni. Tehát egy egészen más világról beszélünk, a velem egykorúak értik, hogy miről beszélek, és ezt nem azért mondom, hogy olyan rossz volt, olyan szegények voltunk, olyan nincstelenek voltunk, hanem egyszerűen az, hogy más volt teljesen. Ezért sokkal kisebb örömek tűntek nagynak, a kihívások pedig olyan jellegűek voltak, amit ma meg sem értünk. Úgyhogy sajnálom, de ennél jobban nehezen tudok válaszolni.
0: Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy vannak így az ember életében olyan dolgok, amik időtlenek, hogy lehet akár 100 évvel ezelőtt is, vagy a mai nap, de hogy az ugyanakkor a kihívás egy embernek is. Például így a saját tapasztalatomból kiindulva, és szerintem még nagyon sok fiatalnak a szívéből beszélek, hogy a pályaválasztás szintjén, hogy az gondolom azért akkor sem lehetett egy könnyű dolog.
1: Szerintem a pályaválasztás mindig nehéz. Az én esetemben ez nagyon sajátságos, azért nagyon sokan tudják rólam, hogy én nem voltam katolikus, tehát én 17 évesen lettem, mert így döntöttem, tehát egy döntésnek az eredménye. nem az a kérdés, hogy előtte milyen vallású voltam, református, hanem az, hogy valójában hitemet nem gyakoroltam. Én mindig fizikatanár szerettem volna lenni. Matek-fizika osztályba jártam, szerintem nem voltam rossz tanuló, és valóban fizikatanárnak készültem. Utolsó éven 12-ben, és még az első év harmadban, akkor 3 évharmad volt, én még meg voltam győződve, hogy fizikatanár leszek, és utána ma már meg tudom szépen fogalmazni, hogy hallottam az Úr hangját, akkor csak egy belső nyugtalanság volt, amit annak idején talán így éreztem, hogy fizikatanár egy tantárgyat tanítani, amikor nekem népemért, mondom 85-86-ról beszélünk, amikor nagyon fontos volt az, hogy megőrizni székelységünket, magyarságunkat, ma is az, de akkor talán még hangsúlyosabb volt, legalábbis így éltem meg, és egyszer csak úgy éreztem, hogy nekem nem fizikatanárnak, hanem papnak kell lennem. Ez most hosszú lenne elmesélni, hogyan mentem el a főesperes úrhoz, hogy mondtam el neki, hogy bátorított, hogyan fogtunk ennek neki. De ezt titokban kellett tartani, mert egész biztos, hogyha ez kiderül, akkor az érettségim se sikerült volna. Tehát igazából meg kellett játszani azt, hogy továbbra is fizikatanárnak készülök, és akkor, amikor a felvételi vizsgám sikerült a teológiára, akkor 4 hely volt. Emlékeim szerint 18-an voltunk 4 helyre, bár csak ma is ilyen túljelenkezés lenne, és csak utána derült ki, hogy én teológiára mentem. Tehát az én esetemben a pályaválasztás, azt kell mondanom, hogy nem tőlem jött, nem én választottam. Az én esetemben valóban így van, hogy az Úr választott, és mondjam azt, hogy hál' Istennek ezt a hívó hangot meghallottam és válaszoltam rá. Én így választottam.
2: Köszönjük szépen. Így azt fogalmazódott meg bennem, hogy főleg fiatalként, akár iskolaválasztás vagy pályaválasztásnál egy nagy döntést kell meghozni, de hogy ez így nem jár le, hanem folyamatosan minden nap kell döntéseket hozni, és hogy ezekben van egy csomó nehézség, meg vívódás, és hogy ezeket a belső konfliktusokat az Érsek úr megbeszéli a jó Istennel, és hogyha igen, akkor hogyan?
1: Igen. Folyamatosan döntéseket kell hoznunk mindannyiunknak, nap mint nap. És ezek közül szerintem kevés a könnyű döntés, amikor olyan világos, hogy 90-10%, 80-20, úgy legtöbbször nehéz döntést hozni. A döntéshozatal mindig felelősséggel is jár, és szerintem ez az egyik legfontosabb. Tehát, hogyha most személyesen magamat nézem, mindig is kellett, és most is kell személyes döntéseket hoznom, amikor a magam számára döntök. És ez is nehéz, ez is felelősséggel jár. Sokkal nehezebb az, amikor a döntést nekem kell meghoznom, de sokan érintettek benne. Adott esetben egy egész főegyházmegye, egy iskola, egy közösség. Ezek nagyon nehéz döntések. És én döntést mindig nehezen hozok. Nálam egy szempont az, hogy amikor döntést kell hoznom, szeretem meghallgatni másoknak a véleményét. Úgyis én kell meghozzam a döntést, de szükség van több szempontra, több meglátásra, több megközelítésre. A másik szempont, hogy imádság előtt, az Úr Jézus megkérdezése nélkül nem lehet és nem szabad döntést hozni. Sokan megkérdezik, hogy az életemben, amióta püspök lettem, érsek lettem, mi változott? Ez az egyik nagy változás. Előtte sem hoztam én döntést az Úr Jézus nélkül, de most hangsúlyosan és határozottan megélem azt, hogy én, mint ember, ehhez kevés vagyok. Tehát nagyon sok esetben ezt el lehet mondani, jaj, de szépen mondta, vagy nem szépen mondta, az Úr Jézus ott van a kegyelmével, a Szentlélek által.

0: a segítségkérését. És hát elég sok szent van így a katolikus egyházban. Esetleg, ha valaki nem tudná, hogy mit jelent az, hogy valaki szent, az, hát most az érsek atya itt van, szóval vigyázok, mit mondok, de egy olyan személy, aki már meghalt, és a katolikus egyház nagyon-nagyon bonyolult folyamatok által azt állítsa, hogy már a mennyországban van röviden, hogyha jól mondom. Na és nagyon sok ilyen személy van, aki szent, és nagyon cifra nevük van sokszor, például a mai szentnek is szentmisén én olvastam a könyörgést, és amikor megláttam a Hugo testvér nevet, mert ő volt ott, nagyon nehezen tudtam kiejteni, de a lényeg az, hogy nagyon sok van. De melyik a kedvence az érsek atyának?
1: Igen, hála Istennek, hogy sok szentből lehet választani. Nekem a kedvenc szenteim egyszerűen az életem alakulásából adódtak. A legelső szent, akit nagyon megszerettem, a Szent Pál apostol. Egyszerű a párhuzam, én is megtért ember, igaz, hogy nem üldöztem a keresztényeket előtte, de én is, mint Szent Pál megtértem, a lóról sem estem le. De ez a hirtelen megtérés, és a másik, hogy Szent Pál apostol, ő hívő, vallásos zsidó. Ő maga mondja el, hogy Gamaliel lábainál tanult. Tehát egy művelt, képzett ember, és nagyon jól tudjuk, hogy hitünk alapjait igazából ő az, aki teológiailag megalapozza, lerakja a Szentírásban. És tehát számomra Szent Pál apostol mindig is példakép volt, kedvenc szentem. Nem véletlenül választottam bérmáláskor a Pál nevet. Római éveim alatt minden évben legalább egyszer, de többször is elmentem a lefejezése színhelyére, a Trefontánéhoz, és ahol eltemették a Szent Pál bazilika. A másik szent, aki nagyon kedves számomra, Loyolai Szent Ignác, szintén életpályám alakulása. Rómában tanultam 6 évet egy olyan kollégiumban, ahol jezsuiták a nevelők, és ott szerettem nagyon meg Szent Ignácot és a jezsuita lelkiséget, ezért ő a másik kedvenc szentem. És a harmadik az tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr, aki számomra már szent, akkor is, hogyha az egyház ezt még hivatalosan nem mondta ki. És én Áron püspök úrral nagyon sok mindent megbeszélek, de szó szerint. Én van, amikor a kápolnában elbeszélgetek vele, hogy na, nézd püspök úr, ez van. Most légy szíves. Én nagyon sok dolgot egyszerűen rábízok, és ezért nyugodt vagyok, hogy az csak jól mehet. Furcsának tűnhet, de akkora nyugalmat ad nekem. Banális példa, elmegyünk zarándokolni, fog sikerülni, esni fog. Mondom, én idegeskedjek, hát Áron püspök úr majd megoldja. Tehát nekem Szent Pál apostol, Loyolai Szent Ignác és tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr.
2: Köszönjük szépen, hogy így kicsit mi is jobban megismerhetjük őket. A fókuszpontnak is van egy védőszentje, hogyha már látták, itt van Szent Kárló Akutis, akit igazából most avattak szenté szeptemberbe. Nagyon szeretjük és kedveljük őt, elég fiatalon meghalt, a fiataloknak is a védőszentje. Egyébként szeretett szaxofonozni, meg PlayStation-on játszott, és hát ilyen mai dolgokat csinál. Most Áron jut eszembe, hogy ő is hasonló dolgokat sorolt fel. Az lenne a kérdés, hogyha az érsek úr találkozna Kárlóval, akkor milyen kérdést tenne fel neki?
1: Igen, én megmondom őszintén, hogy én valahogy úgy Carlo Acutis mellett elmentem, talán azért is, mert mivel Rómában voltam hosszú éveken át, ott folyamatosan voltak boldoggá és szentjavatások, és végül is egy időben az ember már nem tudja követni. Nekem Carlo Acutisra igazából ti, a fiatalok hívtátok fel a figyelmemet, sőt a kispapok. És akkor kezdtem utána nézni, hogy kicsoda Carlo Acutis. Úgyhogy aki most bírmálkozott, hogyha van itt, annak tudja, hogy elég sok helyen idéztem is a bírmálási szentbeszédekben, mert pont olyan fiatal, mint ahogy ti is. Gamer volt, számítógépen szeretett játszani, és közel áll hozzánk. És az oltári szentségnek a

0: szeretete. Egész biztos, hogy ha találkozhatnék vele is, kérdéseket tehetnék föl, nem kérdezném sem számítógépről, ilyen kérdéseket nem tennék fel. Az egyik kérdésem az lenne, hogy Carlo, azt mondd meg nekem, hogy mit csinálunk mi rosszul, vagy mit nem veszünk mi észre, mai emberek, hogy elmegyünk az oltári szentség mellett? Mi tudott téged lenyűgözni, vagy mi az, amit mi nem látunk meg? Valahol van bennünk, valami rossz frekvencián vagyunk, vagy ellenne az egyik, hogy hogy tudta ennyire szeretni az oltári szentséget, neki élni, vele foglalkozni, benne élni? A másik meg megkérdezném tőle, hogy Carlo, mi csináljak másképpen, hogy a fiatalokat jobban megértsem, a fiatalok jobban megértsenek engem. És szerintem tudna ő tippeket adni, na erre kíváncsi lennék, hogy nekem mit mondana, és utána azt is megkérdezném, hogy a papoknak mit mondana, hogy mi csináljunk másképpen és jobban. Körülbelül ezeket kérdezném meg tőle.
1: Carlónak valóban nagyon fontos volt az eukarisztia, és ha valaki mondja a nevét, valószínűleg az az első, ami nekem eszembe jut. De hogy nem csak neki volt az egy szentség, nem csak neki volt az egy hatalmas dolog, hanem nekünk is az oltári szentség. Nekünk hozzánk is szól Jézus benne, és számunkra is pont úgy jelen van Jézus az oltári szentségben, mint ahogy Carlónak is volt. És ez lenne a kérdésem, hogy mesélne esetleg az érsek úr így egy-egy élményéről, vagy a legmeghatározóbb élményéről így az eukarisztiával kapcsolatban.
0: Visszamegyek a legelejére, megtérésemhez, amikor a katolikus hittel ismerkedtem, rengeteget olvastam, teológiai könyveket, rengeteg kérdésem volt, egyfolytában a főesperes úrnál voltam, és elég sok nehézségem volt hitünknek a titkaival, a misztériumokkal, közöttük az egyik az oltári szentség. Sehogy sem tudtam megérteni, én nagyon racionális ember vagyok, matematika, fizikát tanultam, szerettem az dolgokat érteni, nem tudtam sehogy se az oltári szentséggel megbirkózni, és faggattam a főesperes úr, de valahogy magyarázza meg nekem, hogy hát darab kenyér, ostya is benne van valóságosan. És akkor ő két dolgot mondott, ami nagyon mélyen megmaradt bennem, többet is mondott, de kettő maradt meg nagyon. Az egyik azt mondta, hogy mit kell ezen annyit csodálkozni? Minden nap eszel. A kenyér, amit megeszel, a testeddé válik. A testünk miből áll össze? Abból az ételből, azzal tápláljuk. Tehát testünké válik valóságosan. Azt sem értjük, ezt sem. A másik az volt, hogy én az elején mondtam őszintén, hogy én úgy próbálom hinni, de nekem valahogy nem áll össze. Nem, akkor én most nem lehetek katolikus, mert én akarom, de nem megy. És akkor ezt kérdezte tőlem, hogy te valóban akarod hinni? Mondtam, hogy én igen. Azt mondta, akkor semmi gond. Előbb-utóbb az Úr Jézus megadja neked ezt az ajándékot, és megadta. Ami számomra a minden nap a legnagyobb élmény, csoda, ami előtt mondjam azt, hogy meg is rettenek, az, hogy amióta pap vagyok, ez az én kezeim között történik. És ez olyan, amikor újra meg újra én lelki gyakorlatokban szeretek visszatérni ide, hogy ez mekkora felelősség, és milyen titok. Szó szerint az én kezeim között történik. És őszintén szólva, én ezt minden szentmisében az átváltoztatás szavainál ezt én nagyon komolyan odafigyelek. Ez számomra a csúcs. Nem azért, mert én vagy a pap testvér, mert hát mi is csak egyszerű szolgák vagyunk, de hogy ekkora ajándékot kapunk az Úrtól. Tehát ez számomra az oltári szentségben, ez a mindennapos élmény, kincs, titok, ami számomra meghatározó.
2: Nagyon csodálattal hallgattam, hogy mesélt így az eukarisztiáról, és szerintem nagyon sokan nem tudjuk azt az érsekatyáról, hogy mi a jelmondata, és pont így ezzel zárta, hogy a Szent Mise is van ez a három szó, és akkor erre kérem meg, hogy meséljen, hogy miért ezt választotta, és hogyan formálta ezt az oltári szentséggel való kapcsolatában.
0: Tehát a püspöki jelmondatom ő általa, ő vele is, ő benne. Erről van szó.
2: Igen.
0: Igen. Papszenteléskor minden pap egy mottót, egy jelmondatot választ. Ez általában a szent írásból szokott egy zsoltár, egy evangéliumi mondat, idézet, de nem feltétlenül. Amikor engem pappá szentelték, én ezt választottam. Jézus így szólt, jöjj! Ez a szentírásban többször is előfordul, egészen konkrétan az én esetemben. Ez az a csoda, amikor Jézus szavára Péter apostol a vízen jár. Uram, ha valóban te vagy, mondd, hogy hozzád menjek. Jézus így szólt, jöjj! És Péter kilépik a bárkából, és elindul a vízen. Én, az akkor frissen megtért fiatal katolikus, akiből pap lesz, én valóban úgy éreztem, bocsánat a kifejezését, hogy én őrültségre vállalkozok. Nem normális valaki, hogy alig katolikus, nem érti még a hitét sem rendesen, talán még most is el kellene jobban mélyíteni. És ezért merem tenni, mert Jézus azt mondta, hogy jöjj, és hogyha én ránézek, akkor a vizen is fogok járni. Nem azért, mert én ügyes vagyok, mert nem vagyok az. Én ezt választottam papi jelmondatnak. És utána úgy éreztem, hogy egy püspöki kinevezésem után, hogy ezt most rátenni egy címerre, hogy Jézus így szólt, jöjj, valahogy nem lesz érthető, vagy furcsa, és azt mondtam, hogy akkor egy újat választok. Sokat imádkoztam több napon keresztül, végül olyan három tippem volt, vagy három ötletem, és végül úgy éreztem, hogy az ő általa, ő vele és ő benne. Csak is ez lehet, mert ez a keresztény életnek az összefoglalása. Minden szent misében elhangzik, ez a doxológiának, az Isten dicsőítés, dicséretnek a csúcsa. Ő általa. Jézus nélkül mi az atyához nem tudunk eljutni. Jézus nélkül, a kinyilatkoztatás nélkül nem értenénk. Egy távol lévő Isten lenne. Ő vele. Isten Jézus Krisztusban közénk jött, velünk jár az úton, velünk étkezik, velünk szenved, Jézus Krisztussal együtt, velünk van ma is, és ő benne. Jézus nem csak kívülről utasít, adja a nagyon világos, precíz Waze-nél vagy Google Maps-nél jobb útirányokat, hanem misztikus módon mi benne vagyunk, tehát belülről. Tehát számomra úgy éreztem, hogy ebben tudom legkifejezőbben, legtömörebben összefoglalni, hogy ő általa, mert csak vele lehetséges, ő vele, vele együtt, mint testvér, és ő benne misztikusa. Mert a keresztségbe beleoltottak minket Jézusba. Innen jön az ő általa, ő vele és ő benne.
2: Köszönjük szépen.
1: Mondta, hogy szeretne még jobban kapcsolódni a fiatalokkal, megtanulni ezt, hogy hogyan lehetne egy Kárlótól, de jelenleg hogy látja, hogy mi az, amit a fiatalok tesznek, de nem kellene, és mi az, amit nem tesznek, de kellene?
0: Köszönöm a kérdést. Erre én minden este igyekszek válaszolni, hogy visszatekintek a napokra, az napomra, az egzámenbe, hogy mi az, amit tettem, és nem kellett volna, illetve mi az, amit kellett volna, és nem tettem. És úgy gondolom, hogy ezt mindannyiunknak meg kell tenni. Én egész biztos nem tudom megmondani, receptet sem tudok adni. Eszembe jut Szent Mártoni Mihály jezsuita atya. A neve valószínű ismerős, még él, ha jól tudom, 80 éves, Rómában él. Nekem az a szerencsémben volt részem, az a kitüntetés, hogy én, amíg Rómában voltam, sokat találkozhattam vele, kiváló lelkivezető, több római kollégiumban is, ő volt a spirituális. És ő egyszer nekem azt mondta, hogy tudod, tőlem a kispapok, a szeminaristák gyakran megkérdezik, hogy hát Mihály atya, mit szabad nekem tennem, mit nem szabad tennem. És akkor én azt válaszolom nekik, hogy fiú, neked minden szabad tenned. Csak nem minden lesz a hasznodra. Először ez kicsit ilyen furcsa válasznak éreztem, hogy hoho, könnyű ezt mondani, de utána elgondolkodtam. Tehát igazából nekem nap mint nap lelkiismeretem szerint, Isten tanítása szerint megvan, hogy mit szabad tennem. Tehetek bármit, csak nem lesz jó a vége. Tehát én igazából ezt erre bátorítanák mindenkit, hogy figyelj a lelkiismeretére, figyelj az isteni szóra, mert legbelül a lelkiismeretünkben érezzük azt, hogy mit kellene tennünk, és nem tesszük, illetve hát mi az amit megteszünk, és nem kellene. Tehát én igazából ennyit tudnék mondani. Most visszautalhatnék a korábbi kérdésre, hogy amikor a döntésekről volt szó, hogy igaziból a döntéseinket meghozzuk, és ezekkel felelősség jár. És szerintem, amikor egy fiatal eljut oda, hogy a döntéseit felelősen hozza meg, tehát felelősséget vállal, akkor valahol ott vagyunk, hogy megvan, hogy mit kéne tenni, mit nem kéne tenni, mit teszek, mit nem teszek. És számomra ez, amit mondani tudnék. Tehát ez a felelősség teljes döntés. Ebben van paradox módon benne az én válaszom. Nem tudom, hogy mennyire nyakatekert érthető-e.
1: Érthető. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen. Igen.
0: Nincs több kérdés. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen így utólag is az érsekatyának a bős gondolatait és a közvetlenségét. Elérkeztünk az est fókuszpontjához, a szentségimádáshoz, és hát Jézus valóban vállalta a kereszthalált, értünk, értem, érted, egyedül azért, mert szeret. És nem elég az, hogy szeret minket és elvette a bűneinket ez az áldozata által, hanem ő szeretett volna velünk maradni, hogy ne legyünk soha egyedül, ne legyünk magányosak, hanem ő mindig velünk van. És hát milyen formában tette ezt, hát tudjuk, hiszen hamarosan találkozunk vele az Eukarisztiában, ahol valóságosan jelen van. És idén ez a találkozás, a szentségimádás össze fog fonódni a dicsőítéssel, és az elkövetkezendő időt teljesen ezt fogja kitölteni. Lesz lehetőség Szent Jónásra, illetve imapárok készültek, hogy imádkozzanak értetek, az életetekért, a ti szándékaitokért, és ezekre, a gyónásra és az imakérésre a szentségimádás második felében lesz lehetőség. Amikor az érsekatya elindul az oltári szentséggel közénk, hogy közelebb hozza Jézust, akkor fog elkezdődni ez a két szolgálat. Itt hátul a színpad mögött bátorítunk titeket, hogyha a lélek indít, hogy tegyétek le a terheiteket, a bűneiteket, akkor ne féljetek felállni, menjetek bátran, és ugyanígy, hogyha imára van szükségetek, bátran menjetek oda, keresétek meg azt a két embert, biztos észrevetően lesznek jelölve, és kérjetek imát tőlük, mert szükségünk van a segítségre.
2: Bár a szemünkkel nem úgy láthatjuk Jézust, mint ahogyan az apostolok láthatták, mégis az oltári szentségben teljességgel jelen van, és arra bátorítanak, hogy csendesedjünk el, figyeljünk, és valóban találkozzunk ma vele, és arra is hívunk, hogy hajtsunk együtt térdet Jézus előtt, ünnepel a szívünkben, tekintetünket szegezzük rá. Legyen ez a mi hódolatunk az oltári szentségben valóságosan jelenlevő Úr Jézus Krisztus előtt. Aki nem hozott térdeplőt, viszont úgy érzi, hogy szüksége lenne rá, akkor néhány cserkész elől itt fog osztogatni belőlük, ezeket kölcsön lehet venni. Viszont kérjünk, hogy majd a végén ugyanide hozzák vissza, vagy tegyék vissza. aki pedig mindvégig szeretne térdepelni, azokat pedig bátorítjuk arra, hogy nyugodtan jöjjenek előre. És még egy olyan kérésünk van, hogy tisztek meg Jézust azzal a hódolattal, áhítattal, ahogy egy királyhoz, egy mesterhez méltó, hajtsunk térdet fejet előtte, amikor elhaladt közöttünk, mellettünk, előttünk. Így zárásképpen, így a szentségimádás előtt még kiemelném az érsekatyának azt a gondolatát, hogy döntést nem szabad úgy hozni, hogy Jézus nem kérdeztünk meg róla, úgyhogy akár bármilyen kérdés van bennünk a szívünkben, vagy döntés előtt állunk, akkor most lehetőség lesz azt feltenni. Áldott szentségimádást!
3: Mi pedig jöjjünk az ő jelenlétében továbbra is. Csendben álljunk meg az ő jelenlétében. És ennek az előttünk lévő időnek is a fókuszpontja ő legyen. Hogy meghalljad az ő hangját. Hogy meglásd az ő gyönyörű arcát. Amit érted, tett, egyszerűen meglásd őt.

Úr Jézus Krisztus, te valóságosan jelen vagy az oltári szentségben. A te tested étel, a te véred ital. Ezt csak hittel lehet megfogni. Erősítsd a mi hitünket, erősítsd a mi reményünket, erősítsd a mi szeretetünket. Csak így tudunk bátor apostolokká válni mindannyian, egyenként és közösségben. Erősítsd a mi hitünket, erősítsd a mi reményünket, erősítsd a mi szeretetünket. Táplálj bennünket a te szentséges testeddel és véreddel. Amen.

Istenem. Itt vagyunk. A te szent jelenlétedben. Velem együtt. Itt van még több száz fiatal, aki idejött téged dicsérni, dicsőíteni ebben a zsongó, csengő világban.

Istenem, add, hogy döntéseimben meghalljam a te hangod. Mindig tudjak a te neved mellett dönteni minden helyzetben. Te vagy az út, az igazság és az élet. Te ott állsz mellettem. Megtartasz mindig és mindenhol. Kérlek, mutasd meg az utat, amire elhívsz, hogy életemmel téged tudjalak szolgálni. Adj példákat életünkbe, amik által segítesz megismerni, megtalálni hivatásainkat.

ott, hogy kapcsolatainkban tudjuk igazán szeretni egymást. Hogy párkapcsolatainknak célja a házasság szentsége legyen. Add, hogy tisztán és hűségesen tudjuk megélni. Hálás vagyok, hogy adtál igazi barátokat, akikkel meg tudom élni a hitemet, dicsőíteni tudlak téged. Köszönöm, hogy adtál olyan ifi közösségeket, zenecsoportokat, amiknek célja, hogy megtapasztaljuk, megismerjük, és viszonozzuk a te szeretetedet.

Jézus. Dicsőítelek téged szívből. Az én szavaim csak emberi szavak, de te tudod, hogy itt a fiatalok mind csak rád vágynak.

Drága Jézusom, olyan hosszú és göröngyös volt az út mindeddig. Te vagy az, aki a legjobban ismersz engem. Tudod, mi van bennem. És te tudod, hogy mi számomra a legjobb.

Köszönöm a te jelenlétedet. Köszönöm, hogy megújulhatok benned. Ebben a csendben szeretném eléd hozni az én családomat. Hálás vagyok értük, és köszönöm, hogy most együtt jöhettünk ide a te szent színed elé. Köszönöm, hogy meghallgatsz nap mint nap, és hogy velünk együtt hordozod a közös terheinket. Te szent kezedbe ajánlom a félreértéseket, a veszekedéseket, és minden bántást, ami családtagjaim között történt. Tudom, hogy te megerősítesz minket, ha hozzád kiáltunk. Köszönöm, hogy te a legvadabb viharból is ki tudsz rántani bennünket, és hogy soha nem hagysz magunkra. Kérem a te szereteted, a te békességed, hogy jöjjön közénk. Te légy a mi vezetőnk. Te légy a mi oltalmazónk. Jézusom, én most eléd hozom a szüleimet. Sajnálom, hogy nem voltam mindig jó gyermekük. Úgy, mint ahogy te erre példát adtál. Bánom mindazt a sok fájdalmat és bántást, amit én okoztam nekik. Kérlek, adj a sebeikre gyógyulást. Hálás vagyok édesapámért és édesanyámért. Köszönöm nekik az én életemet. Köszönöm a hitem. Köszönöm, hogy általuk formáltál engem. Jézusom, én most megbocsátom nekik, ha valaha megbántottak engem. Megbocsátom, ha fájdalmat okoztak nekem. Kérlek, add, hogy úgy szerethessem őket, ahogyan te tanítottál szeretni. Eléd hozom Jézusom a testvéreimet. Köszönöm ezt a fenséges köteléket, mellyel összekötötted az életünket. Kérlek, oltalmazd őket. Add, hogy mindig testvéri szeretettel tudjak hozzájuk viszonyulni. Kérlek, vésd a szívembe, és sose felejtsem el, hogy mit jelent testvérnek lenni. Mit jelent testvérnek lenni a családomban, és testvérnek lenni a nagyvilágban. Jézus Krisztus, kérlek téged a nagyszüleimért,
Tedd irgalmadba őket, oltalmazd minden lépésükben. Dicső király, aki minden sebet begyógyítasz, aki minden fájdalmat magadra veszel, kérlek, adj örök békét és világosságot minden elhunyt szerettemnek. Kérlek, hogy te légy velem a hiányban, a veszteségben. A te erődet kérem, Jézusom, amikor minden elveszettnek és hiába valónak tűnik. Arra szeretnélek kérni téged, Jézusom, hogy most adj megbocsátást és megbékélést mindazok gyermekek szívébe, akiknek a szülei valamiért már nem együtt neveli őket, akiknek már nincs lehetőségük találkozni valamelyik szülőjükkel vagy testvérükkel. Kérlek, hogy segíts, és te add az erőt a gyógyuláshoz. Kérlek, hogy alakíts és formálj. Taníts minket a szeretetre és a békés együttélésre. Már itt a földön, hogy amikor majd hozzád térünk a szüntelen boldogságba, ne legyen megbánni valónk.

Uram, ma este hálát adok a családomért. Köszönöm, hogy közösen tudunk eléd járulni. Köszönök neked minden reggelt, amikor láthatom a családtagjaimat, amikor rám mosolyoghatnak, amikor megölelhetnek is, elmondhatják, hogy mennyire szeretnek engem. Jézus Krisztus, én meghívlak minden család életébe. Tudom, hogy téged mindig szívesen látnak. Te vagy a szeretet, az egység és az egyetértés forrása. Rád van szükségünk.

Jézusom. Én az egész világot hozom eléd. Minden örömével, sebével és fájdalmával együtt. Köszönöm néked, hogy ilyen szép világgal ajándékoztál meg, és hogy ilyen gyönyörű helyen élhetünk. Én arra kérnélek, hogy nyisd fel a szemünket, hogy meg tudjuk becsülni mindezt. Észrevegyük a te csodáidat nap mint nap. Úgy a természetben, mint egymásban is. Könyörgök hozzád a világ békéért is. Ne engedd, hogy testvérnemzetek háborúzzanak. Ártatlan, rettegésben élő emberek nap mint nap félnek, hogy talán nem élik már meg a holnapot.

eléd hozom a népünket, a magyar nemzetünket is. Külön a szórványban élő testvéreinken is segíts. Erősíts meg őket a mindennapjuk küzdelmeikben. Őrizd meg hitüket, anyanyelvüket, és legfőképpen magyarságukat. Nekünk pedig add meg a változást, hogy ne az anyagi javak vezessenek minket, ezért ne feledkezz meg azokról sem, akik a haszonszerzés miatt zsákmányolják ki a szegényeket. Adj megtérés nekik is. Uram, adj reményteljes jövőt nekünk. Adj nekünk bátor szívet, hogy ne ijedjünk meg a világ fenyegetéseitől, hanem a te védelmező jelenlétedben találjuk meg a megnyugvást. Taníts meg teljesen rád bízni a jövőnket. Hiszen a te kezedben vagyunk a legnagyobb biztonságban.

Úr Jézus Krisztus, hála tölti el szívünket. Te vagy a mi erőnk, te vagy a mi táplálékunk. Valóságos Isten és valóságos ember, te megígérted, hogy mindvégig velünk maradsz. Az oltári szentségben utitársunk vagy. Te vagy az erőnk, amikor gyöngék vagyunk. Te vagy a bölcsességünk, amikor tétovázunk. Te segítesz nekünk helyesen és jól dönteni. És amikor úgy érezzük, hogy elégtelenek vagyunk, amikor elbotlunk, akkor te mindig segítesz fölállni és újra kezdeni. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy gyengeségeink, gyarlóságaink ellenére is bízol bennünk. Ígérjük, hogy hűségesek maradunk hozzád. Ígérjük, hogy emberi képességeinket a te szolgálatodba helyezzük. Kérjük, maradj velünk, adj nekünk jól látó szemeket, jól halló füleket, helyesen gondolkodó és döntő elmét. Adj nekünk olyan szívet, amely erőt merít belőled, amely veled összeforva járja a néha nehéz, rögös útat. Maradj velünk, Urunk, mert esteledik. Táplálj minket, Urunk, az igazi táplálékkal. Segíts bennünket, hogy jó apostolaid, bátor tanúid legyünk. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Ott kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük,

0: Nagyon szép látni, hogy ilyen sokan még itt vagytok, és hogy ilyen sokan összegyűltünk ma. Köszönöm, hogy eljöttetek, és biztos, hogy az Isten is nagyon hálás ezért. Azért, hogy egységben térdet hajtottunk Jézus előtt, együtt imádkoztunk, együtt a szívünket újra az Istenre tudtuk hangolni. Bár ennek az alkalomnak a végéhez értünk, nem ez az egyetlen alkalom az évben, amikor ezt megtehetjük, hanem minden nap vannak szentmisség, szentségimádások, valamint bátorítalak titeket, hogy a plébániátokon kérjétek, hogy tartsanak, hogy tartsatok szentségimádásokat, vagy ahogy így már elhangzott fiatalok, hogy ifi csoporthoz csatlakozzatok, vagy ima csoporthoz, valamilyen megtartó közösséghez, és arra is, hogy holnap a városunk úrnapi szentmiséjére, körmenetére jöjjenek, vagy gyertek el, ami 11 órától lesz itt a Patkóban. És ha megérintett a mai este, akkor még maradhatok egy kicsit beszélgetni, vagy imádkozni, dicsőíteni, akkor ezt megtehetitek, ugyanis még egy órát, amíg a Mártonáron tér, valamint csak úgy, mint tavaly, a szülők készültek süteménnyel és teával, úgyhogy ilyen aféle agapé következik, fogadjátok szeretettel.
1: Hiszük, hogy Jézus csodát tett ezen az estén. Hiszük, hogy sok szívet megérintett, és bízunk benne, hogy azok a magok, amiket elültetett Jézus így a szívünkbe, azok kikelnek, és termést hoznak, és nem lesz vége Istennel való kapcsolatunknak ezen az estén, hanem tovább megy. És hát nem jöhetett volna létre ez a mai nap a sok támogatás, anyagi és lelki támogatás nélkül, ezért hát köszönjük szépen elsősorban a szervezőknek, akikkel együtt szerveztük meg ezt a napot. Köszönjük az anyagi támogatóinknak, a Magyarország kormányának, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalnak, magánszemélyeknek, vállalkozóknak és plébániáknak, illetve ha te is támogatni szeretnéd ezt az imaestet, pontosabban a fókuszpontot, van rá lehetőség, itt elől van két doboz adományok számára, bátorítunk, hogy ahogy jónak lássátok, támogassátok ezt az alkalmat.
0: És azzal is tudjátok támogatni, hogyha visszajelzést adtok akár nekünk, vagy bármelyik fiatal, vagy szervező ismerősötöknek, ha megérintett a jó Isten, azzal a beszámolóval, ha bármi egyéb van, amit szívesen megosztanátok, akkor szívesen fogadjuk.
1: Kevesen voltunk itt a színpadon, de egy óriási nagy csapat van az egész fókuszpont mögött. Minden egyes kis részletnek egy nagyon részletes kidolgozása történt meg. És hát sok csodát éltünk meg a szervezés alatt is, és itt este is, és azt hiszem, ezt mind tapasztaltuk. De már csak az is egy nagy csoda, hogy nem esik az eső, hiszen a napokban mennyire rossz idő volt, és Isten csodát tett, és nem esik az eső. És hát ezért is, a sok megérintett szívért, és minden jóért, amit adott, és adni fog Jézus és Isten, egy nagy tapsot neki.

0: köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk holnap 11 órakor itt a Patkóban a Szent Misén. Szép estét kívánunk, Isten áldjon benneteket.
1: Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: Dicsőség Istennek, drága szentek! Egy-két dalban még hadd magasztaljuk az Urat. Tudjuk, hogy nagyon szeretjük énekelni, itt most pünkösd után vagyunk nem sokkal, ugye? Tűz, tűz, tűz, Szentlélek, te tűzben jössz.

hívjuk nagy-nagy-nagy örömmel, hogy tűz, tűz, tűz, gyere, szállj le ránk ma este is. Gyere, töltsd el a mi szívünket ma este is, mert neked kell a szívünkben lángolnod, és akkor életünk van. Énekelj fel!

Kedves hallgatóink, lassan búcsúzunk ma esti közvetítés helyszínünktől, a Székelyudvarhelyen megrendezett fókuszponttól. A zenei szolgálatot Csiszér László és a zenekara szolgáltatta ma estén, a szentségimádást vezette főtisztendő Kovács Gergely érsek atya. Az est moderátorai Tóth Jácinta és Péter Géza voltak. Tanúságot tettek hitükről Gedő Krisztina és Antal Áron. Kedves hallgatóink, önkéntesünk a helyi színen pedig Péter András volt. Én megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, ne felejtsék el, holnap úrnapján két szentmisét közvetítünk itt a Mária Rádióban, délelőtt 11 órától, szintén Székelyudvarhelyről, majd holnap este 6 órától a Csíksomlyói Kegytemplomból lesz szentmise közvetítés. A tehetik válasszák társakul a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót, további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkére él. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek. Szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve, teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom. Mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, és elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marika vagyok, a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa. Az elkövetkező percekben a Család Percek című műsorunk egy újabb kiadását hallhatják. Életünk egyik legszebb, ugyanakkor talán egyik legnehezebb hivatása a szülői hivatás. Amíg kicsik a gyerekeink, sokszor arra vágyunk, hogy végre önállóbbak legyenek. Amikor pedig lassan felnőnek, és elkezdik a saját útjukat járni, hirtelen ráébredünk, hogy az elengedés legalább akkora szeretetet kíván, mint a nevelés évei.

0: Köszöntöm mai meghívottjaimat, Péter Hajnalt és Gízát Székelyudvarhelyről. Köszönöm, hogy igent mondtatok a felkérésemre. Kérlek, hogy mindenek előtt magatokról mondjatok néhány szót. Mit kell tudni rólatok?
1: Péter Géza vagyok, 54 éves, 3 gyerek édesapja, már felnőttek, 2 lány és 1 fiú. Mentőszolgálatnál dolgozok, és éljük a mindennapi életünket, munkahelyünkön és otthon, közben még falura járunk, és próbáljuk, most már unokánkon próbáljuk őtöttök kecsegtetni, vagyis segíteni a gyerekeinknek tovább lépésben. Márihoz nagyjából mind kirepültek, de küzdködünk is közben, de Jóisten segítségével mindig elérjük célunkat, imádkozunk értük, hogy jófele menjen, jófele irányuljanak, próbálunk példát mutatni nekik, hogy jó úton járjanak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Péter Hajnal vagyok. Igyekeztünk vallásosan nevelni gyerekeinket, próbáltuk a nem rossz dolgokat mutatni, Istent bevettük a mi csapatunkba, úgyhogy együtt így sokkal könnyebb volt. Én egy nevelőotthonba dolgozom, ahol sérült árva lányok vannak, ami ugyancsak egy családi hangulatot próbálunk hálásak lenni, sőt, nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy adott nekünk 3 gyereket, egészségesek, bontogatják a szárnyaikat, mi pedig próbálunk segíteni, amiben tudunk.
0: Említettétek, hogy mindhárom gyermeketek tulajdonképpen már felnőtt, illetve valahogy így mondtad az előbb Hajnal, hogy a harmadik is bontogatja a szárnyait.
2: A legnagyobb lányunk 28 éves, a középső lányunk 24 éves, és a kisebbik fiunk az 19 éves, most kicsengetése lesz, érettségizni fog, és a középső lányunk férhez van menve, ott született egy kis unokánk, most már egy hetes. A kisebbik fiunk pedig, gondoljuk, hogy tovább fog tanulni, úgyhogy, és akkor nagyjából kirepül a családi fészekből.
0: Visszatekintve, hogy látjátok, mi bizonyult nehezebbnek? Nevelni a gyerekeket, vagy elengedni őket?
2: Én személy szerint úgy érzem, hogy a nevelés az úgy jött ösztönösen, hogy jöttek a mindennapok, meg egyik gyerek a másik után jött, ezt így feladatnak éreztük, megfelelni napról napra, törekedni, hogy jó fele menjenek, jó példát mutassunk, mindent is megtegyünk. Viszont az elengedés az ugye nem is úgy jön, hogy egyszerre, hanem más-más formában jelennek meg, elkerülnek egyetemre, viszont ezt úgy érzem, hogy úgy már picikortól gyakoroltuk, hogy ha elengedtük egy táborba, az is egyfajta elengedés volt, az is nehéz volt, hosszabb időkre. Talán a legnehezebben a nagyobbik lányom, amikor ő volt az első kirepülő, úgymond a családból, amikor elkerült egyetemre, és akkor éreztem, hogy úgy nagyon fáj. Jó, hogy még volt az a vigasz, hogy még 2 gyerek otthon van, de mindig, mikor hazajött és újra ment vissza, akkor integettünk neki a ajtó előtt is. Emlékszem, hogy mondtam magamban, hogy na, hamar, menjél ki a kapun, mert már annyira folytogatott a sírás, hogy nem akarom őt is elkeseríteni, hogy nekem ez mennyire fáj, hanem hogy ha elmegy, akkor úgy kisírom magamot. Ez egy érdekes eset volt, ami úgymond nevelt arra, hogy el fog jönni az az idő, amikor egyre ritkábban fognak hazajönni, vagy esetleg, hogyha úgy van, akkor mi kell meglátogassuk, mert van olyan, hogy ők nem tudnak mozdulni.
1: A nevelés az is nehéz volt, mert meg kellett felelni akkor az akkori gyermek igénynek, úgymond, de mivel, hogy nem éltünk nagy anyagi módba, ezért kellett küzdködni ahhoz, hogy utolérjük magunkat, hogy azért ne váljanak ki az iskolába a többi gyerek közül. Megpróbáltunk annyira adni meg mindent, hogy fontos dolgok, amik fontos dolgok voltak, azt ott tudjuk biztosítani számukra, és hálások is voltak érte, mert utána kiderült, hogy

0: amelyik osztálytársuknál nagyobb volt a lehetőség, és a ilyen szabadság, már nem, vagy nem úgy tanult, vagy nem úgy fogadott szót. És evel úgy éreztem, hogy már jó fele neveltük, hogy azért az egy szóra már mindent nem adtunk meg nekik annyira. Most se anyagiasak, most se azt próbálják elérni, hogy karriert építsenek. Például most a kisebbik lányom, hogy családot alapított, ő azt mondta, hogy nem érdekli annyira a karrier, hogy családot szeretne. Jó Isten úgy akar élni, és hál' Istennek úgy is ment félre, és született a gyerek, ő mind teljesen a mi elgondolásunk szerint ment. Az elengedés az bizza fájt nekem is, és még mindig, de most már érzem, hogy tényleg ketten maradunk együtt, vagyis hárman a Jóistennél.
1: Szülőként hogy tudjátok elfogadni azt, hogy a gyermekeitek esetleg másképp döntenek, mint ahogyan ti azt tennétek, vagy látnátok, vagy elképzelnétek?
2: Ez egy kicsit úgy van, hogy az ember elképzel egy életet magának valamikor fiatalon, hogy majd lesz ennyi gyerekem, meg így fogunk élni, meg tudom is, én mi így szövögeti az álmokat. Aztán akkor beleszól a Jóisten, hogy hát nem pont így gondolta el, és ezekre kell igent mondjál és fejet hajtsál, hogy ez nem az én akaratom, ez a Jóisten akarata, ugyancsak karrierből, meg mindenből, amit a gyerekek életiben véghez visz. Mi például nagyon úgy terveztük, hogy nagy családunk lesz, ami úgy 7 gyerek, gondoltuk, hogy 7 gyerekünk lesz. Hát 3 gyereket tudtunk fölnevelni, volt 2 veszítésem, és akkor rájöttünk, hogy ez nem a mi döntésünk, ezt a Jóisten így akarta, ez lett a nagy családunk, örültünk neki, próbáltuk nevelni, ahogy tudtuk, és a döntéseikkel úgy voltunk, hogy most például a fiunk döntésénél is egy kicsit úgy voltunk, hogy talán nem így gondoltuk gyerekkorában, hogy így fog váltani, mert ő nagyon Isten útján akar járni, és elfogadtuk, és az volt az érdekes, hogy nem fájt, nem volt ilyen érzés bennünk, hogy ha ő most nem nősül meg, akkor esetleg nem lesz gyerek, vagy nem viszi tovább valaki a nevet, vagy nem volt egyáltalán ilyen nehéz érzés bennünk.
1: Értsem az előtt azt, hogy pap szeretne lenni a fiatok?
2: Pap szeretne lenni, vagy szerzetes, ez talán még a jövő titka. Na, bízunk benne, hogy a Jóisten, hogyha erre az útra tereli, akkor erőt is ad neki, és mi azt mondtuk, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy amit csinál, vagy amire elhívja Jóisten, hogy ő abba boldog legyen. Bármely gyerekünknél ez volt a cél, hogy nem szóltunk bele a kapcsolatukba, bíztunk benne, hogy jól választanak, szívük szerint választanak, belelátnak a dolgokba, és egyelőre úgy vagyunk, hogy nekünk mindez áldás most már. Bármelyik lányunk párkapcsolatát nézve, vagy életét, vagy az ők szüleik életét nézve, mi azt érezzük, hogy egy ideje áldás az nekünk, hogy gyönyörködünk bennük, lássuk a munkánkat, ami egy kicsit ez a gyereknevelés, ez olyan hosszú távú dolog, amit azért az évek során elgondolkozom néha, hogy vajon jól csináljuk, vajon tényleg jól csináljuk, így kellene, hogy ennyire szigorú legyek, kellene, hogy ennyire engedékeny legyek. És ez 20 év után derül neki, hogy jól csináltál valamit, vagy nem jól csináltál. És most egy kicsit úgy érezzük, hogy áldás ez nekünk, hogy valamit jól csináltunk. Voltak áldozatok, amiket értük, hoztuk, de örömmel is szívesen tettük.
1: Hogy látjátok, hogy hol van a határa szeretetteljes segítség és a túlzott beleavatkozás között? Említettétek korábban, hogy ahol tudtok, próbáltok segíteni, próbáltok támaszt nyújtani számukra. Hogyan lehet úgy jelen maradni a felnőtt gyermekek életében, hogy közben szabadságot adtok nekik? Tehát nem érzik magukat mondjuk megfojtva, vagy leuralva?
2: Úgy érzem, hogy ez az a fajta kapcsolat, hogy ez bizalmon alapszik. Hogyha bízol a gyerekedbe, akkor adod az egyfajta elengedés neki. De ez ugye nem szabad, hogy visszaéljen, úgymond a gyerek sem, mert hogyha a szülő is elveszíti a bizalmát, akkor utána ellenőrizgeti, meg meg folyton próbálja akadályozni, hogy ne menjen sehova. Nekünk is voltak ilyen gondjaink, hogy ellenőrizgettük a gyerekeket, azért nem annyira tudatosan, volt olyan is, hogy tudatosan, vagy utólag elkacagtuk, hogy utána néztünk azért, hogy kivel találkozik, meg hogy annak a családi háttere milyen, meg hogy mennyire megbízható, meg...
0: Milyen csoportokban járnak, hova tartoznak, mert nagyon, hogyha egy kicsit olyan baráti körbe kerülnek, akkor hamar az utca neveli őket, nem a szülő. És úgy éreztem, hogy ezt kéne valamilyen formába irányítsuk. De annyira nem is tudom, hogy nem is mi irányítottuk a Jóisten, az biztos, hogy mind vallásos úton mentek, mind a hárman első perctől az egyháznál szolgáltak valamilyen formába, valamilyen csoportokba, pippan vagy kisebb tevékenységekbe, és nagyon hálásak voltunk, mert annak idején minket is oda vezettek, akkor még a régi időben, hát templomba se igen szabadott menni, de szülők úgy becsempésztek, elvittek. Még sőt, gyermekkorban nem is kívánkoztunk, hogy elmenjünk templomba, és a végén az lett az áldás, hogy mi is ugyanazt adtam, mint a szülők, megpróbáltuk folytatni, és jól alakult. Nagyon jól alakult a gyermekekre, mert nem éltek vissza a jóságunkkal, látták, hogy mi mit csinálunk, sőt, legtöbbször nem is kell semmit mondani, csak én elmentem, össze, nem kell erőszakoskodni, nem kell ilyen helyre húzkálni. Ő lássa, hogyha jó Isten, hogyha meghívja, akkor egy idő után még jobban ragaszkodik, mint a szülőben nekünk. Mivel, hogy több a munka, vagy valami, nem tudunk úgy ráérni a lelki dolgokra, éppen minden hétköznap is elmenni, vagy ünnepnap, minden ünnepnap misére, akkor még ők szólnak, hogy hol vagytok, nem jöztök? Sőt, most persze, hogy így nagyobbak, és telefonon is kikérdezzük egymást, voltatok? Milyen ünnep van, tudjátok? És ilyen dolgokat most is megbeszélünk, és ha lehetőség van, akkor együtt megyünk.
2: A kellő szabadságot azt úgy érzem, hogy nem volt nehéz megadni nekik a kellő szabadságot, mert úgy éreztük, hogy itt, hogy így nagyon az egyház körül forogtak a gyerekek, így könnyebb volt, szívesebben elengedtük, nem ilyen-olyan fesztiválokra kéreztek, hanem egy keresztény táborba, egy keresztirányos táborba, Csitre, vagy Nézőpont, vagy tudom is én is. Az ember az ilyen szívesen engedi a gyerekét, mert azért tudjuk, hogy az jobb, mint egy szigetfesztivál, vagy most nem akarok reklámokat mondani. Volt is a fiamnak egyszer egy ilyen mondása, hogy anyu, te semmire nem mondasz nemet. Mondom, fiam, olyan helyre kéreztek, hogy erre csak igennel lehet válaszolni. Biztos, hogyha azt mondanád, hogy te mész most nem tudom milyen amerikai, nem tudom, koncertre, valamilyen rockernek, vagy valami, akkor valószínű, hogy megfontolnánk, hogy engedjünk, ne engedjünk, stb. Átbeszélünk. De így olyan helyre kéreztek, hogy tényleg szívesen engedünk. Tudjuk, jó helyen jártok, jó Isten útján jártok, ezzel mindig csak csiszolódtok, jobb emberek lesztek. Így tudtuk ezt a szabadságot megadni, úgyhogy nem volt ez olyan nehéz nekünk.
1: Volt-e olyan pillanat, amikor tudatosan elengedtétek a gyermekeiteket az Isten kezében? Amikor lehet, hogy talán tehetetlennek éreztétek magatokat, nem tudtátok, hogy hogyan tovább, mit tegyetek, mit mondjatok, szóljatok, vagy inkább ne szóljatok, vagy valamilyen más nehézség esetleg, ami megtorpantott?
2: Nem voltak zűrösek a gyerekek se, nem volt ennyire nehéz, hogy tényleg annyira nehéz pillanatok voltak. Talán a harmadik gyerekünk megfogannása után volt egy olyan időszak, hogy ott tényleg azt mondtuk, hogy itt csak a csoda segíthet. Volt egy olyan dolog, hogy 4 hónapos terhes voltam, amikor azt mondták, hogy talán vízfejű vagy Down-szindrómás gyerek lesz, vagy nyílt hátgerincű, és felajánlották, hogy meg tudják szakítani a terhességet, és én rögtön akkor azt mondtam, hogy nem. Meg se kérdeztem a férjemet, amit utólag mondtam, hogy hát megkérdezem, de elsősorban én vagyok az édesanyja, és én úgy döntöttem, hogy ha a Jóisten adta ezt a gyereket, akkor megtartom, és megbeszéltük a férjemmel, és egyértelmű volt a döntés, hogy nem szakítsuk meg a terhességet, ha Jóisten így adja a gyereket, így fogadjuk el, valamiért adja, valamit tanulnunk-e belőle. Persze imádkoztunk, értük, hogy egészséges legyen, utólag mi csodának épp meg ezt, hogy teljesen egészségesen született a gyerekünk. 9 hónap után teljesen normális értékekkel, sőt, jó nagy hatalmas súllyal született, hogy azóta sem volt semmi probléma. Állítólag félreértés történt. Na, mi ezt csodának éltük meg, hogy így jött. Viszont volt egy olyan elengedési, ilyen hivatalosan elengedtük a gyerekeink kezét, amikor már azt hiszem 2 évvel előtt voltunk Medjugorjéba, és a lelki vezetőnknek volt egy ilyen kérése, hogy engedjétek el a gyerekeket, mert tudjuk, hogy néhány szülő tényleg nehezen tudja elengedni, és akkor tényleg mi is azt mondtuk hivatalosan, elengedjük, átadjuk a Jóistennek, vigyázzon rá, őrizze minden lépésüket. Ezt így kimondva tényleg nagyon fájó volt. Én emlékszem, hogy nagyon sokat sírtam. Férjem mondta, hogy pont a fiunk fölhívott, kérezett valahova, és mondtam, hogy hát megkérdezem édesapádat, és akkor szólok, hogy mehetsz-e. És mondta a férjem, hogy miért kérdezett tőled? Most engedtük el, úgyhogy, és akkor is olyan helyre kérezett, hogy jó helyre ment valóban.
0: Mikor az ember elengedi, utána, ami összetart a Jóisten, hogy imádkozunk értük, és próbáljuk áttérbe nézni az útjaikat, és ahova nem hívunk, és mikor hívnak, akkor megyünk. Úgyhogy nem próbáljuk, hogy rájuk adjunk, de olyan annyira jó a kapcsolat, hogy folyamatosan hívnak, hanem kell segítsünk is, hogy itt legyünk, vagy például most is az unokánkhoz is. Azért kellett jönni, nem kell segíteni semmit, csak együtt. És ez olyan jó érzés, hogy ennyi idő után is a kapcsolat ugyanolyan jó működik, úgy a veinkkel, mint a lányokkal, a többiekkel is.
2: Én szerintem úgy érzem, hogy annyira nyitott a kapcsolatunk, így a gyerekekkel annyira tudunk mindenről beszélni, hogy nincsen ilyen probléma, hogyha bármit mondanak, hogy mi megsértődjünk, meg tudjuk beszélni, hogy tényleg szóljatok, hogyha szükségetek van, vagy mikor van, vagy mire, ugyanúgy mi is meg tudjuk őket kérni. Szerintem ez nem akadály nálunk.
1: Hogy változott meg a kapcsolatotok, a házasságotok, miután a gyerekeitek kirepültek? Egyáltalán volt-e valamilyen számottevő változás a kettőtök kapcsolatában? És egyúttal azt is kérdezném, hogy mit üzennétek, vagy mit tanácsolnátok, mire hívnátok fel azoknak a figyelmét, azoknak a szülőknek, akik nehezen viselik az üresedő fészek időszakát?
2: A kapcsolatunk annyiba változott, hogy tényleg voltak vitáink, ahogy kezdtek serdülni a gyerekek. Nem voltak egy lázadó serdülők, viszont volt, amivel a férjemmel értettünk egyet. Én úgy éreztem, hogy túlságosan szigorúan próbálja fogni, én pedig próbáltam a lelkiekkel foglalkozni, vagy hogy inkább beszélgessünk, inkább mélyebb legyen, inkább alakuljon az a kellő bizalom, és voltak ilyen beszélgetéseink. Aztán végül is dőlőre jutottunk, hogy jobb ez így, hogyha tudunk mélyebben beszélgetni, és el tudunk mondani dolgokat. Sokkal hatékonyabb, mint az, hogy szigorúan, és hogy esetleg távolságtartóan, vagy nem tudom, ez így. Én azt tudom tanácsolni a szülőknek, akiknek így nagyon nehéz, hogy végül is a gyerekeket nem engedjük el annyira véglegesen, hogy teljesen, mert nem úgy van, hogy most elengeded a gyerekeket, és többet nem jön haza, és többet nem szól hozzád, és többet nem látod, meg nem tudom mi. De viszont meg kell, hogy éljük azt, hogy teljesen el kell engedjük az ők szárnyaik bontogatására, nem kell, hogy rá tapadjunk az életükre, de azért legyünk ott a háttérben, hogyha szükségük van rá, esetleg elmondhatod a véleményedet, nem tanácsokat, nem, hogy én így csinálom, és te úgy csinálod, hanem, hogy azért merjenek hozzád fordulni, hogyha kérdéseik vannak. Lehet, hogy lesznek olyan kérdések, hogy mi szülők sem tudjuk rá a választ, de kell hagyni őket, hogy bontogassák a szárnyaikat, megtapasztaljanak néha még rossz dolgokat is ahhoz, hogy tudják, hogy tényleg mi az a jó benne. De én hangsúlyozom, hogy én szerintem az a legjobb, hogyha csak elmondod a véleményedet, hogy szerinted.
0: Hát én, amíg kisebbek voltak, nagyon próbáltam, hogy azt a rendet, hogy fenntartani, hogy nagyon ilyen félig-meddig katonáztam. Aztán rájöttem, hogy nem megy ez annyira, de azért akkor már ajánlom a más szülőknek is, hogy mikor még kicsikék a gyermekek, akkor már a férj és feleség ne csak a házasságban legyenek egyek, hanem a szóba is. Mert hogyha nem egy uron pendülnek, nem egyszerre adják ki a parancsot, akkor az a gyermek érzi, hogy valahol a gyermek kicsit meglazult, és akkor ott ki tud búlni valahol egy zsákutcán, mert hogyha mind a kettő egy hangon beszélget, és nem ad lábat egyik a másiknak, eleinte itt volt nekünk egy kicsi vitánk, amíg összhangba tudtunk lépni, mert az első gyereknél azért érződött, hogy kihasznált volna, mivel, hogy igen, szerettük, és akkor meg kellett egyezünk együtt, hogy úgy kell neveljük, hogy annak legyen egy jó háttere. És akkor kialakult, hogy egyet mondtunk. Ezzel most is így vagyunk, hogy bármi történik. Van, mikor én mondok rossz dolgot, van, mikor a feleségem ad rossz tanácsot, de úgyis egy hangon próbáljuk, hogy ha jó, ha rossz, ők lássák, hogy mi összetartozunk. És akkor ők is ezt a példát követik az ők családjukkal, hogy könnyebben fel tudják dolgozni, főleg, ha a gyermek lesz, vagy most már van is egy unokán, hogy majd egyből nem kell fölkapni a gyermeket, a sír. Meg kell tanulni a hangját, hogy milyen hangon sír, miért sír. Beteg, éhes, csak kényeztetni akarja magát. Már a harmadiknál nem kapkodtuk mi se van erősen föl. És ezeket meg kellett tanuljuk, ezek mind összetartás kérdése, hogy egy úron a szülő, hogy ne most tikibe adok én neki most egy kicsi csúszót, hogy te mennyi apád ne tudja, vagy anyád ne tudja, vagy ezeket az életből ki kell zárni. Ez nagyon egy, és ha ezeket betartsuk fiatalkorba, akkor időskorba merünk együtt tovább boldogan élni. Jó Isten szeretetére.
2: Én még egy annyit szeretnék mondani, hogy én mindig úgy képzeltem el, hogy a gyereket ajándékba kapod. Neked az a felelősséged, hogy fölneveljed, és egy megfelelő embert adj a társadalomnak. Nem a saját kedvem szerint nevelem a gyermekemet, hogy nekem jó legyen, és aztán nekem majd ideálljon, meg odálljon, hanem egy olyan embert kell az ember majd, mikor elengedi, hogy kirepüljön, hogy az a társadalomban megállja a helyét. De hogyha én picikorától kényeztetem őt, és mindent megadunk neki, akkor neki sokkal nehezebb lesz felnőtt korba. De hogyha szépen kicsikortól szoktassuk ahhoz, hogy most egy kicsit kirepül, visszarepül, megtapasztal dolgokat, elmegy, lát, nem tartjuk burába, megtapasztalja tényleg a rossz dolgokat és jó dolgokat, és akkor később neki sokkal könnyebb lesz, sokkal önállóbb lesz, sokkal jobban megállja a helyét, és akkor, mikor felnőtt lesz, akkor tudja, hogy vannak céljai. Én még nagyon hálás vagyok, mert effektíven nem csak mi neveltük a gyerekünket, mi, mint szülők és nagyszülők, hanem bizony ott voltak a hitoktatók, a bácsik. Nagyon sok embernek a nevelése benne van mindannyiunk gyerekében.
1: Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy a továbbiakban is sok örömötök teljék, most már nem csak a gyermekeitekben, hanem az unokában is, és a további unokákban is.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Isten fizesse a felkérést. Köszönjük, hogy ránk gondoltatok.
0: Jó Isten legyen veletek.

Kedves hallgatóink! Műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés talán segített újra tudatosítani, hogy a szülői hivatás nem ér véget akkor, amikor a gyermek felnő. Csak átalakul. A gondoskodásból kísérés lesz, az irányításból bizalom, a mindennapi jelenlétből pedig sokszor csendes háttérimam. Az elengedés fájdalmas is lehet, mert a szeretet mindig kötődést jelent. De közben annak a jele is, hogy amit éveken át építettünk, lassan önálló életre kell. Talán ez az egyik legnagyobb hitpróba egy szülő számára, rábízni gyermekét nem csak az életre, hanem végső soron az Istenre. Köszönjük vendégeink őszinte gondolatait és tanúságtételét. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A műsor végén most kérjük együtt a mennyei atyát, adjon nekünk, szülőknek bölcsességet, békét az elengedéshez, és őszinte szeretetet, amely akkor is megmarad, amikor a gyermek már a saját útját járja. Mennyei atyánk, köszönjük neked gyermekeinket, akiket egy időre ránk bíztál. Adj nekünk bölcsességet, hogy ne birtokolni akarjuk őket, hanem szeretettel kísérjük azon az úton, amelyre te hívod őket. Amikor nehéz elengedni, amikor aggódnánk értük, vagy félünk a döntéseiktől, adj békét a szívünkbe, és taníts jobban bízni benned. Emlékeztess arra, hogy te jobban szereted őket, mint mi valaha tudnánk. Kérünk, őrizd meg családjainkat szeretetben, hűségben és egységben. Áld meg gyermekeink útját, és vezess bennünket is, hogy egyre inkább rád tudjuk bízni őket. Amen.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leópápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a békefejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leópápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni Zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelkiérzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szent Atya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenekelőtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szent Atya június 1-én, hétfőn délelőtt kialakításon fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzdította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Mission Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szentatya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter Apostol Pápai Missziós Társasága, amely elősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését, az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leópápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa a világméretű imahálózata készít. Imájában Leópápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa a világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leó pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.

0: együtt imádkoztatjuk majd az irgalmasság rózsafűzérét. 3:30-kor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja!
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna ővel együtt mindent minékünk. Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 8. részében olvasuk. Ez az ige számomra, számunkra, az én családomnak egy vezérigéje. Édesapámnak és édesanyámnak az életében rendkívül fontos szerepet játszott annak idején, amikor az ő hitüket megélték, és adott esetben bennünket is, gyermekeket elvállaltak, és minden hitharcukban. És azóta is úgy tekintek erre az igére, hogyha az Isten olyan kegyelmes volt, hogy mindent odaadott Jézus Krisztusban, akkor van értelme küzdeni, harcolni, és minden körülmények között élő reménységben lenni. Kész vagyok Jézus Krisztus elé leborulni, és azt mondani, hogy itt vagyok, Uram, Téd a szívem és az életem, gyere, és akkor kezd el a munkád bennem. Onnantól kezdve, hogy én Krisztussal járom az életemet, elindult az a program, amiért én megszülettem. Ő az én Uram. Ő az én szabadítom, ő az én megváltom. Mi módon ne ajándékozna ővel együtt minnékünk mindent, ebben a mindenben még az örök élet is benne van, ami aztán tényleg a non plus útra és mindeneknek a beteljesítése. Ezért szeretem ezt az igét.
1: Faragó Csaba lelkipásztor gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Folytatjuk Jézus Krisztus nevének elemzését, ismertetését, nem feledve azt, hogy a névben az emberi létünk küldetése fedezhető fel. Vannak hasonló nevek, akár azonos nevek is, de két azonos ember nincsen. Senkiből nem született másod példány. A Jóisten mindenkinek egyéniséget, egyediséget ajándékozott, és éppen ezzel együtt a egyedi küldetést is. És ebben az egyedi küldetésben kell megtalálni a helyünket ebben a világban. Jézusnak az összetett neve Jézus Krisztus, ahogy már elemeztük, talán mondhatnánk a mai fogalmaink szerint, hogy hát a kereszt neve, vagyis az a neve, amelyik hát egyénileg a saját személyes neve. Ez a Jézus név, ami annyit jelent, hogy Isten megszabadít. És nem azt mondjuk, hogy családi neve, vagy egyéb más jelzőt a Krisztus névre. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy az a küldetés neve. Vagyis, hogy ki az a Jézus, az a szabadító Jézus. Nem más, mint a fölkent, a messiás. Hát ezt a nevet igyekszünk most megismerni a katekizmus 436. pontjával kezdődően. Itt kezdődik az a fejezet rész, amely a Krisztus nevet elemzi. A Krisztus név a héber, fölkent jelentésű messiás szó görög fordításából ered. A Jézus név jelentése nem valósulna meg, ha nem teljesíti be tökéletesen azt az isteni küldetést, amit ez a név jelent. Izraelben ugyanis Isten nevében azokat kenték föl, akiket neki szenteltek a tőle származó küldetésre. Ez történik a királyok, a papok, és olykor a próféták esetében. Ennek kellett történnie különösen is a messiással, akit Isten fog küldeni, hogy véglegesen megalapítsa az ő országát. A messiásnak az Úr lelke által fölkentnek kellett lennie, mint a királynak és egyidejűleg papnak is,

0: de úgy is, mint profétának. Jézus beteljesítette Izrael messiási reménységét, a maga hármas, papi, próféta és királyi feladatával. A Krisztus név, tehát a Krisztos, görögös változatból latin Krisztus, ez a messiás névnek a jelentése, vagyis a latin görög változata, ami fölkentett jelent. Hát kenni, kenegetni, festegetni, ezek a hétköznapi szavak sok mindenre utalnak. Megkenjük a vajas kenyeret, vagy fölkenjük a falra a festéket, vagy arra a felületre, amit kezelünk. Tehát nagyon rossz értelemben is van, amikor ez egy kicsit olyan, hogy mondják, egy ilyen zsargon kifejezés, hogy valakit a falra fölkenni, az ugye ez egy ilyen durva beavatkozás lenne, ami azt jelenti, hogy igen, hatékonyan ártunk a testi állapotának, tehát egy jó meg kell verni, vagy jó nagy pofont adni valakinek, hogy a fal adja a másikat. Van ilyen rossz értelme is az ilyen zsargon beszédben, de fölkenni nemes értelemben és hívő értelemben vagy bibliai értelemben nagyon nemes dolog. Azt jelenti, hogy Istennek szentelünk valamit, valakit. És ez több annál, mint hogy megkenünk valakit valamivel, megkenjük a betegeket a betegek olajával. Ez egy sajátos szertartás, de azt nem nevezik fölkenésnek, mert ez az olaj egy megerősítő olaj. Ebben is a Szentlélek működését látjuk, hiszen azt mondjuk a betegek szentségénél, hogy segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Tehát itt is kérjük a Szent Lelket, hogy működjék és gyógyítsa a beteget. Nem a betegek szentsége, de itt elmondhatom a mi templomunkban. Itt Gazdagréten, ahol egy külön kápolnát szenteltünk Szent Sárbel atya tiszteletére, hogy itt ápoljuk a gyógyító libanoni szent kultuszát, és ebben benne van az, hogy az általa megszentelt és az ő nyugvó helyéről és erekjétől, testétől származó szent olajjal megkenünk betegeket, de ez nem szentség, ez nem a betegek szentsége. Szent Sárbel olajjal is megkenhetjük az emberek testét, de ez megkenés, és nem felkenés. Ezek az igekötők nagyon fontosak ezekben az esetekben, mert egész más lesz a tartalma, ha valamit megkenünk, vagy felkenünk. Hogy mi a kettő közti a különbség, az éppen a keresztség szertartásában mutatható ki. Általában ilyen dupla olajtartót használunk a kereszteléskor. Az egyiken van egy O betű, oleum. Ez a keresztelendők olaja, ez a katekumenek olaja. Ezt is a püspök áldja meg nagy csütörtökön, úgy, mint az előbb említett betegek olaját. De ott van mellette egy C betűs jelű olaj, ez pedig a krizma, ami balzsammal kevert olaj, illatos olaj, ez viszont a Szentlélek közvetítésére alkalmas olaj, és ezzel a felkenéseket szoktuk eszközölni. Tehát a három olajból, a betegek olaja, a katekumenek olaja és a krizma közül egyedül a krizma az, amivel felkenünk. A többi olaj az arra való, hogy megkenjük, és először a gyermeket megkenjük, vagy a keresztelendőt megkenjük a betegek, a keresztelendők olajával, illetve utána van, amikor meg már megkereszteltük, és beléköltözött a Szentlélek, mert a Szentlélek templomává avatódott a megkeresztelt ember, akkor viszont felkenjük őt a Szentlélek templomává, és Krisztus képmásává, akiről az előbbi hármas küldetést megemlítette itt a katekizmus 436-os pontja, hogy ő papunk, prófétánk és királyunk. Ezt a három tisztséget említjük a kereszteléskor is, amikor felkenjük a már megkeresztelt embert, gyermeket vagy felnőttet. Ez nem a bérmálás szentsége, hanem ez a keresztség része, hogy a Szentlélek újdonsült templomát Istennek ajánljuk, a Szentlélek olajával fölkenjük. Ez felkenés. És utána is minden más esetben, amikor krizmát használunk, külön szentségként, a nagykorúság szentségénél, a bérmálásnál, ez kifejezetten felkenés, és az ráadásul ugyanolyan egyedi és egyszeri pecsétet ad az ember lelkébe, karaktert, karakter indelébilis, kitörölhetetlen jegyet nyom az ember lelkébe, a bérmálás is úgy, mint a keresztség. De a keresztségnél nem ez a krizmával való kenés adja meg, hanem maga a keresztelés, a vízzel való leöntés valósítja meg a keresztséget az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. A megkeresztelt ember Isten gyermekévé lesz. Bérmálásnál viszont a krizmával való felkenés teszi keresztény nagykorúvá a megbérmáltat, a Szentlélek vezetésére bízva a bérmálandót, akit aztán a Szentlélek vezet az élete folyamán. És aztán ott van a mi papi felkenésünk, ami kifejezetten az áldozó papságnál történik először, a diákonusokat nem szokták fölkenni, ott csak a kézrátétel közvetíti a szentség feladását, és az egyházi rend első fokozatába a kézrátétellel kerülnek a diákonusok, de a papot már ugyancsak a kézrátétellel történt felszentelést követően felkenik. A kezünket kenték meg krizmával a szentelő főpásztor, hogy áldozatot mutassunk be Krisztus személyében, az Isten népe körében. Tehát ezért felkent lett a pap, és ilyenkor az ember tenyerét, a kezét, az áldozat bemutató testrészeket kenték föl az áldozat szolgálatára. Ezért mondjuk, hogy felszentelt kezeink vannak, tehát ez fontos megjegyezni, hogy a papnak a kezeit felszentelik a szent áldozatra. Tehát ennyit a fölkenésről, hogy jól értsük a fogalmakat, talán minden alkalommal el kellene mondanom, korunk kedvezőtlen tüneteit látva, vizsgálva, hogy a fogalmakat mindig tisztáznunk kell. Tudnunk kell, hogy miről beszélünk. Mert csak akkor tudjuk magunkat kifejezni, megértetni, hogyha el is mondjuk azt is, hogy mit értek egy fogalom alatt. Mert a fogalomnak van egy külső hangsora, van egy szó, amely takar egy fogalmat, és van annak tartalma. A fogalom tartalma azt jelenti, hogy mi a lényege annak a fogalomnak, mire való, milyen célt szolgál egy adott fogalom, akár tárgyi fogalom, akár eszmei fogalom. Hát a házasság az egy eszmei fogalom, de hát takarja egy férfi és egy nő életre szóló életközösségét és kölcsönös önátadását. De aztán van egy szemüveg nevű fogalom, azt meg lehet fogni, az egy tárgyi eszköz is, de tudjuk, hogy mire való a szemüveg. Hát nem azért, hogy a napsugarait úgy összegyűjtsük és meggyújtsunk vele valamit, mert éppen nincs nálunk gyufa, hanem arra való, hogy jobban lássunk és tudjunk olvasni, vagy lássuk, akinek távolba is kell a szemüveg, hát lássa a környező világot. De hát van minden esetben a fogalomnak nagyon nagy jelentősége, így tehát ma is fontosnak tartottuk azt, hogy a fölkent és fölkenés fogalmát tisztázzuk. A régi világban, illetve az Ószövetség világában nem volt azért ez a megkülönböztetés a felkenésnél, hogy mostan ez egy illatos olaj, vagy erre szolgáló különleges olaj. A krizmába, ebbe a természetes fa, olajfa olajba, mint amilyen a főzésnél is használatos, tehát abban az illatos balzsamot kevernek, és attól válik krizma nevű szent olajjá ez a kenet. Mert úgy is mondják, hogy illatos kenet. Amikor már rákentük, akkor is kenet, de maga az anyag is mondható így, hogy kifejezhető így, hogy kenet. Mert ezzel felkenünk majd valakit. Hát amikor Sámuel próféta elment és felkente a választott nép első királyait, felkente Sault, kis fiát, majd aztán Izrael családjában Dávidot, akkor csak egyszerűen fogta az olajos szarut, tehát arra ilyen állati eszköz, tehát abból való edény készült, és abban tárolták az olajt, és akkor ráöntötte, ez volt a felkenés. A kiválasztottra, akire azt mondta az Úr, hogy ő az, őt kent fel. Hát nem is nagyon kenegették, egyszerűen leöntötték ezzel az olajjal. De ma már ez egy finomabb és egy ilyen szelidebb szertartási mód, egyszerűen az ujjunkkal történik a szent krizma fölkenése az illető homlokára, vagy a papszentelésben a szentelt pap, felszentelt pap tenyerére, de egyébként ez mégiscsak azt a különleges isteni beavatkozást jelenti, amivel elfogadja az Isten, pontosabban nyilván elfogadja, de azt megelőzi a mi felajánlásunk, a mi szándékunk. Mert a felkenés természetesen isteni akarat gyökereit tekintve, vagy hátterét nézve, azért isteni akarat, mert például a keresztény életre is különböző módon hívja meg az Isten az embert, tehát meghívással kezdődik a fölkenés. Vagy ahogy láttuk a királyoknál, hát ki volt jelölve Sámuel próféta arra, hogy kenje fel az Úr akarata szerinti kiválasztottat. Az Úr mondta meg azt, hogy ki az, akit föl kell kenni. Hiába jöttek Izrael családjában is a nagy erős, daliás fiú testvérek, mindig mondta az Úr azt, hogy nem ezt választottam, nem ő az. Aztán jött a kis egyszerűbb, de csinos külsejű, de kisebb méretű, és olyan kis legényke, nem valami izompacsírta, vagy egy ilyen, mit tudom én, milyen nagy erős férfi, hanem a legkisebb kis egyszerűbb lélek, vagy testi alkatú Dávid, aki mégiscsak a választott nép királya lett. Ő az. Tehát az Úr mondja meg, hogy kit kenjünk föl. De mégiscsak az ember az, aki viszont az Úr meghívására Istennek szenteli a dolgokat. Itt most a személyek felkenéséről van szó, de zárójelbe téve meg kell jegyeznünk azt is, most ez egy kicsit eltérne a témától, hogy helyeket és tárgyakat is szoktunk Istennek ajánlani, vagy Istennek szentelni, lefoglalni, és ez is a szent krizmával történik. Hát amikor papszentelésem előtt kaptam egy szép kelyhet, hogy az legyen az új misés kelyhem, akkor azt a kelyhet is konszekrálni, felszentelni kellett. Nem kell okvetlenül felszentelni egy misézőkelyhet, de mégiscsak az a illő és én is elvittem a rektorunkhoz, Pálos Iván püspökatyához, hogy legyen kedves fölszentelni az én új misés kelyhemet. És akkor azt is meg kell kenni, mert akkor attól fogva már nem iszogatunk, nem kólát rakunk bele, meg hiába szép arany kehelydát, nem hétköznapi italokat iszunk, hanem az Úr Szent vérét. Azaz is misémre is kaptam, csináltattam, akkor az már saját elhatározásom volt, még boldog emlékű Ozsvári Csaba ötvös művésszel egy ezüst kelyhet, és azt is elvittem, akkor azt Udvardi György érsek úr, akkor még segédpüspökünk konszekrálta, megáldotta azért, hogy az is a szentmise bemutatására szolgáló eszköz legyen. És aztán itt van a mi templomunk, a tévében lehet látni, a rádióban csak beszélek róla. Na de hát minden templomot felszentelnek. Megkenik az oltárt a Szent Krizmával. Ilyenkor érdekes, ugye a szentelő főpásztor leveszi a miseruhát, mert nem akarja olajjal összekenni a szép díszes miseruhát. Egyszerűen, mintha valami konyhába készülne főzni, menni, hát fölvesz egy kötényt, és ezt az olajos és ezt a zsíros munkát, ezt így végzi el, megkenni az oltárt. És aztán az oltár falait is, vagy a templom falait is meg szokták kenni, mégpedig 12 ponton, hogy a 12 apostolra emlékeztessen minket, általában kis kereszteket, jeleket helyezünk el a templom hajó két oldal falán, és a templom szenteléskor azt is meg szokták kenni, felkenni, tehát ahogy az élő szemét felkenik Istennek, Isten szolgálatára, Istennek felajánlva, úgy a épületet is felszentelünk. Ez a templom szentelés. Ez több, mint megáldás. Ezt a mi gazdagréti templomunkat, boldog emlékű Paskai László bíboros úr 2002-ben megáldotta, és már használatba engedte a Szent Célok szolgálatában, de mégiscsak el kellett jönni a teljes megépítésnek, feldíszítésnek, ami 10 évvel ezelőtt volt, akkor viszont Erdő Péter bíboros úr felszentelte a mi templomunkat, és ez egy más rangú liturgikus eljárás. Ekkor már kellett használni a Szent Krizmát, és az épület, Isten háza felkenté lett. Látjátok, hogy mi mindenről kell elgondolkodnunk ezzel a fogalommal kapcsolatban, hogy felkenés, vagy valami felkent. Itt nagyon sok idézet is szerepel, igyekszünk majd betekinteni ezekbe a dolgokba, vagy ezekbe a bibliai eseményekbe, hogy hogyan és miként történtek a fölkenések. De van egy sajátos kifejezés, és ezt ma még ki kell mondanunk, és elkülönítenünk az olajtól. Ez a Szentlélekben való felkenés. Az előbb a krizmáról elmondtuk, hogy a szentelket közvetíti, tehát ez egy anyagi eszköz, ami a szentelket jelképezi. Ugye az illatot nem lehet megfogni, az illat nem látható. Egy különleges érzékszervünk fogadja be, ha éppen valaki nem covidos például, mint volt ilyen sajnálatos tünete annak a csúnya járványnak. Tehát akkor érezzük az illatokat, de nem látjuk, nem tudjuk megfogni. Legfeljebb egy illat irányában el tudunk indulni, hogy mi ez, ami így illatozik, vagy keressük. Hát amikor mi is liliumot teszünk a templomba díszítésnek, és azokat a bibéit nem szoktuk kivenni, vagy akkor az nagyon erős illatú. És akkor az ember rájön arra, hát most igen, főleg júniusban, amikor Szent Antal ünnepe kapcsán liliumot szoktunk áldani, meg elhelyezni a templomban, páduai Szent Antal tiszteletére. Hát akkor megyünk az illat után. És ezért ez jelkép. De valójában a felkenést a Szentlélek adja, és ezt kell most megértenünk, hogy a Messiást az Úr lelke keni föl. Ez történik az Úr Jézus megkeresztelkedésekor, amikor leereszkedik rá a Szentlélek, és az Atya elismeri őt, a mennyei Atya az emberré vált igét, az emberré vált örök logoszt, Isten örök igéjét, az Isten fiát, az emberi küldetésére valóban messiássá teszi, az Isten akarata őt fölkeni, és azért leszáll a Szentlélek. És aztán is írja a Szentírás, hogy a lélek erejében kezdi meg a küldetését, és mindvégig szükséges az, hogy a Szentlélek vezeti Jézus e világi földi emberi küldetését. És valójában, amikor az előbbiekre gondolunk, a keresztelési fölkenésre, vagy a bérmálásra, akkor is a lélek az, aki valójában felken minket, vagyis a Szentlélek által kapcsolódunk Istenhez. Ezt a mai technika világában elég könnyű megérteni, akinek van egy kis fizikai érzéke, hozzáteszem, hogy nekem nincsen, csak a gyakorlati hatásait tudom én is igazolni, vagy érzékelni, amit úgy neveznek manapság, hogy térerő. Ezt a térerőt nem lehet látni. És mégis képes a térerő összekötni embereket, tudunk közvetíteni, tudjuk a hangunkat továbbítani, már a képünket is. A gyerekkoromban, amikor az Orion űrhajó különleges kalandjait lehetett filmsorozatban látni, akkor ott abban volt már ilyen, hogy kép, telefon, hogy valaki telefonált, és még a képet is. Hát azért 50 évvel ezelőtt ez még egy nagyon... Bár akkor már volt televízió, tehát nem volt lehetetlen ilyenekről gondolkodni. Na, de az, hogy egy magánember csak előveszi a telefonját, az okostelefont, és képhívásokat tud kezdeményezni. Minap is a kedves házi asszonyunkat Buenos Airesben fölhívtam. Beszélgettünk, néztük egymást. 5 óra eltéréssel, de akkor is 12.000 kilométer, és a térerő összeköt minket. Tehát valahogy így ehhez a térerőhöz lehet a Szent Lelket hasonlítani, aki összeköt minket Istennel, meg hát a szeretetben egymással is. Tehát a térerő az, ami a kapcsolatot megteremti, és ő nem más személyesen, mint a Szentlélek. Tehát ez a felkenés azt jelenti, hogy a Szentlélek bevon minket Isten világába. Istenhez tartozóvá leszek. Azt nem lehet úgy megérezni, mint amikor a kisgyermeket a szülei vagy nagyszülei kézen fogva vezetik, hogy el ne essen, meg hát könnyebb legyen a járás. Tehát a jó Istennek így nem lehet érezni azt, hogy a kezeit ide kinyújtja, és úgy vezet minket, de mégis vezet láthatatlanul, és még az érzékszerveink elől elrejtett módon, de az, hogy vezet, velünk van, ezt meg lehet tapasztalni. Ezt adja meg a Szentlélek, és ez kezdődik az úgynevezett fölkenéssel. Hát igen, szépen el tudtunk időzni itt a katekizmus 436-os pontjánál, és még, ahogy ígértem, majd azért a hivatkozási bibliai helyeket is megnézzük, mert itt számtalan egybevetés van bibliai utalásokkal, de hát erre már csak a következő alkalommal tudunk sort keríteni. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést. A felnőtt katekézisünk végén mindnyájatok életére a Jóisten áldását kérem, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és az erdélyi és felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Quirin, kerény, püspök, vértanú. Született Alsó-Pannóniában, Szavariában, 303. június 4-én. Quirin más néven kerény, püspök volt Szisziában, Eszék. Szenvedés története, melyet nem sokkal halála után írtak, elbeszéli, hogy a Diokleciánus féle üldözésben fogták el. Próbált ugyan menekülni, de Maximus prefektus letartóztatta. Határozottan szembeszegült a parancsal, hogy áldozzon a birodalom isteneinek, ezért megvesszőzték és bebörtönözték. A börtönben megtérítette az őrt, Marcellust. 3 nappal később Alsó-Pannónia kormányzójára állították, aki Szavariába, ma Szombathely, vitette, s mivel nem tudta rávenni a hittagadásra, követ kötöttek a nyakára, és a folyóba, a Perintbe dobták. 303. június 4-én meghalt. A keresztények kiemelték és magukhoz vették szent testét, és a Scarabatensis nevű kapu közelében temették el. A 4. század végén Quirin erekjéit Rómába vitték, és a Via Appián, a Szent Sebestyén bazilika mögött helyezték el.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Tegyen, vagy mondjon bárki bármit, nekem jónak kell lennem, mint ahogyan az arany, a smaragd, a bíbor is egyre ezt hajtogatná. Tegyen, vagy mondjon bárki bármit, nekem smaragdnak kell lennem, meg kell őriznem színemet. Mondta Marcus Aurelius.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Zarándok Szem című műsorunk keretében. Ma a megszokottól eltérő módon nem beszélgetni fogunk Attilával. A Szentföldi Zarándoklatról fog mesélni nekünk az elkövetkező bő fél órában. Tehát ma egy ilyen nem szokványos Zarándok Szemünk lesz, de remélem és reméljük, hogy a kedves hallgatók is örömmel fogják hallgatni, és valamivel elmennek a műsor végén. Tartsanak velünk a mai zarándokutunkon is.

A világ vallásainak sokszínűségében alig ha van még egy általánosabb gyakorlat a zarándoklatnál. Útra kell a hindu, hogy megfürödjön a Ganges vizében, a buddhista, hogy Nepálban felkeresse legfőbb tanítójának szülőhelyét, a zsidó, hogy az egykori templom megmaradt nyugati falánál mondja el imáját, a muszlim, hogy megérinthesse a Kába fekete kövét, a keresztény pedig azért, hogy fizikai valójában tapasztalhassa meg mindazokat a helyeket, amelyeket Jézus 2000 évvel ezelőtti jelenléte szentelt meg örök időkre. A vallásos emberek hisznek abban, hogy Isten létét és közelségét jobban meg lehet tapasztalni a világnak ezeken a kitüntetett pontjain, ahol ráadásul különleges kegyelmekben részesülnek, köszönhetően a titokzatos kapcsolatnak, ami összeköti az eget és a földet. Meglepő lehet a tény, de az újszövetségi szentírásban egyetlen helyen sem találkozunk a zarándoklat fogalmával. Az egyházi latinban is csak későn jelent meg egy sajátos szó ennek kifejezésére, a peregrináció. Pedig a zsidó vallásban már jóval Jézus kora előtt megvolt ez a gyakorlat, amit aztán ő maga is buzgón gyakorolt a törvény előírásainak megfelelően. A kultusz középpontjában természetesen Jeruzsálem és az ott felépített templom felkeresése állt, amiről a Zsoltárok könyvének számos fejezete tanúskodik. Nem véletlen, hogy közülük 15-öt zarándokéneknek neveznek. Szentföldi utazásunk során ezek lesznek most kísérőink.

Az Úrhoz kiáltottam szorongattatásomban, és ő meghallgatott. Mentsd meg lelkemet, Uram, a gonosz ajaktól, mentsd meg az álnok nyelvtől. Az álnok nyelvek, tudjuk, Názáretet sem kímélték, bár neve héberül sarjat, virágzó gajat jelent, Jézus kortársai mégis így kiáltottak föl a hallatán, jöhet-e valami jó Názáretből? És valóban, a helyet, ahonnan a megváltó története elindul, az Ószövetség még csak meg sem említi. Az angyali üdvözlet helyén emelkedő modern vonalú bazilika csendes félhomályától körülvéve ma mégis ott visszhangoznak bennünk Gábor angyal szavai. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Áldottabb vagy minden asszonynál. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.

Az Úr a te oltalmazód, az Úr védelmez jobbod felől. Nappal nem éget a nap, s éjjel nem árt neked a hold. Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre. Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mostantól fogva mindörökké. Istállóban születni a megváltónak már-már blaszfémia, gondolhatnánk mai ésszel. Pedig alig ha van szebb, bensőségesebb példája az Atya szeretetének. A kicsiny barlang fölött a világ egyik legrégebbi, ma is működő temploma emelkedik, és a kettejük mérete, pompája és mondani valója között feszülő ellentét talán mindennél jobban kifejezi az ige megtestesülésének felfoghatatlan titkát, a mindenség urának teljes kiszolgáltatottságban való világba jövetelét. Akik elzarándokolnak a barlangba és megérintik az ezüst csillagot, a pásztorok tapasztalatát élik újra, akikhez így szólt az Úr angyala. Ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek. Ma született az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele, kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt, dicséretet énekeltek az Istennek, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek.

Kérjétek Jeruzsálem számára, ami békességére szolgál. Legyen jó soruk mindazoknak, akik szeretnek téged. Béke lakozzék falaid között és biztonságházaidban. Testvéreim és barátaim miatt könyörgök, jöjjön el neked a béke. Könyörgök az Úr, a mi Istenünk háza miatt, áldás legyen az osztály részed. A júdeai sivatag kietlen tájában, a Holt-tenger szomszédságában, a Nébó-heggyel szemben élt az a közösség, amely talán esszénus volt, talán nem, de tanításában mindenképp Jézus előfutárának tekinthető. Paradox módon a Jeruzsálemért való aggódás űzte őket a Szentvárosból egyenesen a pusztába. Nem akartak részt venni a mózesi törvénnyel mindinkább szembe kerülő, hellenizálódó vallási gyakorlatban. Kötelességüknek tartották, hogy Istent keressék. Azt tegyék, ami előtte kedves és igaz, aszerint, ahogyan Mózes és a proféták által ő maga parancsolta. Hogy szeressenek mindent, amit Isten akar, és gyűlöljenek mindent, ami nem kedves neki. Hogy tartózkodjanak a rossztól, és tegyenek meg mindent, ami jó, valósítsák meg a jogot, az igazságot és az igazságosságot. Állandóan a szeretet szövetségében éljenek, és tegyék magukévá Isten végzéseit, igazodva azokhoz a dolgokhoz, amelyeket Isten a maga idejében megfelelő tanúk által kinyilatkoztat. Nem véletlen, hogy buzgalmuknak köszönhetjük a legrégebbi, ma is ismert ószövetségi kéziratokat.

Tekintetem hozzád emelem, hozzád, aki az égben trónolsz. Ahogy a szolgák szeme uruk kezén, s a szolgálók szeme úrnőjük kezén, úgy tekint szemünk az Úrra, a mi Istenünkre, amíg meg nem hallgat. Az örökkévaló ritkán jelenik meg látható, hallható módon az üdv történetben. A Jordán-parti Betánia azonban egy ilyen esemény színhelye volt az evangéliumok beszámolója szerint. Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János, és így prédikált: tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész vidéke. Megvallották bűneiket, s ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Akkor Jézus is elment Jánoshoz a Jordán mellé. Ő igyekezett visszatartani: nekem van szükségem a te keresztségedre, s te jössz hozzám. Jézus ezt mondta: hagyd ezt most. Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva. Erre engedett neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és Isten lelke, mint galamb, szállt le, és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.

az Úr nem lett volna velünk, Izrael bevallhatja. Ha az Úr nem lett volna velünk, amikor az emberek ellenünk fordultak, elevenen nyeltek volna le minket. Amikor fellángolt dühük ellenünk, elborítottak volna minket a vizek. A hegyi patak elöntött volna, a zúgó ár elragadott volna, de áldott legyen az Úr, mert nem vetett oda zsákmányul fogaiknak. Jézus Isteni mi volta azonban korán sem volt mindenki számára világos. Erről tanúskodik a letaszítás hegyének nevezett hely Názáret szomszédságában. Ahogyan ő maga mondta a zsinagógában, bizony egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában. Mire mind haragra gerjedtek, akik hallották. Felpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük, és eltávozott. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye, amely nem inog meg, hanem áll örökké. Tégy jót, Uram, a jókkal, azokkal, akiknek a szíve tiszta. Az evangélisták közül csak János örökítette meg a kánai menyegző történetét. Az volt szokás, hogy ha leány volt a menyasszony, akkor egy teljes hétig. Ha özvegyasszony ment újra férjhez, akkor 3 napig tartott az ünneplés. A vendégek jöttek és mentek, a násznagynak azonban mindvégig ki kellett tartania. Ha a lakodalom egy hétig tartott, előfordulhatott, hogy elfogyott a bor. Kánában is így történt. Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a felszolgálóknak, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt nekik, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték őket színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnét való, hivatta a vőlegényt és szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, s csak mikor már megittasodtak, akkor az alább valót. Te mostanáig tartogattad a jó bort. Jézus ezzel kezdte csoda jeleit, kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.

szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig ujjongással. A pogányok közt ezt mondogatták, az Úr nagy dolgot művelt velük. Igen, az Úr nagy dolgot tett, s mi mennyire örültünk neki. Van-e meglepőbb tanítás a Jézusnak a nyolc boldogságnál? Hiszen az emberi logikának mind ellene mond, szép sorban egymás után. De nem csak ez a különlegessége a Genezáreti tópartján elhangzott beszédnek, hanem az, ahogyan tökéletes egészé az univerzum morális törvénykönyvévé állnak össze a mondatok. Nem csoda, hogy a boldog mondások hegyén egy önmagába záródó, szabályos nyolcszögletű templom igyekszik átélhetővé tenni a hívő lélek örömét.

Hiába keltek hajnalban és fáradoztok késő éjjelig, a kemény fáradtság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jól lehet alszanak. A közeli tapga annak bizonyítéka, hogy Jézus nem csak a lélek, hanem a test szükségleteire is odafigyelt. Ahogyan a kánai csoda a bor eucharisztikus jelentőségét előlegezi meg, úgy az ételszaporítás csodája a kenyérét. Az első szentély a 4. század végén épült a jelképes szikla fölé, amelyre Jézus az 5 kenyeret és a 2 halat helyezte. A ma látható templom misztikus fényei segítenek elszakadni a hétköznapi materiális valóságtól, hogy magunk is a csoda részeseivé válhassunk. Már későre járt az idő, tanítványai ezért odamentek Jézushoz, és így szóltak neki: bocsásd el az embereket, hogy elmehessenek ennivalót venni. Ő azonban így válaszolt: ti adjatok nekik enni. Azok ezt felelték: talán elmenjünk és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik? Erre megkérdezte: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Megtudták és jelentették: 5 és 2 halunk. Akkor fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és hálát adott. Megtörte a kenyeret, s odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A 2 halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból 12 kosarat szedtek tele. Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. Van egy város a Genezáreti tópartján, amelynek a neve tornyot jelent, egész pontosan olyan tornyot, ahonnan a halak mozgását figyelték a halászok. Egykor a vidék legjelentősebb városa volt, mára csupán romok maradtak belőle. Magdala az, ahonnan az a bizonyos Mária is származott, aki először beszélt a sírnál a feltámadt Jézussal. A csodálatos halfogásnak ma egy egészen különleges templom állít itt emléket. Jézus így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivettem a hálót, válaszolta Simon, és így is tett. Annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a 2 bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mert a szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el. De Jézus így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ifjúságom óta sokat gyötörtek, de el nem tiportak. A szántók a hátamon szántottak, s hosszú barázdákat vontak. De az Úr, az igaz, szétszaggatta a gonoszok kötelékeit. Hátráljanak szégyent valva mind, akik gyűlölik Siont. Legyenek, mint a fű a tetőn, amely elszárad a keleti szélben. Bár Jézus az Atya szeretetét jött megmutatni a világnak, egyszer s mind az isteni igazságosság hirdetője is. Kedvenc városa volt Kafarnaum, amelynek zsinagógájában tanított, ahol hosszan időzött Péter házában lakva, ahol csodákat tett. Mégis éppen itt hallgattak talán legkevésbé a szavára, elutasítva a bűnbánatot, amire figyelmeztette őket. Jaj neked, Kafarnaum! Vajon az égig emelked el? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában mentek volna végbe a csodák, amelyek benned történtek, még ma is állnak. De mondom nektek, Szodoma földjének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked. És valóban, bár az ítélet napja még nem jött el, az egykor pompás Kafarnaum ma romjaiban áll csupán, lakói pedig nyom nélkül tűntek el az idő sodrásában.

mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Uram, halld meg a szavam. Füled figyeljen fel könyörgő szavamra. Így kiált a zsoltáríró zarándok, de vajon hogyan kell imádkozni úgy, hogy az Istennek kedves legyen? Jézus erre is megtanítja apostolait az olajfák hegyének egyik barlangjában, amikor erről kérdezik. Ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Uram, nem döjfös a szívem, szemem nem tekintget gőgösen. Nem keresek nagy dolgokat, amelyek meghaladják erőm. Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki. Olykor még az a néhány szó is sok, amire Jézus tanított minket, elegendő csupán szemlélni Isten szépségét, tökéletességét. A Táborhegyen ezt tapasztalhatta meg Péter, Jakab és János. Ott ugyanis Jézus elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz. Uram, jó itt nekünk. Ha akarod, csinálok ide három sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk, és megérintette őket. Keljetek fel, ne féljetek. Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak egyedül Jézust.

Az Úr kiválasztotta Siont, lakóhelyéül kiszemelte. Ez nyugalmam helye örökre. Itt fogok lakni, ezt választottam ki. Igazait megáldom, igen, megáldom. Szegényeit kenyérrel táplálom. Papjait üdvösségbe öltöztetem. Szentjei pedig vigadnak, újonganak. Bár az Úr megtartotta ígéretét, a nép nem követte az ő útját. Ezért Jézus, amikor meglátta a Szentvárost, így siratta meg Jeruzsálemet. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted. Körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. A Dominus Flevit kápolna ablakán kitekintve, az elpusztult templom hűlt helye megrázóan idézi föl Jézus profétai szavait.

De nem csak az egykor hatalmas és pompás zsidó szentély hiánya látszik innen, hanem kissé távolabb, szinte megbújva a házak között, ott van két szürkés kupola is, amelyek a Szent Sír bazilikát mutatják a szemlélőnek. Azt a helyet, ami a beteljesedését jelentette Jézus megváltói működésének, kereszthalálát és feltámadását. A Golgota sziklája, a megkenés köve és maga a Szent Sír zarándokok végeérhetetlen sorát látja nap mint nap. Nem szűnik-e hely vonzása, pedig itt is csupán a hiányt tapasztalhatja meg a zarándok. Ahogy Jézus korában már réges-rég üres volt a szentek szentje, mégis évről évre fölkeresték a zsidók, ugyanígy jönnek a keresztények megerősíteni hitüket az elhagyott sírhoz. Mert a szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat. Ne féljetek, tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Joggal ismételheti hát a Zsoltár író szavát a Szent Sírnál imádkozó keresztény zarándok. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái mind, akik az Úr házában álltok, Isten házának csarnokaiban. Tárjátok kezeteket a szentély felé, s dicsőítsétek az Urat éjjelente. Áldjon meg téged Sionból az Úr, aki az eget és a földet teremt.

Miután végigjártuk a Szentföld legfontosabb helyeit és emlékeit, könnyebben válaszolhatunk arra a kérdésre, mit is jelent a zarándoklat a lélek számára. Miért kelnek útra a hívők újra és újra, vállalva az utazással együtt járó anyagi terheket, fáradtságot, nehézségeket. A legfrappánsabb megfogalmazást a betlehemi Szent Katalin templom kapuján olvastuk. Ha turistaként érkezel, zarándokként távozol. Ha zarándokként jössz, jobb emberként térsz haza.

0: stay.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak.

Mademoiselle Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem. Érik csendesen erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeress.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész